0: Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Fővárosban is óriási az asszály, néhol egy hónapja nem esett. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Épül Budapest egyik legnagyobb vasúti projektje. A déli körvasút bővítése során nem csak látványos hídbetolások zajlanak, hanem rendkívül összetett, innovatív mérnöki megoldások is megvalósulnak Budapest egyik legforgalmasabb városi környezetében. A projekt különlegessége, hogy a déli körvasút beruházása során a kivitelezők úgy építenek ki új, sokszor 1000 tonnát meghaladó hídakat, hogy közben a közlekedés folyamatosan fenntartható marad. A kivitelezők szerint a fejlesztés keretében Budapest sűrűn beépített területein összesen 7 helyszínen zajlik vasúti hídépítés. Pesten a Gubacsi út és a Soroksári út térségében, Budán pedig többek között a Dombóvári út, a Budafoki út, a Szerémi út, a Fehérvári út és a Bartók-Béla út környezetében valósulnak meg új műtárgyak, illetve történnek szerkezetcserék. Áprilisban átlagosan 40 mm eső esik Magyarországon, de idén mindössze 4 mm esett országos átlagban, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség egy tizede, írta a Hungaromet ZRT a Facebook oldalán szombaton. Hozzátették, az országnak csak egy kis részén a bejegyzéshez készített infografika szerint a nyugati határszélen és a Dunántúl déli részén egy kis körzetben esett 10 mm-nél több eső áprilisban. Az ország nagyobb részén azonban alig esett az elmúlt hónapban. Az eddig beérkezett adatok alapján 9 automata mérőállomáson, ezek közül 2 a fővárosban van, nem volt mérhető csapadék az év negyedik hónapjában. Egy kisbaba életéért küzdöttek a mentők, akihez egy koraszülött mentőegység is érkezett, akik speciális eszköztárukkal szállították kórházba a kisbeteget, közölte az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán. Néhány nappal ezelőtt értesítették a mentőket egy csecsemőhöz, akihez először a Pesterzsébeti mentők érkeztek, majd a Cserny Alapítvány munkatársai is, akikkel közösen megmentették a baba életét. A koraszülött mentők személyesen jöttek el gratulálni a mentésben résztvevőknek. Elfogták a váci sorozattolvajt, aki végig lopott 4 napot. Béja Attila április 13-án egy váci garázssor előtt látott meg egy letámasztott elektromos rollert. Amikor közelebb ment, észrevette, hogy az indító kulcs is benne van, így nem tétovázott sokat. Éjszaka egy parkoló teherautó háromszög ablakát törte be, majd az abban talált szerszámgépeket magával vitte. Nem sokkal később egy közeli lépcsőházba ment be, ahonnan az egyik lakó elektromos rollerét, valamint a bejárati ajtó előtt tárolt 3 pár cipőt lopta el. Aztán egy csörögi lakás előtt parkoló autóba ült be, beindította, majd elhajtott vele. Vácon beszállt egy ház előtt parkoló autóba, a járgányban talált egy táskát, amiben a kocsi indító kulcsa is benne volt, így nem volt nehéz meglovasítania azt. A rendőrök Csörögön megtalálták a férfit, aki menekülőre fogta. Befutott az egyik ház kertjébe, ahol átugorva a kerítést még a szomszédház udvaráig is eljutott. Ott azonban a hajszának vége lett, mert a rendőrök elfogták. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamureklám.
2: 3, 2, 1. Ha egy szinkronúszó megfullad, a többieknek is meg kell?
0: Hamu reklámot hallottak.
3: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Hobby Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló.
1: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Kamureklám!
3: Ha egy ember 50 éves korában úgy ébred, hogy semmije se fáj, akkor meghalt.
2: Kamureklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Felrázzuk a város, és önök elé tárjuk egy koktélként.
2: Koktél.
1: Érdekes témák, érdekes emberek.
2: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
4: Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
4: Omega!
6: Oh,
4: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
4: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
2: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás. A rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
3: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Nem bírod már elviselni.
5: Always look on the bright side of life.
6: A régi ismerős dallam új köntösben.
7: Nézd az élet jó oldalát.
6: Dupláljon a feldolgozások műsor minden szombaton.
8: Engem ez így jó.
6: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Cselekvési tervet dolgoz ki az asszály miatt az új kormány. 5. alkalommal várja a műfaj rajongóit a Jazz Fest Budapest. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Visszavonta a Debrecen Nyíregyháza vasúti fejlesztésre, a budapesti körvasút Népliget állomására és a Ferencvárosi szakasz átépítésére, korszerűsítésére vonatkozó kivitelezési tendereket Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter az elmúlt napokban. Emiatt a hivatalba lépő kormány újabb 280 milliárd forint uniós forrásvesztés reális veszélyét kapta a nyakába, írta a Tisza kormány leendő közlekedési és beruházási minisztere Facebook oldalán. Vitézi Dávid jelezte, hogy ezeket a már korábban elnyert uniós forrásokkal bíró beruházásokat a következő 3 évben kellene megvalósítani, ami egy visszavont építési tender után nulláról kezdve finoman szólva sem egyszerű kihívás, ekkora volumenű és ilyen komplex építkezések esetén. Magyar Péter utasította Gajdós Lászlót egy azonnali vízügyi cselekvési terv kidolgozására. Az egyre súlyosbodó asszályhelyzet, valamint a folyóvizeink és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt utasította ma leendő Tisza kormány élő környezetért felelős miniszterét, Gajdós Lászlót, egy azonnali, rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására, írja Magyar Péter Facebook oldalán. A Hungaromet friss közlése szerint átlagosan 40 mm csapadék szokott esni áprilisban, azonban idén ez csak 4 mm volt, vagyis az ilyenkor megszokott mennyiség mindössze 1/10 hullott le országos átlagban. Ezzel ez volt az egyik legszárazabb április 126 éve. 5. alkalommal is várja a műfaj rajongóit a már nemzetközi szinten is komoly presztízsű Jazz Fest Budapest június 27-e és július 5-e között. A műfaj legnagyobb hazai zenészei mellett olyan nevek lépnek fel, mint Aldi Meola, Pat Metheny, Marcus Miller, vagy a 20. és 21. század zenéjének egyik legfényesebb alakja, Charles Lloyd. A 10 nap alatt 12 országból majd 200 fellépőt láthatnak a jazz rajongók. Az idei díszvendég Dél-Korea lesz, ahonnan több világsztár jazz művész is érkezik. A helyszín főként a Városháza Park, de még több más helyszínen is belefuthatunk a műfaj legjobbjainak produkcióiba. Pánik tört ki a Wieser Marosvásárhelyről Budapestre tartó járatán április 30-án csütörtökön, miután a gépnek csak 3. próbálkozásra sikerült leszállnia a Liszt-Ferenc repülőtéren. A Blick beszámolója szerint a pilóta bonyolult megközelítést hajtott végre, és nem tudni, hogy pontosan miért. Egy marosvásárhelyi rokonom ült a gépen, amikor végre leszálltak, órákba tellett, még lenyugodott. Azt mondta, a félelem mellett a bizonytalanság volt a legnagyobb baj. Senki sem mondta meg nekik, hogy mi történik, minden utas rettegett, mesélte egy szemtanú. Gulyás Zoltán pilóta elmondása szerint az utasok tájékoztatása ráér, mert a biztonság az első, egy ilyen esetben a pilótának a repüléssel kell foglalkoznia. A Blick megkereste a Wiesert, amely közölte, a Marosvásárhelyi Budapest járat leszállását szélnyírás nehezítette, ezért kellett átstartolni, ami gyakori jelenség. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagy részt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: A tudomány mai állása.
6: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
5: Egy műsor
6: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
5: A tudomány mai állása.
7: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
5: Jó szórakozást!
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
9: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
10: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
9: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
10: World Life.
0: Műsorajánlót hallottak.
11: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.
3: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
5: UK Fever Show.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
6: Szivárvány.
3: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
7: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: műsorajánló.
1: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
2: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Ha nem bírod már elviselni,

0: feldolgozások minden szombaton. 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazzműsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: Műsorajánlót hallottam.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása.
3: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
2: Jó szórakozást!
1: Jó szórakozást!
4: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
5: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
5: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
7: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
5: Vasárnap léptől.
1: Műsorajánlót hallottak.
8: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Szombaton teszesküt az új miniszterelnök, több himnusz is elhangzik. 130 éves a Víg Színház, különlegességgel ünnepelnek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter eskütétele után a himnusz, a székely, az európai és a cigány himnusz is elhangzik majd. A miniszterelnöki eskütételem után elhangzik a himnusz, a székely és az európai himnusz is, majd felhangzik a sokak által cigány himnusznak tartott Zöld az erdő, zöld a hegy is kezdetű dal. Jelentette be Magyar Péter leendő miniszterelnök. Bejegyzéséből kiderült az is, hogy az új országgyűlés alakuló ülése május 9-én 10 órakor lesz. A miniszterelnök megválasztására, eskütételére és beszédére kora délután kerül sor a parlamentben. Ezután a Kossuth téren rendszerváltó ünnepet tartanak, amelynek keretében az ünnepélyes zászló felvonás után mond majd beszédet Magyar Péter, aztán kezdődik a tánc, írta. 3-3 bemutató lesz a Víg Színház nagy színpadán és a Pesti Színházban a 2026-27-es évadban, jelentette be a teátrum igazgatója online is követhető eseményén pénteken, a Víg Színház 130. születésnapján május 1-én. Rudolf Péter elmondta, a 4-6 ifjabb Vidnyászki Attila, a Cseresznyés kert Alexander Bergman, a Csárdás királynő Mohácsi János rendezésében lesz látható a Vígben. A Pesti Színházban Fehér Balázs Benő a két hétfő emlékét, Balló Péter a bohém életet, Hegedűsdé Géza a Kék Jázmint rendezi, közölte. Hangsúlyozta, minden négyzetméter, ahol színház születik, ünneplésre méltó. Egyre drágábbak a garázsok Budapesten, miközben a hozamuk csökken, írja a Haszon magazin. Az OTP ingatlanpont elemzése szerint egy jobb helyen lévő parkolóhely ára már 15-30 millió forint között alakul. A bérleti díjak viszont nem követték ezt a növekedést, így a megtérülés a korábbi 8-9%-ról 3-4%-ra esett vissza. A szakértők szerint befektetésnél továbbra is a belvárosi fizetős parkolási zónák a legkeresettebbek. Értéknövelő tényező az elektromos töltési lehetőség is, amelynek kiépítése akár 1 millió forintos pluszköltséget is jelenthet. Budapest egyik legikonikusabb közlekedési eszköze a Kisföld alatti szombaton ünnepelte fennállásának 130. évfordulóját. Az M1-es metróvonal, hivatalos nevén a Millenniumi Föld alatti vasút, nem csak a főváros egyik legismertebb jelképe, hanem valódi közlekedés történeti különlegesség is, ugyanis ez volt a kontinens első föld alatti vasútja. A Kisföld alattit az 1896-os Millenniumi ünnepségek alkalmából május 2-án adták át a forgalomnak. Nem sokkal később maga Ferenc József osztrák császár és magyar király is utazott rajta a Városligetig, és annyira lenyűgözte az új közlekedési eszköz, hogy engedélyeztette, a vasút az ő nevét viselje. Így lett belőle évtizedekre Ferenc József föld alatti villamos vasút, derül ki a BKV közleményéből. Kedden nyugodt felül egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyol felhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről,

0: vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadók koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
1: Világjáró.
3: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
4: A Hobby Rádióban.
5: Műsorajánlót hallottak.
6: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Ilyen az élet.

0: műsorajánló.
1: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
3: Filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

Hátra jöjj hozzám közel, hadd érezzem, hogy létezem, hogy létezel. Hadd higgyem azt, hogy van még egymáshoz közünk, és ez a dal, ez a tűz örökre megmarad nekünk.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk attanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
2: Az ingatlan ár nőtt Budapesten, de a kereslet nem. Országos razziát tart a rendőrség. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Ami korábban lélektani határ volt, az mára átlag ár lett a budapesti ingatlanpiacon. A kínálati ár fentebb tolódott, a kereslet viszont nem követte ugyanilyen tempóban a budapesti ingatlanpiacon, írja egy nagy hazai ingatlankereső portál. A kereslet kínálat között tovább erősödik a feszültség Budapesten. Az ingatlanok 40%-a 100 milliós sávban mozog. A vásárlóknak viszont csak negyede keres ebben az árkategóriában ingatlant. Az arány vidéken még látványosabb, kiemelten a Balaton környékén, illetve Veszprém és Somogy megyékben. Győr-Moson-Sopronban minden ötödik ingatlan eléri a 100 millió forintos árat. A potenciális vásárlóknak viszont csak tizede keres ennyiért. Zalában és Fejérben még nagyobb a szakadék. A volt Pesterzsébeti öntödében kapott új otthont a Budapest Cirkuszművészeti és Kortárs Tánc Főiskola kampusza, áll a Fővárosi Nagy Cirkusz és az Oktatási Intézmény közleményében. Az új épületek átadása mérföldkő az intézmény életében. Új cirkusz és táncművészeti szintér jön létre, egy olyan kulturális találkozóhely, ahol a felsőfokú oktatás mellett az amatőrök és a gyerekek is mozgásra ösztönző térre találnak, idézte a közlemény Reidl Kamillát, a főiskola megbízott rektorát. Létrejött az intézmény első saját kampusza, ahol hagyományainkat megőrizve képesek vagyunk új értéket adni a következő generációk számára, fogalmazott. A Nemzeti Cirkuszművészeti Központtal együttműködésben álló intézményben tánctanár, cirkuszművésztanár, kortárs tánc, cirkuszművészet és cirkuszi táncos szakokon folyik a képzés. Európa leghíresebb luxusvonata idén is megáll a nyugati pályaudvaron, és több lenyűgöző várost köt össze a történelmi szerelvény. A 2026-os szezonban összesen 5 alkalommal lesz látható a legendás szerelvény Budapesten. Az első lehetőség 2026. május 13-án adódik, amikor a vonat a magyar fővárosból indul Párizs felé. A nagy keleti expedíció keretében a Párizs-Isztambul járat utasai 2026. május 26-27-én éjszakáznak Budapesten, közben a szerelvény a nyugati pályaudvaron várakozik. Szeptemberben szintén 2 alkalommal érinti a magyar fővárost a vonat. Szeptember 2-án tranzit megállóként szerepel az Isztambul-Párizs járaton, majd szeptember 26-án, 27-én ismét az isztambuli úton pihen meg egy éjszakára. Országos razziát tart a rendőrség május 4-e és 10-e között Budapesten, és szerte az országban kiemelten ellenőrzik a nehéz tehergépkocsikat és autóbuszokat. A kampány keretében a hatóságok főként a vezetési és pihenőidők betartását, valamint a veszélyes áruk szállítását vizsgálják. A rendőrök Magyarország egész területén jelen lesznek, és a szakmai szabályok mellett az országban tartózkodás jogszerűségét is ellenőrizni fogják. Kedden nyugat felől egyre több felhő érkezik, illetve képződik felettünk, de keleten még nagyrészt fátyolfelhős, napos marad az idő. A hőmérséklet hajnalban nagyrészt 6 és 13 fok között alakul, de az északi hidegekre érzékeny helyeken ennél alacsonyabb, míg az északnyugati szeles tájakon magasabb értékek is lehetnek. Délután 23-28 fok valószínű.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él. Kamu reklám.
1: Valami Pét mondjál neki.
2: Hogyan spórolják üzemanyagot? De így nem csökken a motor teljesítménye? Hogyan? Az új Super Plus a Bosch-tól? Nagyobb teljesítmény és benzin megtakarítás?
3: Nem tudom elhinni.
2: Jó. Jó.
4: Akkor csináljuk, és az előző az több perfekt volt minden. Időben is, meg feelingben is.
3: Jó.
4: Amíg emlékeztek
1: rá. Hát igen, meg lesz.
2: Hogyan spórolják üzemanyagot?
1: A buskúj szó...
4: Ez már is bekuppant.
2: Beszarok. Nem lehet igaz. Hogy lehet ez?
1: Messzebb
4: tőlük. Biztos előrébb
1: hajoltál. Nem. Persze, egyből.
2: Hogyan spórolják üzemanyagot?
1: A buskúj szó... Rossz játszát múlcsi. Lengyelül nem kell? Az pont. Jó.
2: Hogyan spóroljak üzemanyagot?
1: Én súd, igen, Zubite.
3: Na, nézzük.
2: Ez sem lehet igaz.
3: Bocsánat.
2: Na, komolyan. Hogyan spóroljak üzemanyagot?
1: A Bosch új Super Plus gyújtógyertyájával. Látod, hogy csodálkoz, hogy nem hívnak a Brizsbe. Na jó. Nem, megcsináljuk, komolyan.
2: Komolyan. Hogyan spórolják üzemanyagot?
3: Elnézést. Komolyan mondom, ilyen három éve nem fordult elő, bazen.
1: Na jó.
3: Ja.
0: Kamu reklámot hallottak. Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: műsorajánló.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel. És kevés focival. Minden héten egy órában. Nem csak szösziknek.
3: Redikül. Szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallott.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció! Illés!
3: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
2: Omega!
4: Oh,
2: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
3: I want to break free.
2: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
6: Egészségedre.
0: Egészségedre.
6: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban. Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőványa-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
0: Műsorajánló.
3: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda. Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió. Rádió.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 5-én köszöntjük Györgyi, valamint Adrián nevű kedves hallgatóinkat. A Györgyi a Georgina női név magyarosítása, a Györgyike név rövidülése. Ünnepelnek még a Györgyik február 15-én, április 24-én, valamint december 9-én is. A név becézése Györgyike, Gyöngyi, Györgyi, jeles viselői a névnek, Vidák Györgyi divattervező, Tarján Györgyi színésznő, Lang Györgyi énekesnő és ön kedves Györgyi. Szintén ezen a napon ünnepelnek az Adriánok, a latin eredetű férfi név, a Hadrianus névből ered, jelentése Hadria városából való. Az Adriánok ünnepelnek még szeptember 8-án is. Becézése a névnek Adri, Adrika, Adi, Adika, Ada, Adica, a név jeles viselője, ön kedves Adrián. Ezen a napon köszöntjük még az Angelus, Árvácska, Ernád, Gotár, Iduna, Irén, Judit, Jutta, Kocsár, Nyék, Pius, valamint Viola nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1265. május 5-ével kezdünk, amikor megszületett Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. A 15. század végével folytatjuk 1494. május 5-én, Christopher Columbus megpillantotta Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigetnek. A 18. század elejével folytatjuk 1705. május 5-én, Bécsben 64 éves korában meghalt első lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. 1747. május 5-ével folytatjuk, Schönbrunnban megszületett második Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, aki bátyja II. József halála után vette át a hatalmas birodalom kormányzását. A 19. században járunk 1814. május 5-én, Sárszentlőrincen megszületett Balassa János orvos, a korszerű magyar sebészet megteremtője. Úttörő jelentőségűek a hasisérvekkel és a gégetükrözéssel kapcsolatos szakmai munkái, de a plasztikai sebészet területén is sok új eljárást alkalmazott. Balassa emlékére a Magyar Sebésztársaság 1906-ban Balassa János emlékére elnevezésű kitüntetést alapított, amelyet 1943-ig minden évben kiosztottak. A 20. század elejében

0: Folytatjuk 1904. május 5-én. Budapesten meghalt Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. Nagyszabású történelmi regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb író lett, a Kisvaludi Társaság 1860-ban tagjává választotta. A kiegyezés követően írásaiban sokat foglalkozott a kapitalizálódással, a polgárosodó rétegek liberális elveit hirdette, 50 éves írói jubileum alkalmában jelent meg 1894-ben műveinek 100 kötetes díszkiadása. És még mindig a 20. század 1909. május 5-én született Radnóti Miklós költő. Önök a Kalendáriumot hallhatták, velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet Jakab apostol könyve első fejezetéből.
1: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
2: hobbiradio.hu A rádiót!
3: 2026. május 5-e, kedd. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 27-től a 31. versig. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem. Elmélkedés. Jézus búcsú szavait olvassuk a mai evangéliumban, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem általános jókívánság ez, hanem a tanítványi élet forrása. A mi lelki békénk tehát valójában nem külső körülményektől függ, hanem abból ered, hogy az Úr él bennünk, és ezért mindig biztos talajon állunk, egyenes úton járunk. A világ békéje olykor kölcsönös engedményeken, máskor hallgatáson nyugszik, de ingatag, mert a jó szándék elfogyhat az emberekből. Jézus békéje viszont belülről növekszik, és nem a vihar hiánya, hanem a valódi belső megnyugvás. Ezért képes megmaradni bennünk akkor is, amikor küzdelem vagy nehézség ér minket. Az Úr békéje nem kikényszeríthető, nem birtokolható, hanem csak befogadható. Akiben Krisztus él, az ennek a békének a hordozója lesz. A szavain, a cselekedetein, a döntésein keresztül Jézus nyugalma és ereje kezd átsugározni másokra. Ez a tanúságtétel lényege. Nem kell minden helyzetet irányítanunk, hanem az Úr békéjével a szívünkben kell élnünk. Ezt a világ nem tudja megadni, de elvenni sem tudja tőlünk. Jézus békéje nem csupán vigasztalás, hanem egyúttal küldetés is. Aki benne él, az békét visz oda is, ahol emberileg már nincs rá ok, nincs rá remény. Vigyük a világba Krisztus békéjét, az ő húsvéti ajándékát. Uram Jézus Krisztus, te nem úgy adod a békét, ahogy a világ adja, erre a békére vágyom a leginkább. Taníts meg rá, hogy ne a csendes körülményektől várjam a nyugalmat, hanem benned találjam meg. Jöjj el hozzám, és adj belső békét, amely nem menekül el a nehézségek elől, hanem megoldja a problémákat. Segíts, hogy ne csak kérjem a békét, hanem közvetítsem is azt embertársaim felé. Legyen a te jelenléted biztos pont bennem, örök, mint a te szereteted. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy vizsgálat során kiderült, hogy a kisbabák akár egy éves korukig is emlékeznek azokra a dallamokra, amelyeket születésük előtt 3 hónappal hallottak? A mesterségesen táplált csecsemők általában kevesebb alkalommal ürítenek székletet, mint az anyatejesek. Hazánkban az 1000 gram alatti súllyal született koraszülöttek átlagos halálozási aránya 2000-ben 45,9%-os volt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.

0: Egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy mézes mustáros csirke mellett hoztam önöknek ananásszal párolva. A hozzávalók 4 szemére csirkemell 60 dekagram, mustár 2 evőkanálnyi, méz 2 evőkanálnyi, olívaolaj 1 deci, ananász 30 deka, sóból 1 csipetnyi. Serpenyőben a felhevített olívaolajon hirtelen megsütjük a csirkemell mindkét oldalát. Miután mindkét oldala megsült, mustárral megkenjük, mézzel megcsepegtetjük. Majd a kockára vágott ananásszal és annak levét felhasználva ráöntjük, és hirtelen átpároljuk. 10 perc alatt gyorsan, könnyen elkészíthető étel. Köretként párolt rizst ajánlok hozzá.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
4: Koktél.
3: Érdekes témák, érdekes emberek.
4: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió!
7: Hallottál már erről a rádióról?
8: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelemes, köszönöm.
9: Hobby Rádió, a hangadó.
6: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hópi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 7 óra. Jó reggelt!
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség Alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Ma az ország nagy részében csak kevés felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! Inverterpromo.eu.
12: Estrich Beton szakkivitelezés.
6: Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha esztrik beton, Petronella.
12: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
13: Reklámot hallottak.
14: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
15: Csak itt, a Hobby Rádióban!
16: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18, 12, 99, 82, kötőjel 1, kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó, vevő. Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió, értünk szól.
16: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
17: Május 5-e, kedd. A fővárosban lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyény utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcával a Dob utca így érhető el, a Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti az áthaladást napközben felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között korlátozásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorlókhoz után tart a vízvezeték javítása, itt a külső sávot lezárták. A 2. kerületben a Gáboráron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt korábban beszakadt az útpálya, ezért a külső sávot itt lezárták. Lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla után, mert felújítják a csatornát, a Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út irányába, a 213-as és a 287-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint.
2: Hobby Rádió.
18: Hova akkor, hogy menjetek ki a busztába?

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 5-én köszöntjük Györgyi, valamint Adrián nevű kedves hallgatóinkat. A Györgyi a Georgina női név magyarosítása, a Györgyike név rövidülése. Ünnepelnek még a Györgyik február 15-én, április 24-én, valamint december 9-én is. A név becézése Györgyike, Gyöngyi, Györgyi, jeles viselői a névnek, Vidák, Györgyi, divattervező, Tarján Györgyi, színésznő, Lang Györgyi, énekesnő és ön, kedves Györgyi. Szintén ezen a napon ünnepelnek az Adriánok, a latin eredetű férfi név, a Hadrianus névből ered, jelentése Hadria városából való. Az Adriánok ünnepelnek még szeptember 8-án is. Becézése a névnek Adri, Adrika, Adi, Adika, Ada, Adica, a név jeles viselője, ön, kedves Adrián. Ezen a napon köszöntjük még az Angelus, Árvácska, Ernád, Gotár, Iduna, Irén, Judit, Jutta, Kocsárd, Nyék, Pius, valamint Viola nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy az 1949. május 5-én Londonban megalakult Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1964-ben határozta el, hogy május 5-ét minden évben Európa napjaként ünneplik. Célja, hogy az embereket szorosabban bevonják az európai egyesítési folyamatba. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
3: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1265. május 5-ével kezdünk, amikor megszületett Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. A 15. század végével folytatjuk 1494. május 5-én, Christopher Columbus megpillantotta Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigetnek. A 18. század elejével folytatjuk 1705. május 5-én, Bécsben 64 éves korában meghalt első Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. 1747. május 5-ével folytatjuk, Schönbrunnban megszületett második Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, aki bátyja második József halála után vette át a hatalmas birodalom kormányzását. A 19. században járunk 1814. május 5-én, Sárszentlőrincen megszületett Balassa János orvos, a korszerű magyar sebészet megteremtője. Úttörő jelentőségűek a hasisérvekkel és a gégetükrözéssel kapcsolatos szakmai munkái, de a plasztikai sebészet területén is sok új eljárást alkalmazott. Balassa emlékére a Magyar Sebésztársaság 1906-ban Balassa János emlékére elnevezésű kitüntetést alapított, amelyet 1943-ig minden évben kiosztottak. A 20. század elejével folytatjuk 1904. május

0: 5-én Budapesten meghalt Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. Nagyszabású történelmi regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb író lett, a Kisvaródi Társaság 1860-ban tagjává választotta. A kiegyezés követően írásaiban sokat foglalkozott a kapitalizálódással, a polgárosodó rétegek liberális elveit hirdette, 50 éves írói jubileum alkalmában jelent meg 1894-ben műveinek 100 kötetes díszkiadása. És még mindig a 20. század 1909. május 5-én született Radnóti Miklós költő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet Jakab apostol könyve első fejezetéből.
1: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. május 5-e, kedd. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 27-től a 31. versig. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem. Elmélkedés. Jézus búcsú szavait olvassuk a mai evangéliumban, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem általános jókívánság ez, hanem a tanítványi élet forrása. A mi lelki békénk tehát valójában nem külső körülményektől függ, hanem abból ered, hogy az Úr él bennünk, és ezért mindig biztos talajon állunk, egyenes úton járunk. A világ békéje olykor kölcsönös engedményeken, máskor hallgatáson nyugszik, de ingatag, mert a jó szándék elfogyhat az emberekből. Jézus békéje viszont belülről növekszik, és nem a vihar hiánya, hanem a valódi belső megnyugvás. Ezért képes megmaradni bennünk akkor is, amikor küzdelem vagy nehézség ér minket. Az Úr békéje nem kikényszeríthető, nem birtokolható, hanem csak befogadható. Akiben Krisztus él, az ennek a békének a hordozója lesz. A szavain, a cselekedetein, a döntésein keresztül Jézus nyugalma és ereje kezd átsugározni másokra. Ez a tanúságtétel lényege. Nem kell minden helyzetet irányítanunk, hanem az Úr békéjével a szívünkben kell élnünk. Ezt a világ nem tudja megadni, de elvenni sem tudja tőlünk. Jézus békéje nem csupán vigasztalás, hanem egyúttal küldetés is. Aki benne él, az békét visz oda is, ahol emberileg már nincs rá ok, nincs rá remény. Vigyük a világba Krisztus békéjét, az ő húsvéti ajándékát. Uram Jézus Krisztus, te nem úgy adod a békét, ahogy a világ adja, erre a békére vágyom a leginkább. Taníts meg rá, hogy ne a csendes körülményektől várjam a nyugalmat, hanem benned találjam meg. Jöjj el hozzám, és adj belső békét, amely nem menekül el a nehézségek elől, hanem megoldja a problémákat. Segíts, hogy ne csak kérjem a békét, hanem közvetítsem is azt embertársaim felé. Legyen a te jelenléted biztos pont bennem, örök, mint a te szereteted. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobby Rádió! Ahol a jó zene tovább él! Nézd!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy vizsgálat során kiderült, hogy a kisbabák akár egy éves korukig is emlékeznek azokra a dallamokra, amelyeket születésük előtt 3 hónappal hallottak? A mesterségesen táplált csecsemők általában kevesebb alkalommal ürítenek székletet, mint az anyatejesek. Hazánkban az 1000 gram alatti súllyal született koraszülöttek átlagos halálozási aránya 2000-ben 45,9%-os volt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
2: Hobby rádió.
3: Hova?

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csépelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyugéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk. Itt a Hobbi Rádió. A hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizet és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobbirádió.hu.
0: A rádiót. Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
4: Nos, adó vagy nem adó, adó.
3: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió. A jövedelem adó. Nevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól. Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
5: Május 5-e kedd. A fővárosban lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyény utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcával a Dob utca így érhető el, a Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti az áthaladást napközben felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között korlátozásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorlókhoz után tart a vízvezeték javítása, itt a külső sávot lezárták. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt korábban beszakadt az útpálya, ezért a külső sávot itt lezárták. Lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla utcán, mert felújítják a csatornát, a Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út irányába. A 213-as és a 287-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint.
0: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Kérek tőled egy nevet és egy hívójelet.
1: Svint András, H5WH.
0: Tanár úr, két témáról fogunk most beszélgetni. Az egyik, hogy 90 éves az MRC, vagy ha úgy tetszik, BME. A kezdetekről, ha mondanál néhány szót.
1: Amit tudok, hiszen sokat bujkáltunk és igyekeztünk összeszedni sok mindent. Rasics Jándér nagyon jól összeállította a dolgokat, sok minden a honlapunkon van. Egy, ami nekem újdonság, és ami ez évben került előre tulajdonképpen, azok a jegyzőkönyvek, amelyek tükrözték, hogy hogyan is küzdködtek az alapítást kezdve a létükért végül is a MRC tagjai. Számomra meglepetés volt, hogy nem igazán különbözött a jelenlegi vagy a múltban lévő helyzet attól, ami akkor volt. Másszóval minden évben meg kellett küzdeni valamivel, és minden évben kellett találni érdekességet, ami megfogja a tagokat. A sok érdekesség között a legnagyobb találmány volt az első adókészülőknek a kapcsolási rajza, ami végül is a 90 MRC QSL lapunkon is megjelent, és a honlapunkon is, amely döbbenetes szerkezete mostani szemmel nézve, hogy lehetett abból jelentős teljesítményt kivenni, és egy szóló oszcillátor, és nagyon tetszett a megoldás, és jó, hogy megtaláltuk. Nem találtuk meg viszont az első vevőkészülékeket, nagyon keressük, ha valakinek van a háttere, nagyon örömmel veszük. Viszont újdonság, amit meg lehet hallgatni a weboldalunkon, 1930-ban vagy 32-ben volt tanár alelnök vagy tanár elnök Szigmet Alfréd, akivel még a 70-es években sikerült az Amerikában beszélnem, megkerült a hangfelvétel egy magnókazetta, előkerült a régiségeim közül, és föltettem a weboldalunkra, érdekes meghallgatni egy akkori véleményt és egy akkori embernek a véleményét. Végül is még ami ránk vár, és amit szeretnénk tovább megismerni, az a háborús évek, amiről van ismét három kazettám, de digitalizálni kellene, ami azt tükrözi, hogy a háború idejében egyáltalán hogy élte túl a MRC ezeket a háborús éveket, és utána újabb sötét luk következik a háború utáni időszak, ami az 50-es évekig terjed. Tehát ezen buvárkodunk és küzdünk, de azt hiszem a lényeget elmondtam, hogy a lét a küzdés maga volt végig.
0: Kik voltak tagjai az MRC-nek, a BME-nek és újra az MRC-nek?
1: Igen.
0: Kik lehettek tagjai?
1: A tagság egy érdekes volt, tehát ahogy én ismerem, ajánlások alapján lehetett belépni, de ami számomra döbbenet volt, hogy amikor én már mérnök palánta voltam, már tanultam csak, akkor a Pattantyús név az egy nagyon nagy professzort jelentett, akinek a mechanikával foglalkozó könyvei és kézikönyvei azok világhírűek, és a minden gépészmérnöknek ott áll, úgy érzem, az asztalán. Ez a Pattantyús volt az elnöke nagyon sokáig a rádióklubnak, tehát nagyon érdekes számra is döbbenet volt, hogy végül is egy gépész professzor volt az, aki összefogta a rádióklubot, és azt is ki tudtuk olvasni, hogy nagyon nehezen lehetett bejutni a tagok sorába, és különösen az első engedélyt a háborús, az első világháborús követő időszakban nagyon nehéz volt megkapni.
0: Ez volt a múlt, egy kicsit beszéltünk a jelenről, és én úgy gondolom, hogy fantasztikusan jó hír az, hogy Magyarország tagja lett a Nemzetközi űrügynökségnek. Mit jelent ez az egyetemnek, mit jelenthet ez a rádiamatőrnek?
1: Döntően az egyetemet emelném ki, az egyetemet meg általában a hazai mérnököket, hiszen az ezáltal tagságunk jelképesen egy nagy kaput nyitott meg. Lehetőségünk kínálkozik arra, hogy bekapcsolódjunk olyan nagy európai programokba, amit közös zsebből csinálnak, tehát az ezáltal tagok adják össze a tagdíjakból a pénzt, és ebből lehet nagy-nagy projektekbe bekapcsolódni, amiről eddig még álmodni sem mertünk. Ez egy nagyon nagy lehetőség. A másik pedig valóban egy visszatás az egyetemi oktatásra, hiszen amikor régebben kérdeztek a hallgatóim, hogy ugyan hol tudnának elhelyezkedni, ha speciálisan érdeklődnének az űrtechnológia iránt, akkor az volt a válasz, hogy egyértelműen menjenek nyugatra, hiszen máshogy nincs lehetőségük. Most ez megszűnik, itthon maradhatnak, és remélem minél többen is itthon is maradnak, és ugyanakkor egy kihívás az egyetemi oktatásra, hogy úgy kell felkészítenünk a mérnököket, hogy a lehető leghamarabb a űrtechnológia területére is be tudjanak kapcsolódni.
0: Ez összegben meghatározható-e, hogy mit nyer ezzel a magyar kutatás?
1: Igen, hogy ne, megvannak a játékszabályok. Én csak azt mondom, hogy körülbelül az első években, amit pályázatban el lehet érni, és ennek hátterében bekapcsolózni, az 2-3 milliárd forint.
0: Ez már szépen hangzik, végszónak sem rossz. Még egyszer kérek egy nevet és egy hívójelet.
1: Svint András, H5WH. Hobbi Rádió. Értünk szól.

Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Zombi Rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, elfelejtett

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyögéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
10: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
9: Nem lehet, hogy vírusos?
10: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
9: Hát akkor hívd el az Alkosoftot, és rendelj tőlük egyet.
10: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
9: Majd ők megoldják.
10: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
9: Ők távolról is megoldják.
10: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
9: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
11: Reklámot hallottak.

0: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban. Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 9 óra.
2: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását. Feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről Vád Lotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés feltyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
5: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
6: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
7: Reklám következik.
8: Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
8: Jogi segítség mindenkinek.
9: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
9: Dexablock.
10: Fájdalom csillapító.
9: Dexketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
11: Dexablock. Fájdalom csillapító.
9: kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
4: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
3: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
7: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
11: Reklámot hallottak.
12: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
13: Reklámot hallottak.
14: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
15: Társadalmi célú közlemény következik.
16: Közeledik az adóbevallás ideje.
17: A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
18: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
19: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
18: Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió!
17: A jövedelemadó vevő.
15: Társadalmi célú közleményt hallottak.
18: Hobbi Rádió!
15: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
20: Május 5-e, kedd. A fővárosban lezárták a 7. kerületben a Rumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti az áthaladást napközben felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között korlátozásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorlókhoz után tart a vízvezeték javítása, itt a külső sávot lezárták. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt korábban beszakadt az útpálya, ezért a külső sávot itt lezárták. Lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla utcán, mert felújítják a csatornát, a Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út irányába. A 213-as és a 287-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Néhány nappal ezelőtt volt anyák napja. Isten éltesse valamennyi édesanyát, nagymamát, dédnagymamát, üknagymamát, egy szóval minden hölgyet, asszonyt, aki gyermekeket szült. Jó egészséget kívánok valamennyiüknek. Kedves hallgatóink, ahogy ezt Önök megszokhatták, ebben a műsorban fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű emberekkel, emberekről szóló vagy őket érintő témákkal foglalkozunk. A mai adásban kiemelt figyelmet kapnak a vakvezető kutyák, mivel az elmúlt hónap utolsó szerdáján ünnepelték világszerte a vakvezető kutyák világnapját. Magyarország 1994-ben csatlakozott e kezdeményezéshez. Egy rövid zenét követően azonnal hozom az első témát. Tartsanak velem!
0: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Azokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adásába. Nem maradtak le semmiről, mert az iménti zene előtt még csak beköszöntem kedves hallgatóinknak. Műsorunk első témája most következik. Egy vakvezető kutya átlagos munkanapja. Balogh Ádámtól sokan megkérdezik, hogy mennyit dolgozik a vakvezető kutyája egy nap. Néha olyan hangütéssel is, hogy biztosan túl van terhelve, ezért döntött úgy a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány, hogy a munkaünnepe alkalmából bemutatja, hány órát dolgozik egy vakvezető kutya 24 óra alatt. Egy átlagos munkanapot választottak, amelyből a legtöbb van egy évben. Közzétettek egy videót, amelyen az alapítvány pszichológusa Balogh Ádám és vakvezető kutyája egy napja látható Miskolcon. Adja hírül a Rehab portál. A mérési módszerről Ádám elmondta. Amikor ráadom oktávra a hámot, vagyis elkezd vezetni engem, elindítok egy stopperórát. Így egész nap követni tudjuk, hogy mennyi időt

0: A végeredmény 2 óra 56 perc, ennyi lett az összes munkaideje Oktávnak. Ez azt jelenti, hogy ennyi ideig volt rajta a vakvezető hám, de a tényleges vezetői munkája valamivel kevesebb volt ennél. Járműveken utazva, a gazdája munkahelyén és egy üzletben várakozva nem dolgozott aktívan, de készen állt arra, hogy segítsen a gazdájának a közlekedésben. A felvételekből kiderül, hogy milyen sokat jelent, hogy a vakvezető kutyák a látássérült gazdáikkal vannak a közlekedés során. Gyakran nehéz helyzetekben is, például jelen esetben, amikor felbontják az úttestet, akkor is segítenek a megfelelő átkelő helyet megtalálni. Újabb idézet következik, ezzel a videóval arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy a vakvezető kutyák nincsenek túlterhelve, viszont nem szabad lekicsinyleni azt, hogy mennyi segítséget adnak a látássérült embereknek. Az alapítvány munkatársai és a gazdák igyekeznek, hogy vakvezető kutyáink számára munka mellett legyen pihenés, szórakozás, feltöltődés. Fontos odafigyelnünk a jól létükre. Eddig az idézet. Néhány tény a vakvezető kutyákról. Hány vakvezető kutyára van szükség? Adódik a kérdés. Magyarországon több vakvezető kutyára van szükség, sokan várakoznak hűtásra az alapítványnál. A várólistán jelenleg 47 fő van. A terveik szerint tenyésztői programjukban évente 30 kölyök születik, akikből a következő évben vakvezető kutya válhat. Adódik még a kérdés, hogy mennyibe kerül egy vakvezető kutya? Egy vakvezető kutya egész életét felölelő összes költség több mint 6 millió forint. A kutyák munkával töltött ideje körülbelül 10 év, amelynek összes költsége tenyészkutyák, tenyésztés, kölyöknevelés, szűrések, orvosi költségek, ellátás, felszerelés, kiképzés, ennek 2 millió forint a munkadíja, gazda képzése, átadás, vizsgáztatás, utánkövetés és gondozás 10 éven át, felszerelés pótlása, öregedő kutya extra orvosi költségei, nyugdíjazás körüli költségek, közben rezsi, járműhasználat. Így lesz a 10 év összes költsége több mint 6 millió forint. Az is fontos kérdés, nyilván ebből kifolyólag, hogy honnan, miből teremtik elő ezt a pénzt. Az alapítvány minden esetben térítés nélkül adja a vakvezető kutyáit a látássérült igénylőknek. A képzéshez szükséges összeget adó 1% felajánlásokból és adományokból teremtik elő. Adja hírül, illetve tudósít a Rehab portál. Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas téma volt, és maradunk még a témánál, hiszen április utolsó szerdáján ünnepeltük a Vakvezető Kutyák Világnapját. Magyarország ehhez a kezdeményezéshez 1994-ben csatlakozott. Folytatjuk tehát ezt a témát egy rövid zeneszünetet követően. Ruzsa Viktor vagyok, várom vissza Önöket. Továbbra is az Esélyegyenlőségi Magazin 2026. májusi első adása szól az Önök kedvenc rádiójában.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Néhány napja volt anyák napja, május első vasárnapján, ez alkalomból Isten éltessen minden hölgyet, asszonyt, aki gyermeket, gyermekeket szült. Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk nekik innen is. És akkor most kanyarodjunk vissza a vakvezető kutyák világnapjához. A következő téma: vakvezető kutyák világnapja, a szabadság négy lábon érkezik. Minden év áprilisának utolsó szerdáján tartják a vakvezető kutyák világnapját. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a látássérült emberek önálló közlekedésében, biztonságában és társadalmi részvételében milyen kiemelkedő szerepet töltenek be ezek a különlegesen képzett segítőkutyák. A világnap nem csupán az állatokat ünnepli, hanem a kiképzők, a kölyöknevelők, állatorvosok, támogatók és maguk a gazdák közös munkáját is. A vakvezető kutya sokkal több, mint segédeszköz. Együttműködő társ, aki gazdájával napi szinten dolgozik, döntéseket hoz, veszélyt jelez és jelenlétével önbizalmat is ad. Mit csinál valójában egy vakvezető kutya? Sokan tévesen azt gondolják, hogy a vakvezető kutya elviszi gazdáját bárhová. A valóság ennél jóval összetettebb. A látássérült embernek kell tudnia azt az útvonalat, amelyen szeretne egyik helyről a másikra eljutni, tájékozódnia kell és utasításokat kell adnia a kutyának. A kutya feladata ezeket biztonságosan végrehajtani, miközben akadályokat kerül ki, megáll a lépcsőnél, jelzi a zebrákat, ajtókat, megállókat, ülőhelyeket, vagy más fontos pontokat. A vakvezető kutyák egyik legfontosabb képessége az úgynevezett értelmes engedetlenség. Ez azt jelenti, hogy ha a gazda olyan utasítást ad, amely veszélyes lenne, például elindulna egy érkező autó elé, a kutya megtagadhatja a parancsot, ezzel védve gazdája testi épségét. Miért ennyire fontosak? Egy vakvezető kutya növeli a biztonságos közlekedés lehetőségét. Gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszi a mindennapi utazást. Csökkentheti a kiszolgáltatottság érzését. Támogatja a munkába járást, tanulást, közösségi életet, érzelmi biztonságot és társat jelenthet. Sok gazda számol be arról, hogy kutyájával bátrabban indul el új helyekre, többet mozog, aktívabb társadalmi életet él. Hogyan lesz egy kölyökből vakvezető kutya? Ez is fontos kérdés. A folyamat hosszú, szakmailag szigorú és költséges, általában tudatos tenyésztéssel indul, megfelelő, egészségű, kiegyensúlyozott idegrendszerű szülőktől születnek a kölykök. Ezután önkéntes kölyöknevelőkhöz kerülnek, akik megtanítják őket a városi környezethez, emberekhez, közlekedéshez, zajokhoz való alkalmazkodásra. Később következik a speciális kiképzés, ahol a kutya megtanulja a hám melletti munkát, az akadálykerülést, az útvonal biztonságos megtételét, a koncentrációt, a fegyelmezett, nyugodt viselkedést. Nem minden kutya alkalmas erre a feladatra, sok állat a képzés során más szerepbe kerülhet, vagy családi kutyaként él tovább. Fontos kérdés, hogy milyen a magyarországi helyzet? Kik foglalkoznak vakvezető kutyákkal? Hazánkban a legismertebb és legrégebbi szervezet a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, ahol hivatalosan 1979 óta folyik vakvezető kutyakiképzés. Az intézmény hosszú ideig egyedüli hazai központként működött ezen a területen. Fontos szereplő továbbá a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola alapítvány, mely szintén jelentős képzési és érzékenyítő munkát végez, valamint nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Rajtuk kívül más segítőkutyás szervezetek is működnek Magyarországon, de a vakvezető kutyaképzése speciális szakmai feltételekhez kötött terület. Hogyan juthat ma Magyarországon vakvezető kutyához egy látássérült ember? Általánosságban a folyamat a következő. Jelentkezni kell valamelyik vakvezető kutyakiképző szervezetnél. Aztán fontos az alkalmassági vizsgálat, amelyen felmérik a jelentkező közlekedési szokásait, egészségi állapotát, élethelyzetét, lakókörnyezetét és kutyatartási lehetőségeit. Ezt követően várólistára kerül, mivel a kiképzett kutyák száma korlátozott. Majd következik a párosítás, amikor a személyhez temperamentumában, tempóban, életmódban illő kutyát választanak. Aztán a közös betanulás, amely során gazda és kutya együtt tanulnak szakemberek segítségével. Utógondozás, rendszeres ellenőrzés és támogatás sok esetben, a kutya a gazdához térítésmentesen vagy támogatott formában kerül, mivel a képzés költségeit adományok, pályázatok és civil támogatók fedezik. Aktuális kérdések és problémák 2026-ban. Egyik ilyen a hosszú várólista. A kiképzés időigényes, a megfelelő kutyák száma korlátozott, miközben az igény folyamatos. Több szervezet szerint a várakozási idő csökkentéshez több forrásra lenne szükség. Fontos még a finanszírozás. Egy vakvezető kutya teljes képzése és életútjának szakmai támogatása jelentős költséggel jár. Tenyésztés, állatorvosi ellátás, vizsgálatok, felszerelés, kiképzői munka, utógondozás. Nagyon fontos és súlyos probléma a társadalmi tudatosság hiánya. Még ma is gyakori, hogy dolgozó vakvezető kutyát simogatnak, etetnek, hívogatnak, fotózkodnak vele, vagy megzavarják munkavégzés közben. Ez veszélyes is lehet. Égető probléma az akadálymentesítés kérdése, vagyis az akadálymentesség hiányossága. A kutya sokat segít, de nem helyettesíti a jól kialakított környezetet. Rossz járdák, szabálytalanul parkoló autók, hiányzó hangjelzések vagy zsúfolt terek továbbra is nehezítik a közlekedést. Hogyan segítsünk mi? Adódik a kérdés az éplátó emberek szemszögéből. Ne zavarjuk a dolgozó kutyát, mindig a gazdához szóljunk, ne a kutyához. Ha segíteni szeretnénk, előbb kérdezzünk. Támogassuk a kiképző szervezetek munkáját adománnyal vagy önkéntességgel. Osszunk meg hiteles információkat a témáról. Több, mint kutya. A vakvezető kutya nem csodaeszköz, hanem hosszú képzés eredménye és mély ember-állat együttműködés. A gazdának szabadságot, biztonságot és önállóságot adhat, a társadalomnak pedig fontos emlékeztető, az akadálymentes élethez nem sajnálatra, hanem valódi támogatásra van szükség. Erről szól a Vakvezető Kutyák Világnapja. Számol be róla a Rehab portál. Kedves hallgatóink, egy rövid zeneszünetet követően érkezem a harmadik témával, amely egyben az utolsó lesz a mai adásban, az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adásában. Tartsanak velünk, azonnal jövök vissza.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
2: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk, mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kékli.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adását hallják. Kátai Németh Vilmos, amikor az élet mindent átír. 16 évesen elveszítette látását. Sokan egy ilyen fordulópont után hosszú időre megtorpannának, vagy úgy éreznék, hogy az addigi tervek végleg szertefoszlottak. Kátai Németh Vilmos számára azonban ez a súlyos veszteség nem lezárást, hanem egy rendkívüli nehéz, mégis új kezdetet jelentett. Életútja ma a kitartásról, az önfegyelmezésről és az újrakezdésről szól. Egy élet, melyet újra kellett építeni. Kátai Németh Vilmos Győrben született, később Budapesten nőtt fel, ma pedig Csepelen él családjával. Fiatalkorának meghatározó fordulata 16 évesen következett be, amikor retinasorvadás következtében elveszítette látását. Egy kamasz számára ez nem pusztán egészségügyi probléma, ilyenkor egyszerre változik meg a tanulás, a közlekedés, a társas kapcsolatok, a pályaválasztás és a jövőkép. A legtöbb ember számára természetesnek tűnő mindennapi helyzetek, egy iskolába jutás, egy ismeretlen útvonal megtétele, egy nyomtatott szöveg elolvasása, vagy egy ügyintézés hirtelen nehézségeket kapnak. A látássérült emberek számára a világ gyakran nem maga az állapot miatt válik nehezebbé, hanem azért, mert a környezet nincs rájuk szabva. A hozzáférhetetlen információk, az akadálymentesség hiánya, a túlzott sajnálat, vagy éppen az alacsony elvárások sokszor nagyobb akadályt jelentenek, mint maga a fogyatékosság. Kátai Németh Vilmos azonban nem ezekből építette fel önmagát. A látás elvesztése után először gyógymasszörként dolgozott, majd később jogi tanulmányokba kezdett, végül ügyvéd lett. Már az életút is kivételes teljesítmény. A jogi pálya ugyanis látó emberként is komoly terhelést jelent. Hatalmas mennyiségű jogszabály, szerződés, határozat és szakmai dokumentum feldolgozására van szükség, miközben a jogi környezet folyamatosan változik. Egy vakjogász mindezt speciális digitális eszközökkel, képernyőolvasó szoftverekkel, hangos felolvasással és sokszor jóval több időráfordítással végzi el. A tárgyalótermi munka szintén külön kihívás, a nonverbális jelzések, gesztusok, arckifejezések vagy vizuális reakciók a legtöbb ember számára fontos információforrások. Ezeket egy látássérült szakember más csatornákon keresztül, hangszínből, beszédtempóból, kommunikációs mintákból, tapasztalatból érzékeli és értelmezi. Ez különösen nagy koncentrációt és felkészültséget kíván. Mindez azt mutatja, hogy a fogyatékosság nem a képességek hiányát jelenti, hanem gyakran azt, hogy ugyanahhoz az eredményhez nehezebb úton kell eljutni. A sport, ahol a szem helyett a belső érzékelés vezet. Életének másik meghatározó területe a sport lett, különösen a harcművészet. Az aikidóban magas szintre jutott, fekete övet szerzett, és sokak szerint úttörőnek számít ezen a területen. Ez azért is figyelemre méltó, mert a küzdősportok többsége erősen épít a látásra. A sportolók folyamatosan figyelik ellenfeleik testtartását, mozdulatainak előkészítését, súlypont áthelyezését, a távolságot, a ritmust és a reakcióidőt. Sok esetben egyetlen villanásnyi vizuális információ dönthet siker és hiba között. Vaksportolóként mindezt más érzékelési módokkal kell helyettesíteni. Sokkal nagyobb szerepet kap a hallás, az egyensúlyérzék, a tapintás, a testhelyzet, az érzékelés, a testhelyzet érzékelése és az úgynevezett propriocepció, vagyis annak pontos érzése, hogy a test egyes részei hol helyezkednek el a térben. Az ellenfél mozdulatait gyakran a kontaktusból, az izomfeszülésből, a légzésből vagy a legapróbb súlypontváltozásból kell megérezni. Az aikido ráadásul nem pusztán fizikai sportág, nagyfokú fegyelmet, önkontrollt, nyugalmat és precíz időzítést követel. Kátai Németh Vilmos eredménye ezért jóval több egy sportsikernél. Annak bizonyítása, hogy az ember képes újra tanulni a mozgást, az önbizalmat és a magabiztos jelenlétet. Tapasztalatait mások szolgálatába is állította, amikor létrehozta a Fehér Kard nevű önvédelmi rendszert látássérült emberek számára. Egy ilyen kezdeményezés különösen fontos, hiszen a biztonságérzet, az önálló közlekedés és a kiszolgáltatottság csökkentése sokak mindennapi valósága. Az önvédelem itt nem csupán technikát jelent, hanem helyzetfelismerést, önbizalmat és lelki erőt is. Több mint egy személyes történet. Kátai Németh Vilmos életútja túlmutat egyetlen ember sorsán, azt mutatja meg, hogy a fogyatékossággal élő emberekről szóló társadalmi kép még ma is gyakran szűk és pontatlan. Ritkában látjuk őket vezetőként, szakértőként, döntéshozóként, vagy kiemelkedő sportteljesítmény birtokosaként, mint amennyire valójában jelen vannak ezekben a szerepekben. Ezért fontos minden olyan történet, amely árnyalja ezt a képet. Nem sajnálatot kér, nem kivételként akar látszani, hanem teljesítménnyel válaszol a kételyekre. Kátai Németh Vilmos története emlékeztet arra, hogy az akadálymentesítés nem csupán rámpákról és technikai megoldásokról szól, hanem lehetőségekről, bizalomról és arról, hogy minden ember megmutathassa a benne rejlő értékeket. Nem az határoz meg bennünket, milyen nehézségekkel találkozunk, hanem az, hogyan válaszolunk rájuk. Talán ezért fontos ma ez a történet. Adja hírül, illetve közli ezt a történetet a Rehab portál. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adása, mely műsorunk a Netmédia alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb két hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, például a Spotify-on és az Apple Podcast-ben. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk két hét múlva ugyanezen a csatornán, a köztes héten pedig ennek az adásnak az ismétlését hallják. További tartalmas, kultúrát időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszonthallásra!

0: Kamu reklám. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
1: Lemondott a Hagyományok Háza vezetői is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőványakispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen azért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
3: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
4: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobbyradio.hu.
5: A rádiót.
2: Közlekedési hírek a BKK támogatásával.
6: Május 5-e kedd. A fővárosban lezárták a 7. kerületben a Rumbach-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el, a Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál mindkét irányban sávelhúzás nehezíti az áthaladást napközben felújítás miatt. A 8. kerületben a Múzeum utcában a Múzeum körút és a Pollák Mihály tér között korlátozásra kell készülni, mert burkolatot javítanak. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorlókhoz után tart a vízvezeték javítása, itt a külső sávot lezárták. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt korábban beszakadt az útpálya, ezért a külső sávot itt lezárták. Lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla utcán, mert felújítják a csatornát, a Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út irányába. A 213-as és a 287-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint.
3: Hobby Rádió. Értünk szól. A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
7: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket, tartsanak velem, és ismerjék meg ma a virágok országát, Hollandiát és Észak-Velencéjét, Amszterdamot. Hollandiában annyi az idegenforgalmi látványosság, hogy elegendő lenne egy ötször akkora országnak is. Az ide látogató turistáknak először talán mégis két dolog tűnik fel, a mindenütt uralkodó rend és tisztaság. A harmadik jellemző már csak alaposabb tanulmányozás után ötlik szembe, pedig végig kíséri Hollandia egész történetét, ez pedig a hagyományok gondos őrzése. Az ország idegenforgalmi látványosságai között kiemelkedő célpont mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára Amszterdam gazdag kulturális örökségével, múzeumaival és csatornáival szórakoztató negyedével. Hollandia legrégibb és látványokban is leggazdagabb 750 ezres lakosú városa, az ország szellemi, művészeti és pénzügyi központja. Amszterdamot szabályos mértani rendben hálózzák be a csatornák, ezek felett hidak sokasága ível át, sok látogató ámul el a tömérdek mennyiségű vízláttán, nem véletlenül nevezik a várost Észak-Velencéjének. Éppen emiatt egy amszterdami látogatás nem teljes egy kis hajókázás nélkül. A nappali hajóút a város nyugodt és érdekes oldalát mutatja meg nekünk, az estén pedig a varázslatos és romantikus oldalt árul szemünk elé, melyhez nagyban hozzájárul a kivilágított házak és hidak látványa is. Amszterdam a múzeumok, a történelmi látványosságok, a pompás épületek, a káprázatos tulipánok, a kaffeeshopok és a vörös lámpás negyedvárosa. Itt tényleg mindenki megtalálja a kedvére való szórakozást. Bármikor érdemes ide ellátogatni. A turista szezon július és augusztus, ekkor a legkedvezőbb az időjárás. Igaz, a holland időjárás sosem szélsőséges, és ha inkább szívesebben látogatnának el Amszterdamba a turista szezonon kívül, akkor ezt nyugodtan megtehetik, hiszen a város ebben az időszakban is ugyanolyan vonzó. Ilyenkor a légitársaságok, hotelek és éttermek is olcsóbbak, valamint kevésbé zsúfoltak. Magasabb színvonalú a kiszolgálás, és mindemellett sok vonzó eseményt is elkaphatunk ilyenkor. Ilyen például az Amszterdam mellett lévő tulipánmezők virágzása április közepétől május közepéig. A város naponta nyitva tartó úszó virágpiacát egyébként bármelyik évszakban érdemes felkeresni. Itt színpompás növények, virágmagok és egyéb szuvenírek sokasága lelhető fel. A kulturális szezon szeptembertől májusig tart Amszterdamban, épp úgy, mint Hágában, Rotterdamban, Utrechtben és a közeli falvakban, illetve városokban. Amszterdami kalandozásunk nem sokára folytatódik, ám hogyha melegebb vidékre, például Egyiptomba vágynak, akkor javaslom, regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu oldalon, hiszen tart még játékunk, melynek végén egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást fogunk kisorsolni.
3: Hobby Rádió.
8: Sziasztok, én Ákos vagyok a TNT-től, hallgassatok továbbra is a Hobby Rádiót.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Mielőtt még részletesen sorra vennénk, milyen fantasztikus látnivalók és élmények várnak önökre, hogyha Amsterdamba utaznak, jöjjön néhány érdekes adat arról, hogy például hány bicikli, híd, csatorna, múzeum vagy éppen piac található Amsterdamban, avagy íme a város számokban kifejezve. 600 ezer bicikli, 28 park, 232 villamos, 21 piac, 24 gyémántcsiszoló műhely, 165 csatorna, 1281 híd, 2500 lakóhajó, 51 múzeum, 22 Rembrandt, illetve 206 Van Gogh festmény, 1400 kávézó és bár, 36 diszkó, 755 étterem, valamint évente 3,5 millió látogató. Ez Amsterdam, a Világjáró magazin mai úti célja. Tényleg a világ egyik legnagyszerűbb városáról van szó, ez Európa egyik legromantikusabb és legszebb helye, a tolerancia és a sokszínűség városa, amely a 17. században a világ leggazdagabb településének számított, ez volt az aranykor, patakokban folyt a pénz. Manapság a nagyvárosok összes pozitívumával rendelkezik, kultúra, történelem, szórakozás, jó közlekedési viszonyok. Ugyanakkor viszonylag kis csendes város, kevés közúti forgalommal, mely nagy részben a csatornáknak köszönhető. De vajon miért ennyire egyedi ez a város? Hát igazából a legjobb jelző a fesztelen. Az az igazság, hogy a lakosok kiváló egyensúlyt tartanak fenn a pihenés és az üzlet között, és ez a fajta szemlélet az ideutazókat is áthatja. Hollandiába egyébként repülővel, vonattal, autóval vagy autóbusszal juthatunk el. Hogyha ez utóbbit választjuk, számítsunk rá, hogy az út körülbelül 24 óra, ám a busz előnye, hogy az utolsó pillanatban is kedvező áron lehet jegyet foglalni. Amsterdam Budapesttől körülbelül 1450 kilométer, ami, ha magunk vesszük kézbe a kormányt, 12-15 órás utat jelent. A legegyszerűbb és leggyorsabb, hogyha repülőre pattanunk, a Schiphol reptérre fogunk megérkezni, innen nagyon könnyen el lehet jutni Amsterdam belvárosába. A legegyszerűbb természetesen taxiba szállni, de hogyha a költséghatékonyak szeretnénk lenni, akkor jobb, ha vonatra szállunk. Ezek körülbelül 10 percenként indulnak. Menetidejük a városközpontig, a Central Stationig, vagyis a központi pályaudvarig 15-25 perc, attól függően, hogy gyors vonat vagy IC. Amsterdamon belül a villamosokon, buszokon és metrókon egységes jeggyel lehet közlekedni. Nagyon jó a tömegközlekedés, ám arra érdemes figyelni, hogy vasárnaponként minden leáll. Ilyenkor csak taxival vagy biciklivel tudunk közlekedni. A városon belül amúgy is talán az a legolcsóbb, de mindenképpen a leghelyibb megoldás, hogyha biciklit bérlünk. Rengeteg helyen van rá lehetőség, és így mi is beilleszkedhetünk egy-két napig az ottani társadalomba, sportolhatunk egy kicsit, és

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Magyarosi Marianna, szép napot kívánok, folytatódik a Világjáró magazin. Ezúttal Amszterdamba invitálom önöket, ahol a múzeumok jelentik az egyik legnagyobb vonzerűt. Mindenki ismeri a Rijks, illetve a Van Gogh múzeumot, de ennél sokkal több látnivaló van itt, nos vegyük sorra a legfontosabbakat. A Rijks múzeum Hollandia legnagyobbika, évente több millió látogatót vonz, a holland remek művek egyedülálló kollekcióját tudja magáinak. Tervezzenek legalább egy fél napot ezen páratlan vallási és aranykori remek művek megtekintésére, és még akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy nem tudnak mindent megnézni, mert a világ egyik legkiválóbb művészeti gyűjteménye található itt. Az 5000 műalkotás közül minden bizonnyal Rembrandt utolsó vacsorája a legpompásabb. A Van Gogh Múzeum a Rijks Múzeum mögött található, itt látható a világ legnagyobb Van Gogh festmény kollekciója. A kiállított festmények alkalmat adnak a festő fejlődésének nyomon követésére, vagy akár a festményei már 19. századi festők műveivel való összehasonlítására. Érdemes

0: megnézni a Rembrandt házat, a híres holland festőnek szentelt múzeumot, ahol a művész szinte valamennyi metszete és néhány festménye látható. A képzőművészet iránt érdeklődők feltétlenül nézzék meg a holland termitást, itt a szentpétervári orosz múzeum darabjai tekinthetőek meg, a kollekció körülbelül évszakonként változik. Amsterdam egyik leglátogatottabb helye az Anna Frank Múzeum, az a ház, ahol Anna Frank a II. Világháború alatt 2 éven át bujkált a nácik elől, és itt írta híres naplóját is. Közvetlenül az Anna Frank Múzeummal szemben található a Tulipán Múzeum. Az első virághagymákat a 15. század közepén hozták hajóval Hollandiába, ami azóta az ország szimbólumává és egyik fő import cikkévé vált. A múzeum a tulipán történetét, valamint a tulipánok helyes gondozását mutatja be röviden, viszonylag sok tulipánnal. És ha már a növényeknél tartunk, Amsterdamban találjuk a világ egyik legidősebb botanikus kertjét, itt több mint 6000 növényt csodálhatunk meg. Amsterdamban Madame Tussauds panoptikum is van. Hírességek viasz figurái között sétálgatva találkozhatunk Julia Roberts-el, Brad Pitt-tel, Elizabeth Taylor-ral, Angelina Jolie-val, Marilyn Monroe-val, de összefuthatunk Robbie Williams-el, Sean Connery-vel, Churchill-lel, Johnny Depp-tel vagy éppen Bono-val. Nem csak a gyerekeknek, hanem a játékos kedvű felnőtteknek is érdekes lehet a NEMU Tudomány és Technológiai Centrum, ami olyasmi, mint Budapesten a csodák palotája. Ez egy meghökkentő 17. századbeli hajóra hasonlító épületben kapott helyet Amsterdam történelmi kikötőjével szemben. A múzeum interaktív kiállításokat, demonstrációkat és előadásokat rendez, ami egyedi módon fedi fel a tudomány, a technológia és a művészet ötvöződését. A múzeum tetőteraszára bárki felmehet, innen lélegzetelállító kilátást árul a városra. Hollandia hajózási múltját mutatja be a holland tengeralattjárókkal együtt a Hajózás Történeti Múzeum, és az épületen kívül lehetőség van egy óriási hajóra is felmenni. Nagy élményt nyújt a Heineken Experience, ahol a látogató megismerheti a Heineken sörfőzde történetét, megnézheti a palackozást, letesztelheti, mennyit tud a sörfőzésről, és nem utolsó sorban egy jó pohár Heineken sör üdítő hatását is élvezheti, a fogyasztás szinte kötelező, ezt a belépő ára tartalmazza. Már is milyen sok látnivalóról hallhattak, ugye? Pedig még csak a legfontosabbak egy részéről volt szó. Amsterdamban van például gyémánt, táska, film, biblia, lakóhajó, erotika és marihuána múzeum is. Nem sokára ezekről hallhatnak.
1: Klubi Rádió műsorajánló.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
3: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Live.
4: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
3: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió.
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem, esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Just lay your eyes on the night. Don't you stay there. Don't you? Seems like the world is the same.

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Amszterdami utazásunk most folytatódik, ígértem, hogy mesélek majd arról az egyedülálló múzeumról, amit bizony a városba látogatók nagy része felkeres, de itt nem a művészeti a főszerep. A világon egyedülálló marihuána és hasis múzeum 1985-ben nyitotta meg kapuit, és évente 75 ezer látogatót vonz. A cannabis növény történetét mutatja be. A múzeumban különböző képek, újságok, fotók, növények és a világ legnagyobb vízipipa gyűjteménye tekinthető meg. Néhány növény is ki van itt állítva, termesztésükhöz szükséges magyarázattal ellátva. Különlegességnek számít az Erotika Múzeum is, amely a város híres hírhet piros lámpás negyedében található, 5 emeleten keresztül látható az erotikus gyűjtemény. De hát van itt Kínzások múzeuma is, egy kicsi és sötét múzeum, ahol az elvont emberi fantázia legborzalmasabb szüleményeit nézhetjük meg, az eszközök legtöbbje valaha használatban volt. Ha kevésbé borzongató élményre vágynak, akkor keressék fel a bibliai történelmi emlékeket tartalmazó Biblia Múzeumot, vagy a hollandiai zsidók történetét bemutató múzeumot. A Gyémánt Múzeum a gyémánt történetét mutatja be, természetesen rengeteg gyémánttal. Ha szeretnének ízelítőt kapni, hogy milyen is lehet Amszterdam csatornáin egy lakóhajón élni, akkor feltétlenül látogassanak el a Lakóhajó Múzeumba. Az 1500-as évek elejétől napjainkig készült táskák láthatóak a Táska Múzeumban, több mint 3500 darab, míg a Zongora Múzeumban a hangszerek szerelmesei közel 20 ezer hangszert csodálhatnak meg. Az energiatermelés történetét bemutató Energia Múzeumban fantasztikus háztartási gépekkel és fényefektekkel is találkozhatunk. Hát lassan úgy tűnik, hogy egy hét is kevés Amszterdam legfontosabb látnivalóinak megtekintéséhez, és bizony a város még mindig kínál érdekességeket. Múzeumokból is akad még bőven, de többet már nem említek, talán még egyet, azt, amelyik a mozi és a filmgyártás történetét mutatja be. Itt gyakran vetítenek egészen régi filmeket is. Érdemes felkeresni, már csak azért is, mert egy gyönyörű régi épületben található, Amszterdam egyik legszebb helyén, a Vondel Parkban. 10 milliós éves forgalmával ez Hollandia leghíresebb parkja, sokan járnak ide, pihenni vágyó turisták, szerelmes párok, a napon sütkérezni vágyók, családok, futók, a park egyébként körülbelül 2 kilométer hosszú, tehát bőven jut hely mindenkinek. A város másik kedvelt helye a Dám tér, a turisták számára ez jelenti Amszterdam központját. A téren boltok, múzeumok, éttermek vannak, esténként pedig így gyülekeznek a buliba induló fiatalok, de itt látható az új templom, a Madame Tussauds Múzeum, valamint a királyi palota is. A királynő ugyan nem itt lakik, de ha a királyi követség érkezik Amszterdamba, gyakran használják ma is ezt az épületet. Az Amszterdamba utazó sport és foci rajongók számára kihagyhatatlan program az Ajax Aréna megtekintése. Az Ajax a holland labdarúgás leghíresebb és legnépszerűbb egyesülete, egyike a világ legjelentősebb csapatainak. A klub története tárul elénk, hogyha ellátogatunk a stadionba, amely mindössze csak néhány percre helyezkedik el a belvárostól.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Sziasztok! Kozsó vagyok, maradjatok velünk, ez itt a Hobby Rádió.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Amszterdam jó ideje nem csak a múzeumok és a tulipánok miatt népszerű a turisták körében, sokan inkább a piros lámpás negyed és a coffee shopok miatt keresik fel a várost. Amszterdam nagyfokú toleranciájáról híres, és ez alól a prostitúció sem kivétel. A kormány úgy döntött, hogy legális keretek közé tereli a prostitúciót, ennek helye a piros lámpás negyed, amit kíváncsiságból azok a turisták is felkeresnek, akik egyébként valóban nem emiatt érkeztek ide. Legmeglepőbb saját hogy maga a negyed kifejezetten szép. A híres piros lámpák fénye világítja be a csatornamenti házakat és a hidakat. Ez a városrész egyfajta szexuális vidámpark. Sötétedés után érdemes ide ellátogatni, mert ekkor kezdődik az élet. Rengeteg pipsóval, üzlettel, bordélyházzal fogunk itt találkozni. Tipikus helyi sajátosság a piros lámpával megvilágított sok-sok kirakat és az üveg mögött áldogáló, lengeöltözetű lányok. A negyedben egyébként van egy kakukktojás utca is, ahol ha egy kicsit jobban odafigyelünk, akkor látjuk, hogy a lányok nem is annyira lányok. Hollandia évtizedek óta a könnyű drogok iránti laza politikájáról híres, ami turisták millióit vonza az országba. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy vége a cannabis turizmusnak. Május elején ugyanis a fűpárti csoportok heves tiltakozása ellenére úgy döntöttek, hogy a coffee shopok ezentúl csak kizárólag hollandiai állandó lakcímmel rendelkező vásárlókat szolgálhatnak ki, és őket is csak korlátozott számban, szigorú nyilvántartás mellett. A szabályozás először a három Belgiummal határos tartományban lépett életbe, majd 2013-tól az egész országban érvényes lesz. A változás nyomán leállhat az Amszterdamba irányuló coffee shop turizmus, és a külföldiek teljesen kiszorulhatnak a legális marihuánát értékesítő üzletekből. Nagy bajba sodorhatja ez a kereskedőket, hiszen forgalmuknak mintegy 90%-át a Hollandiába látogató külföldiek adják. Nem csak az üzletemberek aggódnak a forgalom visszaesés miatt, hanem Amszterdam polgármestere is, aki szerint a turisták 33%-a kizárólag azért látogat a városba, hogy legálisan beszívhasson. Persze a harcot nem adják fel, a következő lépés az, hogy a Strasburgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak. Na hát ebből is látszik, hogy Hollandia és Amszterdam mennyire különleges város Európában. Érdemes ide ellátogatni. A mai Világjáró magazin vége felé közeledve engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket még egyszer arra. Még mindig tart az a játék, amelynek fődíjaként egy egyhetes, két fő részére szóló egyiptomi nyaralást sorsolunk ki. Hogyha szeretnének játszani és nyerni, akkor regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu internetes oldalon. További kellemes rádiózást kívánok, ennyi volt a mai Világjáró magazin. Tartsanak velem legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítólag nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az étteren próbálni keresztül. Simán.
1: Egy szó mint 100, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látnivaló van ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, na csak Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazó, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.
3: Műsorajánló.
4: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
5: Life is Life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
3: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió.
7: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Kamu reklám.
1: Toszkvánában. A gyümölcsösben... Na, hülye vagyok. A gyümölcsösben Kvanti... Ha, milyen hamar... Hát hülye vagyok. A gyümölcsösben Kvanti mosolygó...
2: Hasolygó, persze, mosolygó... Hamvas.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dex ketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
2: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
6: Reklámot hallottak.
13: Reklámot hallottak.
14: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
15: Társadalmi célú közlemény következik.
16: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
17: Nos, adó vagy nem adó, adó.
16: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió. A jövedelem adó. Edő.
15: Társadalmi célú közleményt hallottak.
18: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
19: Birkás Balázs gépésztervezőként kezdte pályáját, majd foglalkozott gyári berendezések külföldi eladásával és üzembehelyezésével. Volt két egymást követő osztrák államelnök tolmácsa is a magyar parlamentben. Életének igazi értelmét azonban a 200 lelkes Szent Békkállán találta meg, ahol mandulát termeszt, biogazdálkodással és biotermékek előállításával, árusításával foglalkozik. A 80 esztendős biogazdát kollégánk telefonon éppen munka közben érte el, így rögtön arról érdeklődött, hogy milyen munkafolyamat zajlik a földeken. Balázs Zsanett interjúja.
20: Hajnal óta mandulát szüretelek, és éppen leszálltam a gépről, mert ezt már nem lehetett tovább bírni.
21: Miért pont a mandulát választotta, hiszen szőlőtelepítéssel, vagy éppen gyümölcstermesztéssel is foglalkozhatna?
20: Azért, mert az én koromban az ember már látja a saját korlátait. Szőlőtelepítésbe belevágni azt jelenti, hogy feltételezem magamról, hogy nem csak szőlőt tudok termeszteni, hanem abból utóbb még egy jó bort is tudok csinálni. Ez egy sokkal bonyolultabb dolog. Én 50 éves elmúltam, amikor ebbe belevágtam, és nem voltak illúzióim. Örülök, hogy egy egymenetes dologgal boldogulok. A mandula termesztés egymenetes, mert megtermesztem a mandulát, aztán abból nem kell semmi csodát csinálni, szépen magtárba kerül, és előbb-utóbb el lehet adni.
21: Említi, hogy 50 éves elmúlt. Miért döntött az életmód váltás mellett?
20: Én a Váci utcában laktam Budapesten egy nagyon szép, tágas, valamikor nagypolgári lakásba, és tolmácsfordítóként megfelelő jövedelmem is volt. Egy idő után nem éreztem magam ott jól. És ahányszor itt lent jártam Szent Békkállán ezen a családi, hát birtok az túlzás, de valamiféle gazdaságszerűségben, föltűnt, hogy mások az emberek. Az utcán a szembe jövő emberek rám köszönnek, vagy ha nincs mondani valók, akkor is egy mosolyt megeresztenek. Budapesten megtolakodunk a járdán, próbálunk nem egymás szemébe nézni, aztán beülünk az autóba, és úgy viselkedünk, mintha rodeón lennénk. Az egész valahogy egyre kevésbé tetszett, és itt meg úgy éreztem, hogy valahogy hasznos lehetek. Tudja, a mediterrán kultúrkörben van egy olyan, hogy azt mondják, egy férfi az élete során csináljon legalább két gyereket, építsen legalább egy házat, és ültessen legalább egy fát. Miért? Azért, hogy maradjon utána valami. Na most én ezt túl teljesítettem, nekem 3 fiam van, házat is építettem, és ültettem 2000 fát. És egy ilyen kis faluban, mint Szent Békkállán, ha az embernek van egy közösségi vénája, szeretne valamit csinálni, ami másoknak is hasznos. Erre sokkal több alkalom van. Ha én Pesten a házban lakógyűlést akartam szervezni, nem tudom én, virágosítás érdekében, az gyanakvás fogadta, hogy jó, ha ez a birkás mit akar, ebbe biztos van neki valami érdekeltsége. Ez nem volt egy kellemes közeg a számomra.
21: De a gazdaságba bele kellett tanulni. Teljesen más életformát kíván.
20: Igen.
21: Nehéz volt?
20: Együtt kell tudni élni az általam elkövetett hibák következményeivel, mert nem vagyok egy olyan zseni, hogy ránézek egy problémára, aztán puff, ott a megoldás, hanem puff, és ott volt egy rossz megoldás. És utána hát megnézhettem magam. De ezekből tanul az ember.
21: Mi található még az önök kertjében?
20: Ugye ez egy biogazdaság, tehát elsősorban olyan dolgokat termeszt, termesztünk, ami a biotermékek piacán érdekes, például tönkölybúza, azt jó minőségbe tudjuk előállítani, de van egy kis zöldségkertészetünk, a káptalantóti piacon van egy standunk, egy kis bódénk, ott árusítjuk a zöldségtermékeinket. Persze ez ugye szabadföldi termesztés, tehát én nekem paradicsom akkor van, amikor a jóisten azt akarja, hogy legyen paradicsom. Én februárban nem tudok, nincs fóliám, nincsenek fűtött ágyásaim, és így tovább. Istenem, ezer éveken keresztül meg voltunk nélküle, és milyen szépen gyarapodtunk.
21: Piacon kínálják, árusítják a termékeiket, és itt a kommunikáció is szóba került a beszélgetésben. Ilyenkor a vásárlókkal is kommunikál?
20: Hát persze. A piacon kapja az ember azt a visszacsatolást, hogy milyen az, amit termesztek, milyen az, amit kínálok, milyennek kéne esetleg még lenni, vagy mivel kéne bővíteni. Nagyon tanulságos. Azt lehet mondani, hogy a piaci árusítás felér egy 1 millió forintos marketing tanulmánnyal, ahol valami bölcs ember egy íróasztal mellett Budapesten megírja, hogy nekem mit kéne csinálni. Ennél azért a piaci tapasztalatszerzés hatékonyabb. És hihetetlen örömteli dolog élelmiszert előállítani, élelmiszert adni az embereknek. Ez majdnem olyan fontos, mint a tornacipő vagy a csigorszokni. És amikor visszajön valaki jövő héten, és azt mondja, hogy finom volt az a cukkini, azt úgy készítettem el, stb. Ezek lélekemelő beszélgetések.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése, közösségi és online rádiók érdekképviselete, médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen. Ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
3: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
3: Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó nevű.
3: Társadalmi célú közleményt hallottak.
1: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
5: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 5-én köszöntjük Györgyi, valamint Adrián nevű kedves hallgatóinkat. A Györgyi a Georgina női név magyarosítása, a Györgyike név rövidülése. Ünnepelnek még a Györgyik február 15-én, április 24-én, valamint december 9-én is. A név becézése Györgyike, Gyöngyi, Györgyi, jeles viselői a névnek, Vidák, Györgyi, divattervező, Tarján Györgyi, színésznő, Lang Györgyi, énekesnő, és ön, kedves Györgyi. Szintén ezen a napon ünnepelnek az Adriánok, a latin eredetű férfi név, a Hadrianus névből ered, jelentése Hadria városából való. Az Adriánok ünnepelnek még szeptember 8-án is. Becézése a névnek Adri, Adrika, Adi, Adika, Ada, Adica, a név jeles viselője, ön, kedves Adrián. Ezen a napon köszöntjük még az Angelus, Árvácska, Ernád, Gotár, Iduna, Irén, Judit, Jutta, Kocsár, Nyék, Pius, valamint Viola nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy az 1949. május 5-én Londonban megalakult Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1964-ben határozta el, hogy május 5-ét minden évben Európa napjaként ünneplik. Célja, hogy az embereket szorosabban bevonják az európai egyesítési folyamatba. Ez volt a mára vonatkozó naptári információ. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobby Rádió.
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus esküszöm.
4: Hobby Rádió. A hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1265. május 5-ével kezdünk, amikor megszületett Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. A 15. század végével folytatjuk 1494. május 5-én. Christopher Columbus megpillantotta Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigetnek. A 18. század elejével folytatjuk 1705. május 5-én, Bécsben 64 éves korában meghalt első lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. 1747. május 5-ével folytatjuk, Schönbrunnban megszületett második lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, aki bátyja második József halála után vette át a hatalmas birodalom kormányzását. A 19. században járunk, 1814. május 5-én Sárszentlőrincen megszületett Balassa János orvos, a korszerű magyar sebészet megteremtője. Úttörő jelentőségűek a hasisérvekkel és a gégetükrözéssel kapcsolatos szakmai munkái, de a plasztikai sebészet területén is sok új eljárást alkalmazott. Balassa emlékére a Magyar Sebésztársaság 1906-ban Balassa János emlékére elnevezésű kitüntetést alapított, amelyet 1943-ig minden évben kiosztottak. A 20. század elejével folytatjuk 1904. május 5-én Budapesten meghalt Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. Nagyszabású történelmi regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb író lett, a Kisvaludi Társaság 1860-ban tagjává választotta. A kiegyezést követően írásaiban sokat foglalkozott a kapitalizálódással, a polgárosodó rétegek liberális elveit hirdette, 50 éves írói jubileum alkalmában jelent meg 1894-ben műveinek 100 kötetes díszkiadása. És még mindig a 20. század, 1909. május 5-én született Radnóti Miklós költő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió.

0: Üzenet Jakab apostol könyve első fejezetéből.
1: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
3: 2026. május 5-e, kedd. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 27-től a 31. versig. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem. Elmélkedés. Jézus búcsú szavait olvassuk a mai evangéliumban, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem általános jókívánság ez, hanem a tanítványi élet forrása. A mi lelki békénk tehát valójában nem külső körülményektől függ, hanem abból ered, hogy az Úr él bennünk, és ezért mindig biztos talajon állunk, egyenes úton járunk. A világ békéje olykor kölcsönös engedményeken, máskor hallgatáson nyugszik, de ingatag, mert a jó szándék elfogyhat az emberekből. Jézus békéje viszont belülről növekszik, és nem a vihar hiánya, hanem a valódi belső megnyugvás. Ezért képes megmaradni bennünk akkor is, amikor küzdelem vagy nehézség ér minket. Az Úr békéje nem kikényszeríthető, nem birtokolható, hanem csak befogadható. Akiben Krisztus él, az ennek a békének a hordozója lesz. A szavain, a cselekedetein, a döntésein keresztül Jézus nyugalma és ereje kezd átsugározni másokra. Ez a tanúságtétel lényege. Nem kell minden helyzetet irányítanunk, hanem az Úr békéjével a szívünkben kell élnünk. Ezt a világ nem tudja megadni, de elvenni sem tudja tőlünk. Jézus békéje nem csupán vigasztalás, hanem egyúttal küldetés is. Aki benne él, az békét visz oda is, ahol emberileg már nincs rá ok, nincs rá remény. Vigyük a világba Krisztus békéjét, az ő húsvéti ajándékát. Uram Jézus Krisztus, te nem úgy adod a békét, ahogy a világ adja, erre a békére vágyom a leginkább. Taníts meg rá, hogy ne a csendes körülményektől várjam a nyugalmat, hanem benned találjam meg. Jöjj el hozzám, és adj belső békét, amely nem menekül el a nehézségek elől, hanem megoldja a problémákat. Segíts, hogy ne csak kérjem a békét, hanem közvetítsem is azt embertársaim felé. Legyen a te jelenléted biztos pont bennem, örök, mint a te szereteted. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
2: Hobby Rádió.
4: Fogod akkor, hogy menjetek ki a busztába!

0: Műsorajánló.
1: Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
2: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
3: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
4: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
5: Hagyományaink, értékeink Európában.
6: Ahol az érték a mérték.
7: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
8: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
10: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
11: Tudta ön azt, hogy egy vizsgálat során kiderült, hogy a kisbabák akár egy éves korukig is emlékeznek azokra a dallamokra, amelyeket születésük előtt 3 hónappal hallottak? A mesterségesen táplált csecsemők általában kevesebb alkalommal ürítenek székletet, mint az anyatejesek. Hazánkban az 1000 gram alatti súllyal született koraszülöttek átlagos halálozási aránya 2000-ben 45,9%-os volt.
10: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: Műsorajánló.
1: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
3: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
4: Világjáró.
5: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
6: A Hobby Rádióban.
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
2: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
8: Vers, próza, jelenet. Előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében. Hétfőn délután 4-től.
10: Szivárvány.
11: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
2: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Európában!
1: Hobby Rádió.
0: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!
2: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek témakifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről Vád Lotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025 novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt a Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Szél Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
3: Reklám.
4: Társadalmi célú hirdetés következik.
3: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
1: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
6: Esztrik beton szakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
11: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
12: Reklámot hallottak.
13: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
14: Reklámot hallottak.
15: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
16: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelemadó vevő.
17: Társadalmi célú közleményt hallottam.
18: Hobby Rádió.
19: Lakótaglak a Mörzöbdű. Várj, akkor kapcsoljunk át köznyelvre. Mindez annyit tett, ugye üdvözlöm a hallgatókat.
20: Üdvözlöm a hallgatókat?
19: Na persze felvetődhet egyből önökben, hogy mi szükség volt arra, hogy így kezdődjön a bevezető egy interjúhoz. Nem kislekedek a válaszadással sem. Interjú alanyom Busi József, aki azon különleges nyelvezetet alakította ki, mely a mondatok visszafelé mondásával jött létre. De miért volt erre szükség?
20: Hát egyszerűen a kommunikációs probléma, például, hogyha valami titokban szeretném megbeszélni közhelyen, akkor erre ad lehetőséget.
19: Kell hozzá esetleg egy társ is, akivel titkosan kódoltan beszélgetni, vagy a képesség kifejlesztéséhez elég a maga kihívás, tehát annak az élménye, hogy ezt el tudod érni?
20: Hát szerintem mindenféleképpen kell egy társ, mert az ember magában beszél. Már arról sincsenek jó élmény, még hogyha visszafele. Nagy segítség van benne persze, hogyha legalább egy ember ki beszél ezen a nyelven.
19: És neked hány ilyen társad volt, akivel így kialakítottátok ezt a nyelvezetet?
20: Hát először egy társam volt, egy barátom, akivel minden nap találkoztunk. Aztán kapcsolt egy másik srác is hozzá, de neki nem sikerült valahogy befogadni ezt a kultúrát, úgymond.
19: Mennyi időbe került mégis, hogy még ezt a nyelvezetet teljes csiszoltságába így kialakult?
20: Elég hosszú idő, már ez egy elég folyamat. Az első pár hónap volt nehéz, amikor csak szavakat mondtuk visszafele, tehát nem egész mondatot, és csak a leghétköznapi szavakat, névelőket, főneveket, tehát a legalapvetőbb dolgot. Egy-két év után már folyamatos beszélgetés van rá a lehetőség, tehát akkor már megértjük egymás fél szavakból is, mondhatjuk úgy.
19: Mégis azért van még olyan nagy falata, tehát olyan szó, ami esetleg még gondot okoz.
20: Hát mindenféleképpen van nagyon szó, amit rendesen se tudok kimondani néha, meg szivattak már engem úgy is. Például többen, hogy kipróbálna tesznek, és akkor mondtak, hogy több megszentségtelenítetetlenségességeit kérde ilyenek. Szóval ez ilyenek, ezek még nem mennek.
19: De van egyébként olyan gyakorlati haszna, ami miatt úgy érzed, hogy tehát jó, hogy megtanultátok, tehát ahol tudod hasznosítani.
20: Hát ez épp olyan, mint egy másik nyelv például, csak ezt kevesebben beszélik. Tudok róla, Magyarországon is vannak egy páran, akik beszélnek visszafele, bár kapcsolatot nem tartjuk velük. De szerintem mindenféleképpen jó, tehát amit említettem, hogy titkos nyelv végül is, nem sokan értik, de egymással tudunk így kommunikálni.
19: Na most, hogy a rádió hallgatók is megbizonyosodhassanak, bár hogyha elhiszik nekünk. Itt van egy helyesírási kéziszótár, amelyből most így találomszerűen felnyitva rámutatok egy szóra, és akkor megkérlek, hogy mondd visszafele azt, hogy próbakocsi.
20: Icsuk abrób.
19: Igen, igen, ez szerintem helyes volt, bár én elsőre így nem tudom még egyből megállapítani, de szerintem úgy, hogy ennyi gondolkodás nélkül egyből rávágtad a
20: korba.
19: Na már most itt ez egy kicsit sok ilyen idegen szó, legyen egy kicsit ilyen egyszerű, mert mondtad, hogy az idegen szókat annyira nem nagyon, mondjuk király sas.
20: Sas járik. Király sas.
19: És akkor egy utolsó, mondjuk egy olyat, hogy irattárca.
20: Atrátari. Irattárca.
19: Igen, pontosan. Na, feladatot sikerre teljesítetted, tehát akkor ezzel bebizonyosodott a dolog. Tudom is rólad, hogy mindig szeretted sűrni a magyart, ami számomra azért is szimpatikus, mert így a magyar nyelv lehetőségeit merített ki. Mégis, ahogy visszafelé beszélsz, valami jellegzetes akcentus hallatszik ki belőle. Tehát olyan, mintha egy másik önálló nyelven beszélnél. Volt esetleg arra például esetleg vicces szituáció, amikor ez pont úgy jött ki, mintha egy másik idegen nyelv lenne?
20: Hát igen, ez az egyetlen előnye, tehát hogy nagyon vicces is, tehát ezért találtunk mi szórakoztatónak elsőnek, nem is gondoltunk, hogy más haszna is lesz. Például buszon az elnőrökkel, amikor mi is voltunk úgy, hogy véletlenül nem volt, hogy otthon hagytuk egyetek, már remélem nem hallgatják az elnök sűrűn és inkognitó maradok, és kiadtuk magunkat külföldnek, mi jól lehordtuk őket így saját nyelvünkön, ragyomon, ők pedig azt, hogy külföldiek vagyunk, hát leszállítottak végül is, de nem kértek semmilyen igazolványt, mert nem tudtak, hogy elérni minket, szerencsére is tudtak angolul, vagy valamilyen köznyelven kommunikálni, amit elég sokan beszélnek. Hát a másik dolog például, hogyha fürdőben, amikor sűrűn jártunk ki a debreceni nagyerdőre, ott az úszómester szoktuk néha még most is, már elég nehéz most már nevetés nélkül megállni. Hát régebben gyerekkorban ez elég jó poénnak tűnt. Mostanában például, nem is csak mostanában, már régebben is, de például haverokkal az ilyen alapvető szavak a csajozásnál, például amikor szerintem sok fiú számára ismert, aki megy az utcán, és akkor meglát egy jó csajt, és szól a másiknak, hogy nézd, milyen jó csaj, de nem mondhatja, mert akkor a csaj ott van közel, vagy esetleg ciki, vagy van, aki éppen azt akar elérni, hogy hallja, és akkor például annyi mondunk, hogy jaj, csikolj. Jó kis csaj. De ő annyit ért, hogy sikolj, hogy jaj, sikolj. Hát ez olyan, mint hogyha például valami szláv nyelv keveredés lenne magyarra, vagy például, hogyha megtetszik a lábak, például annyit mondunk, hogy gólya kiabál. Hálva így, ha jó, ez visszafele jók a lábai.
19: Tehát leginkább a szlovák nyelvhez, vagy inkább az ilyen szlovák nyelvcsaládhoz hasonlítható a visszafele beszéd?
20: Hát a legtöbben igen, hallottuk, hogy ezek mondták, hogy hát ezek valami szlávok, vagy nem tudom, tehát így nem tudták hol helyezni a mi nyelvünket. Nem is gondoltak rá, például, hogy visszafele beszélünk, ez a jó benne.
19: Na most ez egy olyan tudás, Józsi, amit kialakítottál egyszer is, akkor ezt soha nem felejted el, tehát mint a kerékpározása, vagy azért folyamatosan fejleszgetni is kell?
20: Hát elfelejteni teljesen nem lehet, bár folyamatosan fejleszteni kell, tehát hogy minél több szóval bővén a szókincsünk. Én körülbelül egy ilyen fél éve, éve nem használom ezt a nyelvet már rendesen, mert a barátom megszokott, hogy a kapcsolatunk, így a barátságunk a távolság miatt telefonul elég érdekes lenne, meg költséges visszafele beszélni. Bár ugyanolyan gyors a kommunikáció, mint rendesen, legalábbis számunkra, más számára annyira nem. De fejleszteni kell, azért én is érzem, hogy kezd, nem a nyelvem rozsdásodni, de ugye az agyam ugye a tudás.
19: És hogyha valaki kedvet kapott most így ennek az interjúnak a hallatán, magához a nyelvhez, hogy megtanulja, akkor mit tudsz, milyen gyakorlati tanácsot adni, hogy hogyan kezdje el?
20: Hát mindenféleképpen kell egy barát vagy társ, aki szintén velünk együtt gondolkodik, tehát közösen is nem fog hülyének nézni, hogy mibe akarunk belevágni. Próbálj meg először alapvető szavakat, hiszen ahogy mondtam, hogy hétköznapi nyelven használatos szavakat használ, utána ugye lehet az argó nyelvre is rátérni, már azt elmegy egy-két év után, ami azért még a hétköznapi ember számára világos, hogy megszomik jelent. De mindenféleképpen idő kell hozzá, nagyon sok idő. És folyamatosan, tehát naponta egy-két órát így szavakat gyakorolni, visszafele beszélni, az nagyon fontos. Meg ez ilyen adottság kérdése is, tehát ugyanolyan, mint a helyes írás, vagy a beszédkészség, kommunikáció, hogy van, aki egyszerűen könnyen meg tudja tanulni, tehát tud fejben visszafele olvasni. Tehát ez végül is olyan, mint hogy legyenek nekünk egy papírra, csak mi fejben olvassuk visszafele. Számomra már ilyen egyszerű régen, ez nekem is bonyolult volt, tehát gondolkoztam, hogy próbáltam visszafele, hogy mi az utolsó betű, akkor mi a második, és akkor így raktam összefele visszafele. Hát egy 4-5 betű szó az körülbelül nekem is egy ilyen 10 másodperc gondolkozásba került akkor.
19: Mennyi a max gondolkodási idő?
20: Például olyan szavak, amelyekben egymás után vannak a más hangzó, például ott néha még van egy kis gabajodás, tehát a pörgősebb szavak. De hát észre se lehet venni, tehát hamar kapcsol az ember ilyenkor. Egy másodperc talán van, amíg kapcsol, de ha többet használj, már halva, negyedik alkalommal már szinte magától jön.
19: Így búcsúzásképpen akkor kérlek, mondd már el a Hobby Rádiónak az egyik reklám szlogenjét.
20: Ibu Hovidár, ha elbeftovasz, gásólav.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: Te voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
10: Hirdessen a Hobby Rádióval!
11: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
10: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
11: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
10: Vagy telefonon 30 913 80 80.
12: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Hobby Rádió.
1: Lemondott a Hagyományok Háza vezetői is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőványa-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható. Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adó vagy nem adó, adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó. Edő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 15 óra.
1: Lemondott a Hagyományok Háza vezetői is a kifizetések miatt. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőványa-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című filme második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet több felé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje.
4: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
3: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
4: 18-12-99-82-1-41.
3: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
4: A jövedelemadó vevő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, miért egy ki a busztába?

0: Jó, boly vagyok, öreg fiú. Hoztam egy vendéget önöknek, a telefon van a másik oldalán.
1: Szűcs Judit vagyok.
0: Szeretettel üdvözlöm művésznő a Hobby Rádióban. Mit csinál mostanában? Hogy él?
1: Életem legboldogabb időszakát élem át, úgyhogy tudom, ezt nem sokan mondhatják el magukról, de én egy teljes boldog harmóniában élek önmagammal és a családommal. Együtt vagyok a párommal is, ez nekem nagyon-nagyon sokat jelent.
0: Tervez-e valami új albumot?
1: Szerelmeim címmel kijött egy válogatás, volt rajta új dal is, de az a helyzet, hogy én most már úgy gondolom, hogy a CD-knek az ideje is, mint ahogy a bakelit lemezek ideje is sajnos lejárt. Ma már hiába készít az ember egy jó CD-t, hiába van a boltokban, nem nagyon veszik a CD-ket. Éppen ezért az internet itt úgy látom, nem csak én, hanem más is, a legnagyobb hallgatóság, úgyhogy teljesen más a helyzet, úgyhogy én nem szándékozom, éppen ezért pedig nem azt a kort éljük, hogy támogatókat szerezzen az ember egy koncerthez, anélkül pedig ugye nem megy. Egyelőre én élek az én saját magam boldogságában. Én majdhogy nem minden hétvégén megyek. Nálunk általában az október közepétől van egy kis szünet a dolgokban, de az meg jó feltöltődésre. Már szilveszterre is le vagyok kötve, januárban is már van lekötött fellépésem. Nagyon sokan nincsenek ebben a helyzetben. Valami miatt engem ugyanúgy hívnak, nem tudom, hogy miért.
0: Ezt megerősítettem.
1: Remélem azért, mert szeret a közönség. De hát azért nagyon sok olyan műsor van most már ugye évről évre két csatornán is nyomják az új tehetségeket. Gondolom ez is az oka annak, hogy nagyon telített lett ez a pálya, meg hát azért ez anyagiakon múlik. Hát az önkormányzatnak nincs pénze, akkor hogy tudjon meghívni annyi művészt, annyi embert, amit régebben tett.
0: Mi a vélemény ezekről az új tehetségkutató versenyekről, amit említett?
1: Én figyelemmel kísérem, és libabőrös vagyok, ha valami nagyon-nagyon jót hallok, és hát én el vagyok varázsolva, szerintem Olá Gergő és Antal Timi, és ez a Szabó Dávid. Hát az Olá Gergő az egy ős tehetség, az Antal Timi is. Például ebben a műsorban nekem ezek tetszenek. A másikban pedig hát komoly nagy énekesek vannak. Nekem a Veres Mónika a kedvencem. Sok lehetőség van.
0: De úgy veszem észre, hogy ezek a műsorok termelik ugyan a, úgymond a leendő sztárokat, de valahogy egy-két év után úgy valahogy ki is fut. Önök a korábbi időszakból szerintem még mindig vezetik a slágerlistákat sok embernél.
1: Hát úgy látszik, hogy elpusztíthatatlanok vagyunk, vagy nem tudom, minek hívjam. Egyszer beszálltunk az emberek fülébe, és ott azóta is zizegünk, mozgunk. A régi dallamokat, amikor régebben ugye elkészült egy dal, és azt hallgatta a ország, világ, persze nem volt ennyi rádiócsatorna, meg tévécsatorna, meg minden, többen nézték a műsorokat, de akkor volt egy dal, és annak volt egy eleje, közepe és vége. Volt egy felépített, miről szól a dolog. Jó, voltak olyan dalok is, amik nagyon gyengén szóltak, szövegileg egy-két ilyen dal is lehetett, de úgy alapjában véve, ami akkor megfogta azt a közönséget, és továbbadják a több generáció, mert otthon hallgatja a szülő, akkor átadja a gyerekének. Hát most már nekem szerencsém van, mert ilyen három generáció felnőtt rajtam, úgyhogy mai napig is látom a piciket is éneklik. Táncolj még el. Nem megy ki a divatból egy-két olyan sláger. Elmondom, hogy mi a véleményem egyébként ezekről a tévéműsorokról. Az a baj, hogy mindenki mindenkinek a dalát énekli. Hát az én dalom, és mond mit tegyek, hogy érez, mindegyik csatornán többször elhangzott. Saját dallal nehéz nekik vége egy műsornak beépülni az emberek fülébe, és ott bent maradni. Mert utána készül el egy lemezük, vagy jól sikerül, vagy nem, vagy van rajta olyan sláger, ami pont a vízimiskájukhoz hozzájuk kötődik úgy egyben, vagy pedig nincsen. Ez a baj, hogy utána szétszedik őket szerintem, és mindenhol viszik, lefárasztják, utaztatják, nagyon sokat foglalkoztatják őket, ők pedig elhiszik ezt a nagy csillogást, és nagyon kevesen maradnak fenn.
0: Igen.
1: Nem lesz nagyképű, és tud a két lábbal a földön járni, az szerintem megmarad, mert erre voltak már példák. Hát ez a Tóth Vera fantasztikus, nekem a Tóth Gabi is nagyon nagy kedvencem. Van egy-két nagyon-nagyon jó tehetség. Nem tudják még, hogy mibe kezdtek bele. Ez egy nagyon kemény pálya.
0: A Szűcs Judit az egy magyar könnyű zeneiparban, ez egy névjegy, mert nálunk van egy ilyen kívánságműsor, és szinte mindig kérik az ön számait.
1: Hát meg kellene akkor kérdezni azt, hogy miért.
0: Én sejtem.
1: Na miért, nem tudom a választ.
0: Teszek egy ilyen közvéleménykutatást a hallgatóságnál, lehet szavazni, vagy megírni az üzenőfalunkon. Értesíteni fogom, hogy milyen eredmény érkezett ebből.
1: Egyszer beséltem valakinek, hogy sétáltam az utcán, és mentem a piacra, és megszólított egy hölgy, hogy jaj, de szerettem magát. És akkor ránéztem, és megkérdeztem, és mondja már meg, hogy miért. És azt mondta, hogy nem tudom, mert olyan közvetlen. Valamit mondott, de nekem nem volt elég. Nem azt akarom ezzel mondani, mert ugye oroszlán vagyok, hogy na várom a nagy dicséreteket, de tényleg hihetetlen, hogy 40 éve énekelek, és még mindig hívnak, és szeretnek, és én is imádok fellépni, és a közönséget, jaj, hát az egy csoda érzés, amikor lát az ember mosolygós arcokat, és tényleg tetszik, amit csinálok, vagy úgy megtapsolják, ahogy kell. Hát azért megyünk el, a siker élmény valami frenetikus dolog. Na, majd várom akkor a választ.
0: Talán ez a titok, amit mondott, hogy maga is szívvel lélekkel csinálja.
1: Pedig nincsenek nagy díjaim, hogy úgy mondjam, itthoniak. Külföldön rengeteget dolgoztam, rengeteg fesztiválon, soha nem volt bennem egyébként ez a panaszkodás. Azt nagyon nem szeretem, amikor művészek elkezdenek panaszkodni, mert az nem jó. Mindenkinek lehetnek szívfájdalmai, de nem beszél róla. És mondjuk azt, hogy itthon nem kap az ember olyan elismerést, amilyet ugye meg kellene, hogy kapjon. Ez is annyi minden szövevényes dolognak az eredménye. Én nem vágyom díjakra, itthon egyetlen nívódíjam van a Magyar Televíziótól régen az űrdiszkó című show műsoromért, de én nekem tulajdonképpen ez elég.
0: Négyszer volt événekesnője.
1: De ilyen nagyobb díjaim nincsenek, amikor a parlamentbe megrázzák a kezemet, és azt mondják, hogy hát szórakoztattan a közönséget, hát igazán ideje lenne, hogy kapjon valamit. Ilyet nem kaptam. De ha nem kapok, akkor sincs semmi baj, mert a közönség meg rázza a kezemet.
0: Szerintem a közönségtől sokkal többet kapott.
1: Igen.

0: Több ilyen korszak óta pályafutásán több szerzővel dolgozott együtt. Van-e olyan, amit kiemelne, vagy mindegyik egyformán a szívéhez nőtt?
1: A Szikora Robi hozott meg nekem a Derusza John után, ugye Derusza John táncolj még után, Szikora Robi hozott nekem még nagyon-nagyon jó sláger, Lidergek, Csak egy szívet akarok. Össze egy csomó mindent az életemben. Aztán utána jött egy korszak, amikor Mennyhárt János, Miklós Tibor megírták a Mondd, mit tegyek, hogy éreztem dalt. Majd hogy nem egy komplett lemezem volt akkor a Menyustól. Én őt nagyon nagy zeneszerzőnek tartom, sajnos azért sem tudok vele mostanában íratni dalokat, mert nagyon drága lett. Mert azt ugye nem tudják, hogy ezeket a dalokat meg kell fizetni. Meg kell íratni, és meg kell fizetni.
0: Demjén Ferenc?
1: Tőle is énekeltem a Levél című dal, az nagyon-nagyon szép volt. De ő nekem nem ír többet, úgyhogy...
0: Igen, tudom, csak kérdeztem.
1: Nagyon szeretem a Rózsit, ahogy énekel, fantasztikus, nagyon jó szövegei vannak, tényleg olyan töményen meg tudja fogni a mondani valóját. A szerelmes dalok is olyanok tőle, hogy nem csöpögnek, hanem olyan szívhez szólóak, erőteljesek.
0: Ez olyan, mint mondott az előbb, hogy van eleje, közepe, vége, van mondani valója.
1: A Rózsinak van. És ritka az az énekes, aki a saját szövegét megírja úgy, hogy annak tényleg van mondani valója.
0: Testvérével mikor játszott utoljára?
1: Van olyan, hogy közösen lépünk fel. Nemrégiben volt egy ilyen szülinapi meglepetés parti, ahol a két Szűcs fellépett. Ő ugye nagyon sokat dolgozik egyedül is, meg más formációkkal, Tátrai Tibivel, a Dinamit együttessel újra koncerteznek. Szoros kapcsolatom van a bátyámmal. Nagyon jó zenésznek tartom. Szerintem az ország egyik legjobb gitárosa. Ha lett volna valaki, aki még jobban menedzseli őt, akkor még nagyobb lenne. Szóval sok múlik azért azon is, hogy kit ki menedzsel. Van, akinek van rá szüksége, van, akinek pedig nincsen. Például nekem soha nem volt menedzserem, én magamat menedzseltem.
0: 70-es, 80-as évek, NDK, Szovjetunió, különböző országok, ami ugye már nem is léteznek egy része. Mennyire volt ott kint elismert művész?
1: A mai napig is megismernek orosz emberek, készülnek is orosz dalaim. De igen, nagyon sokat turnéztam ki, nem csak ilyen közös szocialista országokból jött énekesekkel, ugye annó csak olyan volt, az Alattája Orszeny, és így tovább, hanem önálló turném is volt magyar zenekarra, mindig amelyikben a bátyám játszott, nagyon szerettek, és nagyon nagy koncerteken is voltam.
0: Van egy német nyelvű felvételem, a német nyelvvel hogy van?
1: Hát először az ének miatt tanultam meg azért, hogy tudjak kérni enni-inni, mert először elkényeztettek, és adtak mellém egy tolmácsot legelső alkalommal, és azt hittem, ez mindig így lesz, hogy ilyen jó dolgom lesz. Egyszer csak kihívtak újra, és már nem volt ott mellettem senki. Úgyhogy én a sofőröktől nagyon-nagyon sokat tanultam, úgyhogy értem a nyelvet, szerettem is nagyon a németet, és nagyon sok felvételem készült, de nem csak ott, hanem volt két kis lemezem a másik területen, és én végül is azokat a dalokat is énekeltem, ami nyugaton készült. Titokban elénekeltem keleten, ami nem lett volna a szabad. NDK-ban nagyon, nagyon népszerű voltam, és nagyon szerettek ott is, hogyha nagyon akarok

0: így nosztalgiázni. Minden hétvégén felléptem, és volt olyan, hogy egy évből 8 hónapot töltöttem ott, tehát itthon nem tudtam nagyon helytállni. De hát ilyen az élet, hogyha hívják az embert, akkor menni kell.
1: Orosz nyelven is tetszik énekelni, mert voltam fenn a weboldalán is, ott van 3 dalrészet, magyarul, angolul és oroszul.
0: Nagyon-nagyon szeretem az orosz nyelvet, nagyon közel áll hozzám, meg mindenfajta nyelven szeretek énekelni. Ha tehetném, minden nyelven énekelnék, mert az egy nagyon nagy kihívás, hogy mennyi akcentusa marad az embernek, de állítólag van akcentusom, mert eredeti orosz emberek meghallgatták, és azt mondták, hogy de azt a picit benne kell hagyni, mert az olyan aranyos. Megnyugodtam, akkor nekem akcentussal ugyan, de érthető minden, amit énekelek.

0: Vannak ilyenek, hogy kiadaton dalok, ez a divat például, vagy Napfény nélkül, meg a kislemezek, amiket régen annak idején ugye Bakeliten jelent meg. Nem lenne jó összegyűjteni, kiadni valamit? Mert szerintem ezeket a dalokat sokan szeretnék hallgatni.
1: Gondolkozom rajta, de végül is ez nem az én tulajdonom. Ez a Magyar Rádiónak volt a felvétele, és utána a Hungaroton kislemezeken, amit lehetett ugye kiadott, ez egy ilyen közös koprodukcióban készülhetne csak el. A jogok azok nem nálam vannak, úgyhogy nem rajta. Múlik ezt, most felhívtuk a figyelmét valakinek, nem tudom kinek arra, hogy ezzel a dologgal, hogy lehetne egy ilyen lemezt is készíteni. Kérdés, hogy hogy állnak hozzá mások. Én mindenben benne vagyok. Én szerettem a régi dalokat is.
0: Ezt észreveszem, mert amikor megjelenik valahol bármilyen tévécsatornán, vagy bármilyen olyan helyen, ami nyilvános dolog, mindig olyan szeretettel beszél az egész, és annyira beleéléssel csinálja, hogy szerintem ez átmegy a hallgat. Mindenről, az életről. Amit mondott az előbb, az való igaz. Nem szeret panaszkodni. Inkább a derűs oldalát nézi.
1: Meg hát én úgy gondolom, hogy az embernek van humora, már pedig nekünk van, akkor az mindenen átvisz, hogyha vannak hullámvölgyek is. Én csak egyet kértem a jó Istent, hogy ne legyenek nagy hullámvölgyek. Ezeket a kicsi kis buckákat meg az ember hamar átvészeli, átugorja. Ezek a dolgok szerintem működnek. Meg mindig vannak terveim. Hát ha az embernek vannak céljai, tervei, akkor mindig jut valahova, nem?
0: Ez így van.
1: Én újabban például kiélem magam, sütök tortákat, meg süteményeket, meg ilyeneket, amiket soha nem csináltam. Ráálltam az angol tanulásra, van egy szuper angol tanárnőm. Csupa olyan dolgot szeretnék bepótolni az életembe, ami régen nem volt rá időm, és kimaradt. És van most egy kis időm, akkor ilyenekkel foglalkozom. Meg bridge-ezni kezdtem. Nagyon jó bridge partikon veszek részt, és élvezem azt, hogy mozgatom az agyamat, mert hát fontos, hogy az agyunk is mozogjon. Tehát az ilyen holt pillanatokat, ilyen időszakokat, amikor van valami kis időm, ilyenekkel töltöm ki, soha nem unatkozom. Egy ember nem unatkozhat.
0: Kovács Kati Zalatna is alatt a Kondzsa, milyen volt a viszonyuk egymással?
1: Hát a Katival kifejezetten jó viszonyunk volt. Tehát akivel az ember úgy találkozik, a Cinivel is, az is igaz, hogy alig találkoztunk. Kondzsával összefutottam néha a volt NDK-ban, sőt, egyszer kért tőlem segítséget is, hogy intézem el neki, hogy bekerüljön abba a turnéban, amiben én már voltam. Én boldogan a segítségére siettem. Többet nem hívott vissza, hogy kösz. De én mindenkinek segítettem, hogyha tudtam. A kapcsolatom pedig, mivel mi nagyon ritkán találkozunk egymással, így aztán könnyű jóba lenni, nem? Nem olyan nagy ez az ország, ahol mi állandóan összefuthatnánk. Vannak olyan fellépések, ahol összefutunk énekesekkel. Nem van köztük olyan, amelyik köszön is, van olyan, amelyik nagyképű. Ilyenek vannak, de a régiek között ilyen elő nem fordulhat. Más szemmel néztük mi annó ezeket a dolgokat. Mindenki saját magával próbált foglalkozni, meg hát úgy másokkal is, de mi azzal foglalkoztunk, hogy mi a jó. Csináljuk a színpadon, megfeleljünk, maximálisat nyújtsuk, ha lehet, akkor nem 100, hanem 120%-ot.
0: És a lányát milyen tanácsokkal látja, mert úgy tudom, hogy ő is énekelget.
1: A lányom az fellépett velem az 50. szülinapomon, egy felvételünk közösen is van az egyik lemezemen, de igazándiból nem akart színpadon mozogni, mert mindig azt mondta, hogy nem erősebb a hangja az enyémnél, hogy mindig összehasonlítanák velem, ő nem szereti magát mutogatni, ő ennél szégyelősebb. Erre a pályára születni kell. Én nem is erőltettem, hogy ő teljesen mással, ő most Bach terápiát végzett, és ezzel gyógyítani szeretne. Az ásványi kövek nagyon érdeklik.
0: Volt egy műsor, amikor nagyon meglepték, egy televízió műsor, ugye, szintén a lányámmal kapcsolatos. Mennyire volt ez meglepetés, amikor ott a kész átverésbe a tetoválás?
1: Tetoválni szerettem.
0: Igen.
1: Hát azóta is nagyon sokat nevettünk ezen, hát amilyen arcot én vágtam, így kiesett a szemem egy pillanatra kezembe. Na ezért mondom én azt, hogy mindig egyenesnek, őszintének kell lenni, soha nem szabad hazudni, mert az ember akkor tud természetes lenni, és olyan, amilyen, mert mindig azt szoktam mondani, hogyha én egy hazudós lettem volna életemben, akkor nem tudtam volna, hogy mit hazudtam előző nap. Így meg olyan nyugodtan tudok aludni. Olyan jó dolog, őszintének, egyenesnek lenni. És hát akkor is, amikor ez a dolog történt, hát én teljesen átéltem azt a helyzetet, hát amiben voltam. Még jó, hogy nem kezdtem el csúnyán beszélni. Vízből szoktam azért idehaza, de hála Istennek valahogy jól sikerült a dolog, és nem lett kitetoválva, és soha nem is lesz, mert nem az a típusú az én lányom. Ő is egy ilyen hasonló típus, mint én, csak egy iker, aki sokkal nyugodtabb, türelmesebb, teljesen az ellentétem. Egy fantasztikus lányom van, én vagyok a legboldogabb a világon. Ő nem iszik, nem drogozik, nem csinál semmi rosszat. Egy ilyen igazi, mély mélyérzésű, tökéletes, remélem megtalálja az igazi párját.
0: De jó ezt hallani, hogy ilyen kiegyensúlyozottság van maga körül.
1: Alig várom, hogy jöjjön a karácsony. Már karácsonyi hangulatom van, már szeretném díszíteni az ablakokat, meg mindent. Nálunk a családban a karácsony nagyon fontos volt, ugye 5 voltunk testvérek, és mindig összejött a család, és ugye utána a testvérek, akkor unokák, akkor mindenki. Most már ez ugye nincs így, mert a nővérem az ugye régóta kinnél Athénbe, a bátyámmal szoktunk összejövögetni, és nagyon jókat főzünk, mindannyian az egész család jól főz, jókat eszünk, én hízókúrán vagyok.
0: És jókat sütöget mostanában.
1: Így van, és nem tudok mégsem elhízni, mert közben nagyon rendszeresen pilateszezem, tornázom, és így tovább. Azért vigyázok úgy magamra.
0: Meg azt gondolom, a színpadon még mindig táncol.
1: Hát, táncra perdülök, persze. Ahhoz kell az erő. Azért ne felejtsük el, 53-as születésű vagyok, és igaz, hogy csak 45-nek érzem magam sokszor, amikor felszaladok a színpadra. De néha, ha tehetem, akkor délután ledőlök egy órát pihízni. Nagyon jót tesz az ember lelkének, kívülről, belülről kap az ember energiát. Talán még szépséget is.
0: Külföldi pályafutások között volt-e kedvence?
1: Hogy volt-e kedvencem? Azt sajnálom, hogy Whitney Houstonnal soha nem tudtam találkozni. Nagyon nagy énekesnő volt. Úgy sajnálom, hogy ilyen vége van sok embernek. Én nem is értem, hogy lehet az, hogy ezen a pályán, ahol ők ráadásul nagyon-nagyon sok pénzt keresnek, hogy juthatnak el olyan helyzetbe, hogy nem bírják elviselni a feszültséget, vagy ezt a nagy rajongótábort. Nagyon sok embernek kisiklik a pályája, de őt nagyon szeret.
0: Én azt kívánom ennek, hogy nagyon hosszú évekig hallgassuk még a dalait, az újabbakat is.
1: Az interneten van egy dalom, ami ugyancsak elkészült több nyelven, oroszul is természetesen.
0: Melyik az a dal pályafutása során az, ami azt mondja, hogy ez az én dalom, ez Sweet Judit?
1: De egyet nem tudok mondani sajnos, mert a Mond mit tegyek, hogy érez, a Legyen ez a tűz, ez a legutolsó, ami ne engedj el. Ezek valahogy nagyon-nagyon közel állnak hozzám, hát remélem, hogy közönségnek tetszeni fog az a dal is, de egyelőre nem készülök lemezzel. Majd meglátjuk, mit hoz a jövő. És mindenkinek azt üzenem, hogy mindig hinni kell abba, hogy jön az igazi, és változik az élet, és mindig minden pillanat tartogat valami jót. És csak ha ebbe hiszünk, akkor lehetünk nagyon boldogok, és akkor az be is következik.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt.
1: Köszönöm szépen én is, hogy beszélgettünk, és mindenkinek boldogságot, egészséget kívánok. Itt a

Köszönöm, hogy ebbe az órába itt voltak velünk, és hallgattak minket. Remélem, jól érezték magukat velünk, és Szűcs Judittal. Tehát akkor viszlát legközelebb egy újabb vendéggel.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: Kolyóda turkálja meg a vadmalat. Indulja a testvérem. Oda vezetlek. Nézed a térképet. Te a piros zsiguliban vagyod most.
3: Ó, de szépen nézek ki. Az anyám úristenit.
2: Ne magaddal foglalkozz. Mosta induljál le. Egyenesen, mint a lóhugyozás. Figyelj! Lassítsá! A dévla adja rád az utolsó kabátot. Kanyarodjál majd jobbra.
3: Jobbra? Hé, merre?
2: Jobbra, Dick! Az a jobb kezed, amelyiken a 15 aranygyűrű van.
3: Ja, hát tényleg. Oj, tisztára úgy cillog, mint a igazi rész lenne, de gyönyörű.
2: Na jó van, most nyugodj meg. Mostan csaljál négyesbe. Mennyi gyorsan, hadd lobogjon hátul a no, fera, matrica. A saroknál meg mönnyé balra.
3: Hát rohadjál meg, hogy rakjon már négyesbe, hogy a dekutból kapja a karácsonyi ajándékot. Hát itt ezen csak három szebesszék meg a kontra. Tibi, tibi, tabarába, tibi, tibi.
2: Na, ne tibizél, mert itt döglünk meg, az biztos. Dick ez a csávó. Akkor hármasba balra, mondom, a saroknál balra.
3: Hát most az anyát hétszedszék itt melyik balra?
2: Hallgassál rám, a varjú mondja meg a szemednek, hogy csecse vagyok. Hát tolassál vissza!
3: Hát ide figyeljél, ne ugasszál te nekem! Te! Hát nézél a szemedbe, látni akarom a szemedet, ha nekem ugatol! Hát hol vagyol te, te kocsi devla!
2: Ne te kergesd a fejed, itten vagyok a csomagtartóban, ahol rendesen a dinnyét tartod!
3: Ja? Na, akkor meg

0: most megnyugodhatunk, megjöttél. Adj egy új címet meg egy üveg pálinkát, ott hazavezetlek.
1: Jó lesz.
2: Egy ilyen nekem is kellene.
3: Jó tárgyilagos volt ez a GPS.
4: Megtalál mindenféle színes fémet.
2: Bizony, de jó lenne.
3: Figyeljetek, beprogramoztál egy dalt is, Nelly Furtado és Timbaland új dala.
5: Amú reklámot hallottak.
6: Hobbyradio.hu
7: A rádiót.

0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
2: Elmondott a Hagyományok Háza vezetői is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok Házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltételei is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok Háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőványakispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli, délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
1: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt a Hobby Rádióban.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió.
3: Társadalmi célú közlemény következik. Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió! A jövedelem adó! Vevő!
1: Társadalmi célú közleményt hallotta.
3: Hobby Rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
7: Hobby Rádió. A hangadó.
3: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
8: Kellemes rádióhallgatást kívánok a hallgatóknak. Ebben az egy órában a mikrofonnál Szakál Miki, ez pedig a Life is Life, a Rádió Életmód magazinja. És következzenek a témák, amelyekkel ma foglalkozunk. Sokat hallunk róla, és sokat halljuk azt, hogy probiotikumok, de vajon mik ezek, mire jó a probiotikum? Az ember környezete, de maga az emberi szervezet is tele van mikroorganizmusokkal, melyek kis része ártalmas, nagy hányada közömbös, egy része pedig létfontosságú. Ez utóbbiak közül a bélben megtelepedő jó baktériumok elengedhetetlenek az emberi immunrendszer kialakulásához, a különböző kórokozók elleni védelemhez, az elfogyasztott táplálék emésztéséhez és a felszívódásához, bizonyos vitaminok termeléséhez, természetesen erről bővebben egy kicsit később. Nem segít a dohányosokon a vitamin. A vitaminok szedése hamis reményt adhat a dohányosoknak biztonságukkal kapcsolatban. 84 ezer aláírás gyűlt össze a Photoshop csalás ellen, egy 14 éves lány érte el, nincs több retus a Seventeen című magazinban. A csokoládéról egy pár jó hír, jó a szívnek és az agynak, a kakaomagok, amikből a csokoládékat készítik, a legegészségesebb ételek közé tartoznak a világon, a mai recepten pedig egy cukkin is rántotta recept lesz. Ez tehát az előttünk álló egy óra forgatókönyve, remélem felkeltettem az érdeklődésüket. Egy-két nagyszerű muzsika után rá is kezdek a mai Life is Life első témájára. Kiderül, hogy mire jó a probiotikum.

0: A nagyszerű zenéket követően most kiderül, hogy mire jó a probiotikum. Az ember környezete, de maga az emberi szervezet is tele van mikroorganizmusokkal, amelyek kis része ártalmas, nagy hányada közömbös, egy része pedig létfontosságú. Ez utóbbiak közül a bélben megtelepedő jó baktériumok elengedhetetlenek az emberi immunrendszer kialakulásához, a különböző kórokozók elleni védelemhez, az elfogyasztott táplálék emésztéséhez és felszívódásához, bizonyos vitaminok termeléséhez. Az ember bélrendszerében 500 különböző bélbaktérium található, összetételük egyenként változó, és bármilyen meglepő, de a számuk tízszerese az ember összes sejtje számának. Az emberi szervezet a bélbaktériumok és a különböző mikroorganizmusok között egyensúlyi állapot van. Ez biztosítja a szervezet egészséges működését. Ha ez a kényes egyensúly megbomlik, betegség alakulhat ki. Az antibiotikumok használata, melyek során nem csak a kórokozók, hanem a jó baktériumok is elpusztulnak, a különböző emésztőrendszeri megbetegedések, a különböző baktériumos és vírusos fertőzések könnyen felboríthatják az egyensúlyt, és ilyenkor a probiotikumok használata mindenképpen javasolt. A probiotikumok olyan élő mikroorganizmusok, főként baktériumok, amelyek megfelelő mennyiségben alkalmazva a szervezetünkre jótékony hatást gyakorolnak. A probiotikumok helyreállítják a bélflóra normális összetételét, kiszorítják a kórokozókat, serkentik a szervezet természetes védekező képességét. Számos olyan megbetegedés van, amelyben a probiotikumok bizonyítottan hatásosak, antibiotikumok használata során fellépő hasmenés megelőzésére és kezelésére, gyulladásos bélbetegségekben, fertőzéses hasmenések kezelésében, vastagbél műtét után kialakuló panaszok megelőzésére, kezelésére, Helicobacter pylori kezelés mellékhatásának kivédésére. A probiotikumok hatását befolyásolja, milyen formában, milyen összetételben, milyen mennyiségben alkalmazzák, és az eddig ismeretek szerint alig van mellékhatásuk, ha mégis, akkor az enyhe gázképződés lehet. Viszont bizonyos esetekben idős embereknél, daganatellenes szerekkel kezelteknél, éces betegeknél vagy intenzív osztályon kezelt súlyos betegeknél fokozott elővigyázatosságra van szükség az alkalmazása során. Számos probiotikum már ősidők óta ismert, anélkül, hogy az emberek tudatában lettek volna annak, hogy éppen azt fogyasztanak. Ilyenek a különböző fermentált tejkészítmények, a joghurt, a kefir, az aludtej. Rendszeres fogyasztásukkal valamennyien hozzájárulhatunk egészségünk megőrzéséhez. Remélem, egy kicsit tisztábban látunk a probiotikumokkal kapcsolatban, a folytatásban pedig egy rövid hír következik a dohányosoknak. Képzeljék el, nem segít a dohányosokon a vitamin.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Sziasztok!

0: Egy rövid hírrel folytatódik a mai Life is Life, nem segít a dohányosokon a vitamin. A vitaminok szedése hamis reményt adhat a dohányosoknak biztonságukkal kapcsolatban. Azok a dohányosok, akik multivitaminokat szednek, hajlamosok azt inni, hogy csökkentik a rák veszélyét, így többet is dohányoznak. Azok a dohányosok, akik multivitaminokat szednek, becsapják magukat azzal a gondolattal, hogy védve vannak a rák és más betegségek ellen. Természetesen a dohányosok tévednek abban, hogy a vitaminok elnyomják a dohányzás negatív hatásait, és nincsen arra sem bizonyíték, hogy a multivitaminok védenének a rák ellen. Én mindenkinek csak azt tudom javasolni és ajánlani, főleg hát természetesen a dohányosoknak. Ne dohányozzanak, rakják le a cigit, egészségesebben éljenek, mozogjanak, táplálkozzanak egészségesebben. A folytatásban pedig a Photoshop ellen gyűlt össze 84 000 aláírás, ezzel a kis hírrel jövök vissza.
1: Hobbi Rádió!

0: 84 ezer aláírás gyűlt össze a Photoshop csalása ellen, egy 14 éves lány ért el Nincs többé retus a Seventeenben, ami egy nagyon népszerű amerikai tini magazin. Az elmúlt évek során soványság kultusza után egyre erősebbek lettek azok a hangok, amelyek arra próbálják felhívni a figyelmet, hogy a magazinok által közvetített túl idealizált kép mennyire káros a nők személyiségére nézve. Az anorexia és a bulimia terjedése a bizonyíték arra, hogy mennyi nő összeroppan a nyomás alatt, hogy megfeleljen egy teljesíthetetlen elvárásnak. A veszélynek a tizenévesek fokozottan vannak kitéve, hiszen az ő énképük még nem fejlődött ki véglegesen. Egy 14 éves váltja meg a világot. Az amerikai Seventeen a világ egyik legkultikusabb tini magazinja, amely világszerte kamaszok százezereinek ad tanácsokat az életmód, a szépségbápolás és a divat területén. Bár a magazin egyik célkitűzésének tekinti, hogy segítsen a tinédzsereknek magabiztos boldog nőkké válni, mint minden magazin, ők is használnak Photoshopot, hogy a színes oldalakon szereplő színész és énekesnők tökéletesen mutassanak. Szinte hihetetlen, hogy egy 14 éves lány volt az, aki gyökeresen megváltoztatta a magazin kinézetét. Julia Blum ugyanis aláírásokat kezdett gyűjteni azért, hogy a Seventeenben megjelenő képek egyikét se retusálják, ezzel is segítve, hogy a kamaszokban egészséges inkább alakuljon ki, hiszen az még nem gond, ha érdekel a divat vagy a sminkelés, igényes vagy a külsődre, és szeretnél minél csinosabb lenni, az viszont igen, ha irreális, teljesíthetetlen elvárásoknak próbálsz megfelelni. Julia végül több mint 84 ezer aláírás gyűjtött össze online kampánya segítségével, amit aztán eljutatott a magazin főszerkesztőségének is, a Seventeen pedig beadta a derekát. A világon szinte példanélkül, hogy egy fiatal lány ennyi embert fogjon össze, azért, hogy legalább a nőket megcélzó média ne tegye ki még nagyobb nyomásnak a lányokat, a Seventeen magazin pedig értékelte a kezdeményezést. A folytatásban egy kicsit édesebb téma következik, a csokoládéról és jótékony hatásairól lesz szó.
1: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: A csokoládéról lesz most szó itt a Life is Life-ban, mely jó a szívnek és az agynak. A kakaomagok, amikből a csokoládét készítik, a legegészségesebb ételek közé tartoznak a világon. A magok rengeteg egészséges anyagot tartalmaznak, többek között olyanokat, amik segítik a szív- és érrendszerünk egészségét. Egy kis kocka 85%-os étcsokoládé minden reggel megvédheti szív- és érrendszerünket. A csokoládé az emberek kedvén is javíthat, mivel növeli a szerotonin szintet az agyban. A legegészségesebb csokik azok, amik legalább 85-90% kakaót tartalmaznak. A cukrozott tejcsokoládék nem igazán hatásosak, mivel a kakaó az összes pozitív hatását elveszíti, ha cukrot és tejet adnak hozzá. Remélem ezzel a hírrel is mindenki okosabb lett, reggelente egy kis kocka 85-90%-os étcsoki, és mindenki tett egy kicsit az egészsége érdekében, ráadásul csokoládéval, a folytatásban pedig zárásképpen cukkin is rántotta recepttel jövök vissza.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu

0: Lassacskán véget ér a mai Life is Life, de természetesen még egy recept belefér. Cukkini is rántott a recept. Az elkészítése? A cukkinit megmossuk, a magját kikaparjuk, és apró kockákra vágjuk. Serpenyőben megpirítjuk a kockára vágott békönt. Ezután beleszórjuk a felkockázott cukkinit, 2-3 percig sütjük a kettőt, csak annyira, hogy a cukkini ropogós maradjon. A tojásokat felverjük, picit sózzuk, rántjuk a cukkinis békönre, alaposan megsütjük. Tányérra halmozzuk a rántottát, és a tetejét reszelt sajttal megszórjuk. A költségvetése egy főre körülbelül 200 forint, és hogy mi kellenek akkor hozzá, összegezzük. Kell hozzá egy kis szalonna, lehet ez egyébként nem csak békön, hanem rendes mangalica szalonna, bármilyen szalonna, kolozsvári is akár. Tojás kell még hozzá, és természetesen a cukkini. Mindenkinek jó étvágyat kívánok hozzá. Ennyi lett volna már a Life is Life. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Jövő héten, ha minden igaz, ugyanebben az időben találkozunk. Az elmúlt egy órában a mikrofonnál Szakán Mikit hallhatták. Kezicsókolom, viszont hallásra.
1: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Műsorajánló. The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
1: Vasárnap léptől.
2: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
3: UK Fever Show.
4: UK Fever Show.
2: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
4: UK Fever Show.
5: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
1: Koktél.
5: Érdekes témák, érdekes emberek.
1: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Reklám.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk! És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Ki jönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
2: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozásokon is. Minden szombaton.
7: Nekem ez így jó.
5: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
8: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézned? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
2: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
8: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
8: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
8: World Live.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Népzenei kavalkád. A Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Reklám.
1: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: Ritkán hallott slágerek. Ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
0: Reklám.
3: Társadalmi célú hirdetés következik.
4: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
5: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
6: Reklám következik.
7: Jogomvan.hu.
8: Jogomvan.hu.
7: Jogi segítség mindenkinek.
8: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
7: Jogomvan.hu.
8: Dexablock.
9: Fájdalom csillapító.
8: Dexketoprofén tartalmú vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
10: Dexablock. Fájdalom csillapító.
8: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
11: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwi innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwi telepítés után 80 ezer forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
12: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
13: Ne csak fotózd, tedd ki! Örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. Tömítésgyár.hu.
6: Reklámot hallottak.
14: Mm.
0: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
14: Reklámot hallottak.
15: Hobbi rádió.
16: Hallottál már erről a rádióról?
17: Hallottam, van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
18: Hobbi rádió. A hangadó.
15: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
19: Társadalmi célú közlemény következik.
20: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobbi Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41.
21: Nos, adó vagy nem adó, adó.
20: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobbi Rádió. A jövedelemadó vedő.
19: Társadalmi célú közleményt hallottak.
22: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
23: És most óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live! World Live!
24: Hölgyeim csók, uraim pacsib, én Blaskovics Dávid vagyok itt a World Live-ban. Nagy száj és belőle piros, kilógó nyelv. Na, melyik koncertre megyünk el? Hát persze, hogy a Rolling Stones-éra. Egyébként ez a brit rock együttes 1960-as évek elején részt vette a brit invázióban is. Az 1960-as évek brit blues hullámának vezető zenekara volt, fontos megjegyezni, és 69-ben amerikai turnéjuk idején a világ legjobb rock and roll együttese néven hivatkoztak már rájuk. Nevük jelentése egyébként nem mást jelent, mint nyughatatlan emberek, melyet sokszor tévesen gördülő köveknek fordítanak. Hát azért valljuk be, van egy kis különbség, nem? Karrierjük kezdetén amúgy rengeteg blues, valamint rock and roll feldolgozást játszottak. Első felvételeikben többek között Chuck Berry, Bo Diddley, Muddy Waters, Larry Williams és Howlin' Wolf dalait játszották. Mick Jaggert és Keith Richardsot a rock történelem legsikeresebb dalszerzői között tartják számon nem véletlen. A zenekar sosem zárkozott el amúgy más zenei stílusok elől, a reggae, funky, disco, country, folk, soul mind-mind hatott a zenéjükre. Hát a Rolling Stones ma már a világ egyik legrégebben működő rockzenekara, még ma is készítenek amúgy felvételeket és turnéznak, gyakran a Stones turnéja az adott év anyagilag legsikeresebb koncertkörútja, új albumuk pedig rendre az amerikai Billboard 200-as slágerlista. Első 5 helyezettje között van, hát valljuk be, azért tudnak valamit. Na mi most gyorsan pakoljunk, hiszen megyünk a Rolling Stones koncertjére, a 2002-2003-ban zajlott Leaks Tour koncertsorozatból hallgatunk meg felvételeket, a legjobbakat. Például itt lesz ebben az órában a Brown Sugar, a Street Fighting, a Painted Black, a You Can't Always Get What You Want, a Start Me Up, az It's Only Rock and Roll, az Angie, a Honky Tonk Woman, a Happy, a Gimme Shelter, a Neighbors, a Monkey Man, a Rocks Off, a Can't You Hear Me Knocking, a That's How Strong My Love Is, a Bits of Burden, a When the Whip Comes Down, a Rock Me Baby, a You Don't Have to Mean, a Worried About You, valamint az Everybody Needs Somebody to Laugh című szám. A legjobbakat hozzuk el, jó? Megbeszéltük? Oké, akkor már is kezdünk. A 2002-2003-as Rolling Stones koncert sorozatból érkeznek ezek a fantasztikus felvételek, úgyhogy hölgyeim és uraim, hangerőt feltekerni!

Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

Csemellize. Yeah!

0: Many, many years ago, we used to start off our set with this song, right? Way back in England. We may have done it here, I don't know. And this one called Everybody Needs Somebody to Love.
1: Ha a Rolling Stones koncertjén jártunk, kérem szépen. Egy szám még hátra van, mindenképpen én lejátszom, vétek lenne kihagyni, ez az Everybody Needs Somebody to Love. Az iménti percekben egyébként a Worried About You című muzsgát hallották. Itt a World Live-ban a jövő héten Elvis Presleyvel fogunk koncertezni. Visszatérve egyébként picikét még a Rolling Stoneshoz, ez az együttes több mint 40 éves pályafutása során Mick Jagger, Keith Richards és Charlie Watts mindvégig az együttes tagja volt. Lemezeikből világszerte több mint 200 milliót adtak el. A nagyon komoly elismerésekről Jagger a következőként nyilatkozott: addig jó ilyen elismerésekben részesülni, amíg az ember tudja, hogy ezt nem szabad túl komolyan venni. Legyen ez a végszó, ennyi fért a World Live-ba, ahogy mondtam, jövő héten Elvis Presleyvel várom önöket. Most pedig pörgetem már is az Everybody Needs Somebody to Love című muzsikát. A Rolling Stones koncertjén jártunk a 2002-2003-as koncert sorozaton, melynek címe a League Store volt. Én köszönöm figyelmüket, Blaskovics Dávidot hallották, hölgyeim csók, uraim pacsi!

0: Reklám.
1: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PNGO rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így, 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk.
3: Csak szeretnénk.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
4: Hobby Rádió.
5: Társadalmi célú közlemény következik.
0: Közeledik az adóbevallás ideje.
6: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
5: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
6: 18-12-99-82-1-41.
5: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió!
6: A jövedelemadó... vevő.
5: Társadalmi célú közleményt hallottam.
4: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót. Műsorajánló.
6: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
4: Pillesó. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
7: óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
8: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
7: Hungary Live.
9: A tudomány mai állása.
10: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
9: Egy műsor.
10: Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
9: A tudomány mai állása.
11: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
9: Jó szórakozást!
10: Jó szórakozást!
12: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
7: Nagy generáció! Illés!
13: Ne gondold, ne, hogy tiéd a világ.
7: Omega!
14: Oh,
7: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
15: I want to break free.
7: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
8: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
16: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
17: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
7: Retikül.
18: Aha.
7: Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
18: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
8: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 5-én köszöntjük Györgyi, valamint Adrián nevű kedves hallgatóinkat. A Györgyi a Georgina női név magyarosítása, a Györgyike név rövidülése. Ünnepelnek még a Györgyik február 15-én, április 24-én, valamint december 9-én is. A név becézése Györgyike, Gyöngyi, Györgyi, jeles viselői a névnek, Vidák, Györgyi, divattervező, Tarján Györgyi, színésznő, Lang Györgyi, énekesnő és ön, kedves Györgyi. Szintén ezen a napon ünnepelnek az Adriánok, a latin eredetű férfi név, a Hadrianus névből ered, jelentése Hadria városából való. Az Adriánok ünnepelnek még szeptember 8-án is. Becézése a névnek Adri, Adrika, Adi, Adika, Ada, Adica. A név jeles viselője ön, kedves Adrián. Ezen a napon köszöntjük még az Angelus, Árvácska, Ernád, Gotár, Iduna, Irén, Judit, Jutta, Kocsár, Nyék, Pius, valamint Viola nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog.

0: A mai nap is különleges. Ön tudta, hogy az 1949. május 5-én Londonban megalakult Európa Tanács Miniszteri Bizottsága 1964-ben határozta el, hogy május 5-ét minden évben Európa napjaként ünneplik. Célja, hogy az embereket szorosabban bevonják az európai egyesítési folyamatba. Ez volt a mára vonatkozó naptárinformáció. Földi Bernadettet hallották.
1: Hobby Rádió.

0: évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 5-én. Üdvözlöm Önöket! Lássuk csak ma, milyen érdekességekkel készültem Önöknek. 1265. május 5-ével kezdünk, amikor megszületett Dante Alighieri, olasz költő, filozófiai, politikai, nyelvészeti író, aki a világirodalom klasszikusa, a feudális középkor utolsó, az új polgári korszak első nagy lírikusa volt. A 15. század végével folytatjuk 1494. május 5-én. Christopher Columbus megpillantotta Jamaikát és elnevezte Santa Gloria szigetnek. A 18. század elejével folytatjuk 1705. május 5-én, Bécsben 64 éves korában meghalt első Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, akinek uralkodása idején szabadult fel az ország a másfél száz éves török hódoltság alól. 1747. május 5-ével folytatjuk, Schönbrunnban megszületett második Lipót magyar király, egyidejűleg német-római császár és cseh király, aki bátyja második József halála után vette át a hatalmas birodalom kormányzását. A 19. században járunk, 1814. május 5-én Charles Szent Lőrincen megszületett Balassa János orvos, a korszerű magyar sebészet megteremtője. Úttörő jelentőségűek a hasisérvekkel és a gégetükrözéssel kapcsolatos szakmai munkái, de a plasztikai sebészet területén is sok új eljárást alkalmazott. Balassa emlékére a Magyar Sebésztársaság 1906-ban Balassa János emlékére elnevezésű kitüntetést alapított, amelyet 1943-ig minden évben kiosztottak. A 20. század elejével folytatjuk 1904. május 5-én Budapesten meghalt Jókai Mór író, mesemondó, újságíró, szerkesztő. Nagyszabású történelmi regényeinek köszönhetően nagyon hamar a legnépszerűbb író lett, a Kisvaludi Társaság 1860-ban tagjává választotta. A kiegyezést követően írásaiban sokat foglalkozott a kapitalizálódással, a polgárosodó rétegek liberális elveit hirdette, 50 éves írói jubileum alkalmában jelent meg 1894-ben műveinek 100 kötetes díszkiadása. És még mindig a 20. század, 1909. május 5-én született Radnóti Miklós költő. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet Jakab apostol könyve első fejezetéből.
1: Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját.
2: Hobbi Rádió.
3: 2026. május 5-e, kedd. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Evangélium Szent János könyvéből 14. fejezet 27-től a 31. versig. Az utolsó vacsorán mondott beszédében Jézus így szólt tanítványaihoz. Békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem úgy adom, ahogy a világ adja nektek. Ne nyugtalankodjék szívetek, és ne csüggedjen, hiszen hallottátok, hogy azt mondtam, elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek engem, örülnétek annak, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörténnék, hogyha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem sokat beszélek veletek, mert jön a világ fejedelme. Rajtam ugyan nincs hatalma, hogy azonban megtudja a világ, hogy szeretem az Atyát, úgy cselekszem, amint az Atya meghagyta nekem. Elmélkedés. Jézus búcsú szavait olvassuk a mai evangéliumban, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Nem általános jókívánság ez, hanem a tanítványi élet forrása. A mi lelki békénk tehát valójában nem külső körülményektől függ, hanem abból ered, hogy az Úr él bennünk, és ezért mindig biztos talajon állunk, egyenes úton járunk. A világ békéje olykor kölcsönös engedményeken, máskor hallgatáson nyugszik, de ingatag, mert a jó szándék elfogyhat az emberekből. Jézus békéje viszont belülről növekszik, és nem a vihar hiánya, hanem a valódi belső megnyugvás. Ezért képes megmaradni bennünk akkor is, amikor küzdelem vagy nehézség ér minket. Az Úr békéje nem kikényszeríthető, nem birtokolható, hanem csak befogadható. Akiben Krisztus él, az ennek a békének a hordozója lesz. A szavain, a cselekedetein, a döntésein keresztül Jézus nyugalma és ereje kezd átsugározni másokra. Ez a tanúságtétel lényege. Nem kell minden helyzetet irányítanunk, hanem az Úr békéjével a szívünkben kell élnünk. Ezt a világ nem tudja megadni, de elvenni sem tudja tőlünk. Jézus békéje nem csupán vigasztalás, hanem egyúttal küldetés is. Aki benne él, az békét visz oda is, ahol emberileg már nincs rá ok, nincs rá remény. Vigyük a világba Krisztus békéjét, az ő húsvéti ajándékát. Uram Jézus Krisztus! Te nem úgy adod a békét, ahogy a világ adja, erre a békére vágyom a leginkább. Taníts meg rá, hogy ne a csendes körülményektől várjam a nyugalmat, hanem benned találjam meg. Jöjj el hozzám, és adj belső békét, amely nem menekül el a nehézségek elől, hanem megoldja a problémákat. Segíts, hogy ne csak kérjem a békét, hanem közvetítsem is azt embertársaim felé. Legyen a te jelenléted biztos pont bennem, örök, mint a te szereteted. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhófer Györgytől hallották.
4: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy vizsgálat során kiderült, hogy a kisbabák akár egy éves korukig is emlékeznek azokra a dallamokra, amelyeket születésük előtt 3 hónappal hallottak? A mesterségesen táplált csecsemők általában kevesebb alkalommal ürítenek székletet, mint az anyatejesek. Hazánkban az 1000 g alatti súllyal született koraszülöttek átlagos halálozási aránya 2000-ben 45,9%-os volt.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.

0: James Bond.
1: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

Köszönöm nektek ezt a csodálatos napot. Köszönöm nektek, hogy újra élhetek, hogy újra létezhetünk. És ahogy az előbb mondtam, fejeződjön úgy ez a buli. Alázatosan jelentem,

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
1: Csak itt a Hobby Rádióban! Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
2: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőványa-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idősasszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Ma az ország nagy részében csak kevés fátyol felhő jelenhet meg az égen, ugyanakkor délután délnyugaton növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúl a néhány futózápor is előfordulhat. A déli délkeleti szelet többfelé kísérik élénk, északnyugaton erős, néhol viharos lökések. A csúcshőmérséklet 24 és 30 fok között alakul.
3: Hobby Rádió.
4: Reklám.
5: Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Miért fontos jót tennünk másokkal? Mert ez a dolgunk. És hogyan tehetünk jót másokkal? Enni adunk az éhezőnek, ápolást a betegnek, tanítást a gyermeknek, otthont a hajléktalannak, munkát az álláskeresőnek. És még azzal is jót tehetünk, ha felajánljuk az adunk 1%-át. Rendelkezzünk a baptisták javára. Technikai számunk 0286. Miért ne tennénk jót?
7: Készült a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
8: Reklám következik.
9: Jogomvan.hu.
10: Jogomvan.hu.
9: Jogi segítség mindenkinek.
10: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
9: Jogomvan.hu.
10: Dexablock.
11: Fájdalom csillapító.
10: Dex ketoprofén tartalmú, vén nélkül kapható magyar gyógyszer felnőttek számára.
12: Dexablock. Fájdalom csillapító.
10: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Dexablock.
13: Otthoni energiatárolást keresel? Jó helyen jársz! A Goodwill innovatív napelemes és energiatároló prémium megoldásai mellé most minden érvényes Goodwill telepítés után 80 000 forintos ajándékkártya jár. Ne maradj le! inverterpromo.eu.
14: Esztrik betonszakkivitelezés. Petronella Kft. Mert a minőség nem luxus. Ha Esztrik beton, Petronella.
4: Ne csak fotózd, tedd ki örökre! Víztiszta plexi hűtőmágnes és kulcstartótok fotósok, bazárosok, viszonteladók, iskolák részére. tömítésgyár.hu.
8: Reklámot hallottak.
15: Hirdessen a Hobby Rádióval!
16: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
15: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
16: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
15: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
16: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
17: Társadalmi célú közlemény következik.
18: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó vevő.
17: Társadalmi célú közleményt hallottak.
16: Hobby Rádió, a világon mindenhol hallható.
19: Csak egy kicsit!

0: 245. szonett, több tudományt. Több tudományt az iskolába, mondták nyugaton, és a világ történelmét, irodalmát és bölcseletét kidobták a tananyagból. A komputer elmés találmány, de Dante-ről s Maratonról nem szól semmit annak, aki e kettő nevét se tudja, ki tényeknek hódol, s nem érti, hogy a tény idővel meddő ábránd lesz, mint a föld lapos tányérja. Nem sejti, honnét jött és mi az ember, sem azt, hogy boldogság az élet célja. Gondolkodni pedig nem tud, vagy nem mer. Megy az úton, hol a tudomány éles napfénye vezet az elhűléshez. Budapest, 1992.
1: Hobbi Rádió.

Szóval dióverés után, amikor az őszi erdő is megunta már az aranysárga, a vörös, a piros és a bíbor színek legkülönbözőbb árnyalataiban való tündöklését, és sietve levetette ragyogó tarka lombruháját, egy szóval őszi harmat után, amikor a magas hegyek ormán már hóval lepte be a közelgő hideg tél, Igó, a fiatal fekete Rigó elhagyta szülőhazáját, az erdőt, és a kertekben keresett téli menedéket. A böskék, erzsébetek, erzsikék, erzsókok épp a nevenapjukat tartották, amikor végre megtalálta a legmegfelelőbb új lakást. A kert tágas volt. A fiatal fák között öregek is akadtak jócskán, nagyszerű odvakkal. Igó kiválasztotta a neki legjobban tetszőt, és takarítgatni kezdte. Aztán kiült egy napsütötte ágra, és fújni kezdte az ősi rigónótát. Huncut a bíró, huncut a bíró! Nézd csak, már egy fekete rigónk is van! Kiáltott fel Panni meglepetten, s közben az orra hegyét majd szétlapította az ablaküvegen. Pisti az öccse kimeresztette a szemét, s amikor meglátta Igót, füttyentett, és kiszaladt a szerszámos kamrába. Mariska, a húga, egy-kettő utána totyogott. Mit csinálsz itt, Pisti? Pisti gyorsan lekapta a sáját a nyakáról, és bebugyolálta vele Mariskát. Madáretetőt, válaszolta közben. Én is segítek neked, jó? Hip-hop, fél óra sem telt bele, s már el is készült az új madáretető. Szavamra, szebb volt a tavainál. Igó messziről nézte kíváncsian, mint akasztják a számára szokatlan tákolmányt az egyik fa ágára. A gyerekek a házfala mellől lesték, mikor szánja el magát végre Igó a lakomára. Lábuk előtt lecövekelt a veresbundás burkus kutya. A kéményből finoman csavarodott az égre a fehéres füst. Cincentyű néne, az öreg cinege asszonság, hirtelen az új jövevény mellé telepedett. Légy üdvözölve, kedves fekete Rigó! Látom, még ifjú vagy, tavasszal kelhettél ki a tojásból. Igó rábólintott, s közben visszaemlékezett a szülői fészekre, a testvéreire. Nos, én már öreg vagyok. Cincentyű néne a nevem, folytatta a cinege asszonság. Minden telet ebben a kertben vészelek át, nagyon kedves emberek laknak a házban. Lám, a gyerekek már fel is szerelték a madáretetőt. Gyer, lakomázzunk! Ó, igen, válaszolta Igó, s mert jól nevelt Rigó volt, sietve bemutatkozott. Ezután kendermagot lakmároztak, majd visszarepültek az ágra. A nap változatlanul sütött, bágyat sugaraival langyosan melengette tollruháikat. Igó mindenre kíváncsi volt, és cincentyű néne mindenre megfelelt. A szülők és a gyerekek kedvesek, madárszeretők. A galambok fennhéjázó népség. Mégis ki lehet velük jönni. A kakas dolga a kukorékolás, nem? Burkus ugyancsak békés jószág, tőle csak a tolvajnak kell tartania. Ám Círmosnál mindig résen kell lenni, nem egy verebet megtépázott már. Igó hamar megszokta az új szállást. A madáretető mindig terített asztallal várta. Odúja kényelmes és meleg volt. Barátait is meghívta a kertbe. Novemberből december lett, és különös várakozás lepte meg a házat. Jön a Mikulás, magyarázta Igónak és barátainak a bölcs cinege asszonyság. Így hát Igó megtudta, hogy a Mikulás ajándékot hoz a gyerekeknek. Ó, bár én lehetnék a Mikulás! Mennyi gyönyörű ajándékot adnék Panniéknak, gondolta Igó. De hát mindez csak vágy, ábránd maradt. Hisz a fekete Rigók sohasem változhatnak át Mikulásokká, meg aztán mit is hozhatnának? Néhány színes bogyót a dermedt erdőről. Egy korán sötétedő délután Igó benézett a gyerekekhez. Tyű, micsoda nagy cipőtisztítást látott, még a csőre is tátva maradt.
Mariska már rég elfelejtette a meghűlést, s oly buzgón tisztította kicsi cipőjét, mintha Tündérországba készült volna. Igaz, a cipőkrémből több jutott az orrára, kezére, de azért a cipőcske tükörfényesen ragyogott. És a kitisztított cipők egytől egyig az ablakba kerültek. Cincentyű néne is az ablakpárkányra szállt. Igen, igen, éjjel jön a Mikulás. Reggel aztán a gyerekek meglelik ablakba tett cipőikben az ajándékot. Esteledik, menjünk hát pihenni, mondta Cincentyű néne. Itt maradok. Szeretném látni a Mikulást, jelentette ki Igó, és valóban ott maradt az ablakpárkányon. Az ajándékvárás boldog izgalmában aludtak a gyerekek, és elaludt a csend is. Círmos hirtelen felugrott az ablakpárkányra. Igó megrémült, mert tagjai meggémberedtek, s nem tudott szárnyra kapni. Círmos tekintete két villogó parázs, s Igó, az ifjú Rigó már tudta, hogy sohasem láthatja meg a Mikulást, mert ütött az utolsó órája. És abban a pillanatban bentről kinyílt az ablak, s az ablaknyílásra Círmos eliramodott. Két meleg kéz nyúlt ki Igóért. A Mikulás keze? Lehellet melengette. A Mikulás lehellete? Aztán ugyanaz a kéz ajándékokat helyezett a kitisztított,

Öröm pirította az arcokat, boldogság fényesítette ki a tekinteteket. Mindenki azt kapta, amire legjobban áhított. Panni kézimunkát, fonalat, Pisti barkácsjátékot, Mariska babát és színes ceruzát. És mindenki kapott cukrot, narancsot, csokoládét. Az örömtetőfokán így szólt a gyerekek anyukája. És nézzétek csak, még egy kedves vendéget is kaptunk. Itt van, nagypapa régi kucsmájában. A Rigó, a fekete Rigónk, a kertből, hogy kerül ide? Kiabáltak a gyerekek. Ki tudja, talán bajba került és megmentette a Mikulás. Mosolyogta bajsza alatt édesapa, s azzal gyöngéden a tenyerébe tette. Igó vidáman megült rajta, aztán megsuhintotta szárnyát, és egy tiszteletkört repült a szobában. Édesanyja gyorsan kinyitotta az ablakot, és Igó visszaszállt a fájára. Cinege asszony izgatottan várta. Jaj, annyit aggódtam érted, örülök, hogy semmi bajot sem esett, de mondd csak, láttad a Mikulást? Milyen? Nem láttam, csak a kezét, a tenyerét, de éreztem a szíve dobbanását, válaszolta Igó, és olyan gyönyörű rigódalba kezdett, mint még soha. A Mikulásnak énekelt. És én tudom, hogy a Mikulás meghallotta, s a Mikulás is örült, akár a gyerekek, akik mindig tiszta szívvel tudnak örülni az ajándékoknak.

0: Tordon Ákos meséjét Győri Franciska mondta el. A hangfelvétel 1972-ben készült.
1: Hobbi Rádió. Értünk szól.

1937 őszén kaptam egy telefonhívást a Metro Goldwyn Mayer budapesti képviselőjétől, és azt mondta, hogy Mr. Mayer, a Metro Goldwyn Mayerből a Mayer Pestre érkezett, és a hoteljébe vár másnap reggel 9-kor szerződtetési ügyben. A hírt meglehetős hidegen fogadtam. Elájultam. Szóval, amikor föllocsultam, hívtam rögtön egy bizonyos Glück urat, aki nagyon híres volt Pesten, arról volt híres, hogy ő tanít leggyorsabban angolul. Volt nála, aki jobban tanított, precízebben, de gyorsabban Glück úrnál senki a világon. Ő följött, és én elmondtam neki, nekem reggel 9-kor angolul kell beszélnem. Azt mondta, meg lesz. És mindjárt elkezdte, azt mondja, hogy kell bemutatkozni, azt mondta, maga nem Vadnai László angolul, hanem László Vadnai. Azt mondja, hogy hívják? Mondtam, László Vadnai, azt mondja, maga tud angolul. És erre megkérdez, hogy akarok még valamit tanulni. Mondtam, ha lehetne egy egész keveset, mondom, nem akarok perni, de még egy kicsivel, ha még valamit ehhez. És akkor azt mondta, hogy mivel az amerikai nagyon udvarias nép, meg kell kérdezni, hogy hogy van. És tudom, hogy angolul hogy hívják, hogy mondják, hogy van. És erre gondoltam, hogy ha Vadnai László az László Vadnai, akkor hogy van az vagy hogy? De ő azt mondta, hogy ez nem így van, nem, ez nem egy általános szabály, hogy a fordított magyar az már jó angol. Szóval még mondott egy pár szót angolul, amit én megkérdeztem lőttől, hogy mit jelent, mire idegesen azt mondta, akinek 9-kor angolul kell tudni, annak nem fontos, hogy tudja, mit mond, a fontos, hogy mondja. 4 órakor reggel Glück úr kidőlt, és én, hogy ébren maradjak, és kicsit fölfrissítsem magam, elmentem a Rudasfürdőbe, és beültem a langyos medencébe gyakorolni, és azt mondtam, my name is László Vadnai, how are you, Mr. Mayer? És mellettem ült egy kövér ember, azt mondta, how are you, my name is Freeman, I am from Chicago. Olyan boldog voltam, hogy valaki megérte. Úgy reggel 5-kor egy kicsit elkókadtam, és gondoltam, hogy egy masszázs nem ártana fölfrissíteni. És mentem, lefeküdtem a gyúrópadra, ahol mint egy tészta fekszik ott az ember, így nokedlik csinálnak az emberből. Kérem, itt álljunk meg egy pillanatra. Kérem a férfi hallgatóságot, akik járnak néha így pejhűt izmaikat kicsit fölfrissíteni, emlékeznek, vagy tudják-e azt? Egy furcsa dolog, hogy amikor az ember fekszik ezen a gyúródeszkán, már a második fél időben, amikor a hasán fekszik, és a vége felé jár a masszázs, akkor a masszőr egy irtózatosat sóz az embernek arra a testrészére, ahol a neve megváltoztatja, ahol a háta megváltoztatja a nevét. És azt mondja, egészségére! Én évekig gondolkoztam, hogy előbb miért tesz nyomoréká egy napra, és utána azt mondja, egészségére, és aztán rájöttem, aznap éjjel jöttem rá. Rajtam csenget a következő kuncsafnak, hogy jöhet.

0: Tessék megfigyelni, ahogy hallják, abban a pillanatban a langyos medencéből valaki elindul. Figyeljék meg, ilyet még nem láttam. Szóval reggel kilenckor ott álltam Mr. Meyer hotel ajtajánál, kopogtam udvariasan, és egy hangot hallottam, come in. Ezt én nem tanultam a grupunkból. Hamar leszaladtam, megkérdeztem, mit jelent, azt mondta, bemehet. Erre fölmentem, bementem. Ott állt Mr. Meyer, és én azt mondtam, how do you do? I am László Vadnai, és Mr. Meyer azt mondta, setzen Sie sich, ich möchte mit Ihnen sprechen. Németül. És én ott álltam az én angol tudásommal, nem csak megfürödve, de megmasszírozva. És akkor elém tetett szerződés, azt mondta, írjam alá, és hirtelen a kezem egy kicsit megreszkedett, kicsit bizonytalan lettem. 30 éves voltam elvégre. 30 év után az ember a feleségét se adja olyan könnyen már, nemhogy a hazáját, szóval. És erre észrevette, finom ember volt. Észrevette, hogy kicsit habozom, és azt mondta, hogy kérem, nem rossz ország, az jöjjön ki. És ne féljen, én leszek a második apja. Na most kérem, én azt is olvastam, hogy ez az ember $1 millió keres évente. Fix. Azon kívül van a haknia. Hétfőnként vidékre jár. Szóval, és egy ilyen egy apának, ha csak második is, de egy ap... Szóval aláírtam, vele voltam egész nap, egész este, sőt éjjel is, és éjjel 2-kor ültünk a kis royalba, és azt mondta nekem, mondja, hallom, hogy maguknak van itt egy olyan törököktől épített fürdőjük, valami rudasnak hívják. Volt már maga ott? Mondom, már elég rég nem voltam, már több mint egy fél napja. Szóval elmentünk, és már megint ott ültem a medencébe. És rém ásítottam, mert nagyon álmos voltam. És rám nézett, azt mondta, szégyelje magát egy ilyen fiatal ember. Mondom, kérem szépen, én 48 órája nem voltam ágyba, de már másodszor vagyok a medencébe, mondtam. És erre azt mondta, kiment a vízből, és így csinált, így. És azt mondta, nézzen rám, én 2 hétig tudnék alvás nélkül lenni. És mit gondol, hány éves vagyok? Ezt visszautasítottam, hogy kipróbáljam találni. És azt mondta, 70. Kicsit többnek nézett ki. Tehát, mivel apámról volt szó, második apámról és főnökömről, mondtam, akartam nagyon udvarias lenni, és adtam neki 10 évet, mondtam, 70! Uram, ön nem néz ki egy nappal többnek 60-nál. 52 volt, beugratott. Én kimentem ugyan Hollywoodba, de esküszöm, hogy a második apámat a rudasfürdő óta nem láttam. Hölgyeim és uraim, én az utolsó években párszor beszéltem az amerikai televízión szilveszterkor. És mindig magyarul boldog új évet kívántam a világnak. Sok szerencsém nem volt vele. Most innen a magyar televízióból kívánok boldog új évet. Reméljük sokkal jobb szerencsével. Köszönöm szépen.
1: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

Sziasztok, ti a Hobby Rádiót hallgatjátok, és a Heaven Street 7 zenekar üdvözöl mindenkit, aki ezt a rádiót hallgatja.

0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd el az Alkoszoftot, és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkoszoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
0: vagy telefonon 30 913 80 80.
5: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
6: Igen.
5: Egy fiú eltűnt.
7: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
5: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
8: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
5: De felbukkan egy csábító.
9: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
5: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
8: Te voltál már valaha szerelmes?
9: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
5: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
10: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
11: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
5: Az éjszaka tapintása.
12: Mi volt ez?
8: Egy csók.
5: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
13: Megérkezett a látássérült előadó Mai Krista első lemeze, Elfelejtett ál.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Hobby Rádió. Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
2: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-Akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Magyar Péter leendő miniszterelnök azonnali rövid és középtávú vízügyi cselekvési és kommunikációs terv összeállítására kérte fel Gajdos Lászlót, a Tisza kormány leendő élő környezetért felelős miniszterét, az egyre súlyosbodó aszályhelyzet, valamint a folyóvizek és a talajvíz kritikusan alacsony szintje miatt. A politikus hangsúlyozta, hogy az utóbbi 15-20 évben létfontosságú helyi és országos fejlesztések maradtak el, amelyek mielőbbi megvalósulása nélkül elképzelhetetlen a Kárpát-medencét különösen érintő klímaváltozás okozta extrém időjárási körülményekhez és egyre súlyosbodó asszályhoz való sikeres alkalmazkodás. Dolgozóbarát törvényeket fognak követelni a szakszervezetek az új kormánytól, mondta a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke a Munkásmozgalom budapesti emlékkövénél tartott rendezvényen. Zlati Róbert közölte, tárgyalni fognak az új kormánnyal, de nem könyörögni mennek, partnerként akarnak tárgyalni, nem kérnek, követelnek. Kijelentette, olyan országot akarnak, ahol a munka nem kiszolgáltatottság, hanem biztonság, ahol a dolgozó nem eszköz, hanem érték, ahol az embernek nem bátorság kérdése kiállni magáért, hanem természetes. Hozzátette, a kormányváltással még a problémák nem oldódtak meg, a munkahelyek nem változnak meg egyik napról a másikra, a fizetések nem emelkednek önmaguktól. Május 1-től 4 mentőmotor és 2 mentő kerékpár is szolgálatba állt Budapesten és Pest vármegyében, közölte az Országos Mentőszolgálat. A motoros egységek a tapasztalatok szerint gyorsaságukkal és mozgékonyságukkal fontos szerepet töltenek be a sürgősségi ellátásban. Havonta átlagosan mintegy 300 esetben nyújtanak segítséget, különösen forgalmas vagy nehezen megközelíthető helyeken, írták. A motoros és kerékpáros gyors beavatkozó egységek nem a mentőállomáson várakoznak, hanem előre meghatározott útvonalakon mozognak, így a mentés irányítás mindig az éppen legközelebb járó egységet riaszthatja. A hétvégén telefonon egyeztetett a szlovák és ukrán elnök. Robert Fico a beszélgetés kapcsán arról számolt be, hogy bár egyes kérdésekben nem ért egyet Volodymyr Zelenszkijjel, mindkét fél érdekelt a Szlovákia és Ukrajna közötti jó és baráti kapcsolatok fenntartásában. A szlovák kormányfő megerősítette, hogy Szlovákia támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozási törekvéseit, mivel az ország érdeke, hogy keleti szomszédja stabil és demokratikus állam legyen. A két vezető ma találkozik Jerevánban az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóján is. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, a maximum 23 és 28 fok között alakul.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
3: Reklám.
4: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
5: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
5: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Társadalmi célú közlemény következik.
6: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82-1-41. Nos, adó vagy nem adó? Adó. A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82-1-41. Hobby Rádió, a jövedelemadó elő.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió.

0: Magyarországon minden harmadik ember gyomorpanaszokkal küzd, de csak kevesen vannak tisztában azzal, hogy a különböző tünetek mely gyomorbetegség tünetei. Az egyik leggyakoribb probléma a gyomorfekély, ami tulajdonképpen egy mély seb a gyomor nyálkahártyáján. A fekélyes panaszokra jellemző, hogy főként ősszel és tavasszal jelentkeznek, és mindig azonos helyen, egy pontban éreznek fájdalmat a betegek.
1: A gyomorfekély tünetei kifejezetten nagy gyomorszáji fájdalom, rendkívül gyakori még a gyomorégés. Mindezek visszatérően jelentkeznek étkezés előtt inkább, súlyosabb esetekben éjszaka is a beteg nyugalmát zavarják.
0: Ez a probléma elsősorban a 20 és 60 év közöttieket érinti. Keletkezésében valószínűleg idegrendszeri működési zavarok állnak. Emellett pszichés tényezőknek is szerepük van. Az állandó idegfeszültség következtében a gyomor vérellátása romlik. A gyomornedv elsősorban a savelválasztás fokozódik. A sav pedig a rossz vérellátású területen kimarja a gyomor bélnyálkahártyáját.
2: Az utóbbi időben egy-két hónapja érzem, hogy étkezés után, illetve bizonyos ételek után hasi panaszaim vannak, gyomortáji fájdalom, görcs. Úgyhogy tanástalanná váltam, hogy vajon mi lehet a probléma.
0: A helyes diagnózis felállításához elsőként hasi ultrahang szükséges. Az orvos a gép segítségével megnézi, hogy van-e bármilyen hasi betegség Zsuzsánál. Ez a vizsgálat semmilyen elváltozást nem mutatott ki. Így a gyomor irányában kell tovább vizsgálódni. Ennek módszere a gyomortükrözéses vizsgálat, amely csak kórházi körülmények közt végezhető el.
3: Egy kis megnyugtatás, hogy hogy fog történni, mit fogok érezni.
4: Hát nézze, a vizsgálat nem fájdalmas, csak kellemetlen. Ide kell tudni.
0: Zsuzsának egy 1 cm átmérőjű csövet vezetnek le a torkán, amelynek oldalában száloptikás rendszerrel ellátott kamera működik. Ez hajszálvékony üvegszálakon keresztül közvetíti a gyomorban látottakat a monitorra. A képernyőn jól láthatjuk a gyomorban lévő kóros elváltozásokat. Ilyenkor a betegnek nem szabad nyelni.
4: Itt haladunk a nyelőcsőben a gyomor irányában. Megy a műszer, láthatjuk a gyomorszájat. Ezen keresztül jutunk be a gyomorba. A gyomorban rögtön megfigyeljük, hogy mennyi a éjgyomri gyomornedv, van-e epés váladék benne. Figyeljük a nyálkahártya mienségét, figyeljük a redőzett szabályosságát. Már a gyomor alsó harmadában vagyunk, ez a kijárata a gyomornak, ami a nyombél patkóbél felé vezet.
0: Ha a gyomorban valamilyen gyulladás vagy fekély észlelhető, akkor baktériumvizsgálat céljából szövetmintát kell venni a gyomorból. Ilyenkor a levezetett csövön keresztül egy csipeszt juttatnak le a gyomorba, amivel a mintavétel történik. A minta tartósító folyadékban a szövettani laboratóriumba kerül. Itt egy centrifugában 22 órán keresztül kiválasztják a vizet a sejtekből. Aztán paraffin oldatba kerül, és egy reteszelőgép segítségével üveglapra helyezik. Ahhoz, hogy a sejtek láthatóvá váljanak, festékanyaggal kell megfesteni az üveglapot. A mintákat végül ragasztószalaggal tartósítják, így bármilyen külső hatással szemben ellenállókká válnak.
5: A vizsgált biopsziás anyagból készült szövettani metszetben megtalálható a Helicobacter pylori. Ez egy olyan kórokozó, amely a gyomor nyálkahártyát megbetegítve, abban egy diffúz fekélyes gyulladást okoz, és fekély kialakulásához vezet.
0: Ez az eredmény tehát arra utal, hogy Zsuzsa gyomrában valószínűleg fekély található. A Helicobacter pylori baktérium okozza ugyanis a fekélybetegségek nagy részét, ami nyállal juthat be a szervezetünkbe. Ez egy olyan különleges baktérium, ami károsítja a gyomornyálkahártya védekező képességét, és ezáltal szabad utat ad a sav károsító hatásának. Sokszor a fekély nyomtalanul meggyógyul. Baj akkor van, ha ráterjed a gyomorfal mélyebb rétegeire, és átfúródást is okoz. Ez már életveszélyes állapotot jelent. Ha elhanyagolják, a fekély akár gyomorrákká is fajulhat. Zsuzsának pár nap alatt elmúlhatnak gyomorpanaszai, hiszen ma már a fekély, ha időben kezelik, gyorsan, fájdalommentesen gyógyítható.

0: Kamu reklám.
1: Marek féle okfejtés. Ha egy macskát beleteszünk egy üres mosógépbe, és a mosógépet benne a macskával centrifugáló programra állítjuk és elindítjuk, akkor az a macska nyávogni kezd. Viszont ha a mosógépbe kutyát rakunk, akkor a kutya nem nyávogni kezd, hanem ugatni. Amennyiben a mosógépbe egy disznót rakunk, nos, a disznó nem ugatni, hanem röfögni fog. Amiből értelemszerűen az következik, hogy a disznó biztosan nem kutya.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: műsorajánló.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
0: Egészségedre.
3: Egészségedre.
4: Egészségedre.
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
0: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
2: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.
5: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Wifi rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántelem esküszöm.
3: Wifi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
1: Átvették megbízó levelüket a listáról mandátumot szerzett képviselők. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Átvették megbízó levelüket az április 12-i országgyűlési választáson országos listáról mandátumot szerzett képviselők, valamint a nemzetiségi szószólók hétfőn az Országház kupola termében. Sasvári Róbert, a Nemzeti Választási Bizottság elnöke a megbízó levelek átadása előtt emlékeztetett. Április 12-én zajlott le az országgyűlési választás, amelynek eredménye május 1-én emelkedett jogerőre. Ettől az időponttól számítva a bizottság 5 napon belül köteles átadni a listán mandátumot szerzett országgyűlési képviselők mandátumát, jelezte. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke köszöntőjében azt mondta, a választás lebonyolításában több mint 100 000 ember vett részt. Megállapította, hogy a választás a nemzetközi normáknak megfelelően zajlott le, az adatokat pedig gyorsan és gördülékenyen közzétették. Az új kormány folyamatos párbeszédre törekszik majd a tudós társadalommal. Intézményesített formában a Magyar Tudományos Akadémia új vezetésével szoros együttműködésben. Jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztúító közgyűlésén hétfőn Budapesten Magyar Péter leendő miniszterelnök. A Tisza pártelnöke azt ígérte, középtávon a GDP 2%-a fölé emelik a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást. Magyar Péter hangsúlyozta, az új kormány megteremti az intézetek stabil finanszírozását, feltételeit, amire egyszerűbb, gyorsabb pályázati rendszert állítanak fel. Az államháztartás rendbetételét követően több éves viszonylatban kiszámítható pályára állítják a közkiadásokat, és a teljes kutatásfejlesztési ráfordítást a bruttó hazai össztermék 2%-a fölé emelik középtávon. Arany János verselemzés volt az egyik választható feladat a középszintű magyar érettségi második részében hétfőn az eduline.hu szakportál cikke szerint, de írhattak a diákok a létösszegző versekről is. A portál közlése szerint a magyar érettségi második részében Arany János a Tölgyek alatt Margit sziget című versének elemzése, vagy létösszegző versek téma kifejtő dolgozat közül választhattak a diákok. Utóbbiban 3 különböző magyar költő lírai alkotásain keresztül kellett bemutatni a vers típus sajátosságait. Iványi Gábor szerint nem volt indokolt a hatósági fellépés 4 évvel ezelőtt az egyesületük székházában. Erről vádlotti meghallgatásán beszélt a lelkész hétfőn a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, az ellene és társai ellen indult büntető ügyben, tiltakozva az eljárás ellen. A fővárosi nyomozóügyészség 2025. novemberében emelt vádat hivatalos személy elleni csoportosan elkövetett erőszak büntette miatt. A Magyar Evangéliumi Testvérközösség alapító lelkésze, valamint Gurmai Zita, Bernadett és Herényi Károly volt országgyűlési képviselők, Donát Anna volt európai parlamenti képviselő, valamint 2 társuk ellen. A vád szerint az Iványi Gábor által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület Dankó utcai székházában erőszakkal akadályozták munkájukban az egyesületet érintő, költségvetési csalás miatt indult büntetőügyben a helyszínen kutatást és lefoglalást végző pénzügyőröket. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sokfelé élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű, a maximum 23 és 28 fok között alakul.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
4: Hallottál már erről a rádióról?
5: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
6: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
7: Társadalmi célú közlemény következik.
8: Közeledik az adóbevallás ideje.
6: A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is.
8: 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába.
6: 18-12-99-82-1-41.
8: Nos, adód, vagy nem adód, adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18-12-99-82-1-41.
7: 82, kötőjel 1, kötőjel 41.
0: Hobby Rádió!
6: A jövedelemadó vevő.
7: Társadalmi célú közleményt hallotta.
0: Hobby Rádió.
7: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
9: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Néhány nappal ezelőtt volt anyák napja. Isten éltesse valamennyi édesanyát, nagymamát, dédnagymamát, üknagymamát, egy szóval minden hölgyet, asszonyt, aki gyermekeket szült. Jó egészséget kívánok valamennyiüknek. Kedves hallgatóink, ahogy ezt Önök megszokhatták, ebben a műsorban fogyatékossággal élő vagy hátrányos helyzetű emberekkel, emberekről szóló vagy őket érintő témákkal foglalkozunk. A mai adásban kiemelt figyelmet kapnak a vakvezető kutyák, mivel az elmúlt hónap utolsó szerdáján ünnepelték világszerte a vakvezető kutyák világnapját. Magyarország 1994-ben csatlakozott e kezdeményezéshez. Egy rövid zenét követően azonnal hozom az első témát. Tartsanak velem!
2: Hobby Rádió! Rádió.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Azokat is nagy szeretettel köszöntöm, akik most kapcsolódtak be az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi első adásába. Nem maradtak le semmiről, mert az iménti zene előtt még csak beköszöntem kedves hallgatóinknak. Műsorunk első témája most következik. Egy vakvezető kutya átlagos munkanapja. Balog Ádámtól sokan megkérdezik, hogy mennyit dolgozik a vakvezető kutyája egy nap. Néha olyan hangütéssel is, hogy biztosan túl van terhelve, ezért döntött úgy a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány, hogy a munkaünnepe alkalmából bemutatja, hány órát dolgozik egy vakvezető kutya 24 óra alatt. Egy átlagos munkanapot választottak, amelyből a legtöbb van egy évben. Közzétettek egy videót, amelyen az alapítvány pszichológusa Balog Ádám és vakvezető kutyája egy napja látható Miskolcon. Adja hírül a Rehab portál. A mérési módszerről Ádám elmondta. Amikor ráadom Oktávra a hámot, vagyis elkezd vezetni engem, elindítok egy stopper órát. Így egész nap követni tudjuk, hogy mennyi időt van rajta a hám, tehát mennyit dolgozik. Nézzük végig közösen, hogy Oktáv, a vakvezető kutyám egy átlagos napon mennyit dolgozik, és hogyan szokott pihenni, szórakozni. Eddig az idézet. A kétkedőket meg fogja lepni az eredmény. A nap végén a következő eredmény született. Egy átlagos munkanapon alig 3 órát dolgozik egy vakvezető kutya. A végeredmény 2 óra 56 perc, ennyi lett az összes munkaideje Oktávnak. Ez azt jelenti, hogy ennyi ideig volt rajta a vakvezető hám, de a tényleges vezetői munkája valamivel kevesebb volt ennél. Járműveken utazva, a gazdája munkahelyén és egy üzletben várakozva nem dolgozott aktívan, de készen állt arra, hogy segítsen a gazdájának a közlekedésben. A felvételekből kiderül, hogy milyen sokat jelent, hogy a vakvezető kutyák a látássérült gazdáikkal vannak a közlekedés során. Gyakran nehéz helyzetekben is, például jelen esetben, amikor felbontják az úttestet, akkor is segítenek a megfelelő átkelő helyet megtalálni. Újabb idézet következik ezzel a videóval, arra akartuk felhívni a figyelmet, hogy a vakvezető kutyák nincsenek túlterhelve, viszont nem szabad lekicsinyleni azt, hogy mennyi segítséget adnak a látássérült embereknek. Az alapítvány munkatársai és a gazdák igyekeznek, hogy vakvezető kutyáink számára munka mellett legyen pihenés, szórakozás, feltöltődés. Fontos odafigyelnünk a jól létükre. Eddig az idézet. Néhány tény a vakvezető kutyákról. Hány vakvezető kutyára van szükség? Adódik a kérdés. Magyarországon több vakvezető kutyára van szükség, sokan várakoznak hűtásra az alapítványnál. A várólistán jelenleg 47 fő van. A terveik szerint tenyésztői programjukban évente 30 kölyök születik, akikből a következő évben vakvezető kutya válhat. Adódik még a kérdés, hogy mennyibe kerül egy vakvezető kutya? Egy vakvezető kutya egész életét felölelő összes költség több mint 6 millió forint. A kutyák munkával töltött ideje körülbelül 10 év, amelynek összes költsége tenyészkutyák, tenyésztés, kölyöknevelés, szűrések, orvosi költségek, ellátás, felszerelés, kiképzés, ennek 2 millió forint a munkadíja, gazda képzése, átadás, vízgáztatás, utánkövetés és gondozás 10 éven át, felszerelés pótlása, öregedő kutya extra orvosi költségei, nyugdíjazás körüli költségek, közben rezsi, járműhasználat. Így lesz a 10 év összes költsége több mint 6 millió forint. Az is fontos kérdés, nyilván ebből kifolyólag, hogy honnan, miből teremtik elő ezt a pénzt. Az alapítvány minden esetben térítés nélkül adja a vakvezető kutyáit a látássérült igénylőknek. A képzéshez szükséges összeget adó 1% felajánlásokból és adományokból teremtik elő. Adja hírül, illetve tudósít a Rehab portál. Kedves hallgatóink, egy nagyon izgalmas téma volt, és maradunk még a témánál, hiszen április utolsó szerdáján ünnepeltük a vakvezető kutyák világnapját. Magyarország ehhez a kezdeményezéshez 1994-ben csatlakozott. Folytatjuk tehát ezt a témát egy rövid zeneszünetet követően. Ruzsa Viktor vagyok, várom vissza önöket. Továbbra is az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi első adása szól az önök kedvenc rádiójában.
2: Hobbirádió.hu
3: A rádiót!

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink, Ruzsa Viktor vagyok. Önök az Esélyegyenlőségi magazin 2026. májusi első adását hallják, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készül. Néhány napja volt anyák napja, május első vasárnapján, ez alkalomból Isten éltessen minden hölgyet, asszonyt, aki gyermeket, gyermekeket szült. Sok boldogságot, jó egészséget kívánunk nekik innen is. És akkor most kanyarodjunk vissza a vakvezető kutyák világnapjához. A következő téma: vakvezető kutyák világnapja, a szabadság négy lábon érkezik. Minden év áprilisának utolsó szerdáján tartják a vakvezető kutyák világnapját. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy a látássérült emberek önálló közlekedésében, biztonságában és társadalmi részvételében milyen kiemelkedő szerepet töltenek be ezek a különlegesen képzett segítőkutyák. A világnap nem csupán az állatokat ünnepli, hanem a kiképzők, a kölyöknevelők, állatorvosok, támogatók és maguk a gazdák közös munkáját is. A vakvezető kutya sokkal több, mint segédeszköz. Együttműködő társ, aki gazdájával napi szinten dolgozik, döntéseket hoz, veszélyt jelez és jelenlétével önbizalmat is ad. Mit csinál valójában egy vakvezető kutya? Sokan tévesen azt gondolják, hogy a vakvezető kutya elviszi gazdáját bárhová. A valóság ennél jóval összetettebb. A látássérült embernek kell tudnia azt az útvonalat, amelyen szeretne egyik helyről a másikra eljutni, tájékozódnia kell és utasításokat kell adnia a kutyának. A kutya feladata ezeket biztonságosan végrehajtani, miközben akadályokat kerül ki, megáll a lépcsőnél, jelzi a zebrákat, ajtókat, megállókat, ülőhelyeket, vagy más fontos pontokat. A vakvezető kutyák egyik legfontosabb képessége az úgynevezett értelmes engedetlenség. Ez azt jelenti, hogy ha a gazda olyan utasítást ad, amely veszélyes lenne, például elindulna egy érkező autó elé, a kutya megtagadhatja a parancsot, ezzel védve gazdája testi épségét. Miért ennyire fontosak? Egy vakvezető kutya növeli a biztonságos közlekedés lehetőségét. Gyorsabbá és kiszámíthatóbbá teszi a mindennapi utazást. Csökkentheti a kiszolgáltatottság érzését. Támogatja a munkába járást, tanulást, közösségi életet. Érzelmi biztonságot és társat jelenthet. Sok gazda számol be arról, hogy kutyájával bátrabban indul el új helyekre, többet mozog, aktívabb társadalmi életet él. Hogyan lesz egy kölyökből vakvezető kutya? Ez is fontos kérdés. A folyamat hosszú, szakmailag szigorú és költséges, általában tudatos tenyésztéssel indul, megfelelő, egészségű, kiegyensúlyozott idegrendszerű szülőktől születnek a kölykök. Ezután önkéntes kölyöknevelőkhöz kerülnek, akik megtanítják őket a városi környezethez, emberekhez, közlekedéshez, zajokhoz való alkalmazkodásra. Később következik a speciális kiképzés, ahol a kutya megtanulja a hám melletti munkát, az akadálykerülést, az útvonal biztonságos megtételét, a koncentrációt, a fegyelmet.

elmezett nyugodt viselkedést. Nem minden kutya alkalmas erre a feladatra, sok állat a képzés során más szerepbe kerülhet, vagy családi kutyaként él tovább. Fontos kérdés, hogy milyen a magyarországi helyzet? Kik foglalkoznak vakvezető kutyákkal? Hazánkban a legismertebb és legrégebbi szervezet a Magyar Vakok és Gyengéllátók Országos Szövetsége, ahol hivatalosan 1979 óta folyik vakvezető kutyakiképzés. Az intézmény hosszú ideig egyedüli hazai központként működött ezen a területen. Fontos szereplő továbbá a Baráthegyi Vakvezető és Segítő Kutyaiskola Alapítvány, mely szintén jelentős képzési és érzékenyítő munkát végez, valamint nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezik. Rajtuk kívül más segítőkutyás szervezetek is működnek Magyarországon, de a vakvezető kutyaképzése speciális szakmai feltételekhez kötött terület. Hogyan juthat ma Magyarországon vakvezető kutyához egy látássérült ember? Általánosságban a folyamat a következő. Jelentkezni kell valamelyik vakvezető kutyakiképző szervezetnél. Aztán fontos az alkalmassági vizsgálat, amelyen felmérik a jelentkező közlekedési szokásait, egészségi állapotát, élethelyzetét, lakókörnyezetét és kutyatartási lehetőségeit. Ezt követően várólistára kerül, mivel a kiképzett kutyák száma korlátozott. Majd következik a párosítás, amikor a személyhez temperamentumában, tempóban, életmódban illő kutyát választanak. Aztán a közös betanulás, amely során gazda és kutya együtt tanulnak szakemberek segítségével. Utógondozás, rendszeres ellenőrzés és támogatás sok esetben, a kutya a gazdához térítésmentesen vagy támogatott formában kerül, mivel a képzés költségeit adományok, pályázatok és civil támogatók fedezik. Aktuális kérdések és problémák 2026-ban. Egyik ilyen a hosszú várólista. A kiképzés időigényes, a megfelelő kutyák száma korlátozott, miközben az igény folyamatos. Több szervezet szerint a várakozási idő csökkentéshez több forrásra lenne szükség. Fontos még a finanszírozás. Egy vakvezető kutya teljes képzése és életútjának szakmai támogatása jelentős költséggel jár. Tenyésztés, állatorvosi ellátás, vizsgálatok, felszerelés, kiképzői munka, utógondozás. Nagyon fontos és súlyos probléma a társadalmi tudatosság hiánya. Még ma is gyakori, hogy dolgozó vakvezető kutyát simogatnak, etetnek, hívogatnak, fotózkodnak vele, vagy megzavarják munkavégzés közben. Ez veszélyes is lehet. Égető probléma az akadálymentesítés kérdése, vagyis az akadálymentesség hiányossága. A kutya sokat segít, de nem helyettesíti a jól kialakított környezetet. Rossz járdák, szabálytalanul parkoló autók, hiányzó hangjelzések vagy zsúfolt terek továbbra is nehezítik a közlekedést. Hogyan segítsünk mi? Adódik a kérdés az éplátó emberek szemszögéből. Ne zavarjuk a dolgozó kutyát, mindig a gazdához szóljunk, ne a kutyához. Ha segíteni szeretnénk, előbb kérdezzünk. Támogassuk a kiképző szervezetek munkáját adománnyal vagy önkéntességgel. Osszunk meg hiteles információkat a témáról. Több, mint kutya. A vakvezető kutya nem csoda eszköz, hanem hosszú képzés eredménye és mély ember-állat együttműködés. A gazdának szabadságot, biztonságot és önállóságot adhat, a társadalomnak pedig fontos emlékeztető, az akadálymentes élethez nem sajnálatra, hanem valódi támogatásra van szükség. Erről szól a Vakvezető Kutyák Világnapja. Számol be róla a Rehab Portál.
Kedves hallgatóink, egy rövid zeneszünetet követően érkezem a harmadik témával, amely egyben az utolsó lesz a mai adásban, az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adásában. Tartsanak velünk, azonnal jövök vissza.

0: sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékos ügy, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Egy műsor olyan emberekkel és civil szervezetekkel, akik nem beszélnek róla, hanem tesznek érte. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
1: Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Ruzsa Viktor vagyok. Önök még néhány percig az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adását hallják. Kátai Németh Vilmos, amikor az élet mindent átír. 16 évesen elveszítette látását. Sokan egy ilyen fordulópont után hosszú időre megtorpannának, vagy úgy éreznék, hogy az addigi tervek végleg szertefoszlottak. Kátai Németh Vilmos számára azonban ez a súlyos veszteség nem lezárást, hanem egy rendkívüli nehéz, mégis új kezdetet jelentett. Életútja ma a kitartásról, az önfegyelmezésről és az újrakezdésről szól. Egy élet, melyet újra kellett építeni. Kátai Németh Vilmos Győrben született, később Budapesten nőtt fel, ma pedig Csepelen él családjával. Fiatalkorának meghatározó fordulata 16 évesen következett be, amikor retinasorvadás következtében elveszítette látását. Egy kamasz számára ez nem pusztán egészségügyi probléma, ilyenkor egyszerre változik meg a tanulás, a közlekedés, a társas kapcsolatok, a pályaválasztás és a jövőkép. A legtöbb ember számára természetesnek tűnő mindennapi helyzetek, egy iskolába jutás, egy ismeretlen útvonal megtétele, egy nyomtatott szöveg elolvasása, vagy egy ügyintézés hirtelen nehézségeket kapnak. A látássérült emberek számára a világ gyakran nem maga az állapot miatt válik nehezebbé, hanem azért, mert a környezet nincs rájuk szabva. A hozzáférhetetlen információk, az akadálymentesség hiánya, a túlzott sajnálat, vagy éppen az alacsony elvárások sokszor nagyobb akadályt jelentenek, mint maga a fogyatékosság. Kátai Németh Vilmos azonban nem ezekből építette fel önmagát. A látás elvesztése után először gyógymasszörként dolgozott, majd később jogi tanulmányokba kezdett, végül ügyvéd lett. Már az életút is kivételes teljesítmény. A jogi pálya ugyanis látó emberként is komoly terhelést jelent. Hatalmas mennyiségű jogszabály, szerződés, határozat és szakmai dokumentum feldolgozására van szükség, miközben a jogi környezet folyamatosan változik. Egy vakjogász mindezt speciális digitális eszközökkel, képernyőolvasó szoftverekkel, hangos felolvasással és sokszor jóval több időráfordítással végzi el. A tárgyaló termi munka szintén külön kihívás, a nonverbális jelzések, gesztusok, arckifejezések vagy vizuális reakciók a legtöbb ember számára fontos információforrások. Ezeket egy látássérült szakember más csatornákon keresztül, hangszínből, beszédtempóból, kommunikációs mintákból, tapasztalatból érzékeli és értelmezi. Ez különösen nagy koncentrációt és felkészültséget kíván. Mindez azt mutatja, hogy a fogyatékosság nem a képességek hiányát jelenti, hanem gyakran azt, hogy ugyanahhoz az eredményhez nehezebb úton kell eljutni. A sport, ahol a szem helyett a belső érzékelés vezet. Életének másik meghatározó területe a sport lett, különösen a harcművészet. Az aikidóban magas szintre jutott, fekete övet szerzett, és sokak szerint úttörőnek számít ezen a területen. Ez azért is figyelemre méltó, mert a küzdősportok többsége erősen épít a látásra. A sportolók folyamatosan figyelik ellenfeleik testtartását, mozdulatainak előkészítését, súlypont áthelyezését, a távolságot, a ritmust és a reakcióidőt. Sok esetben egyetlen villanásnyi vizuális információ dönthet siker és hiba között. Vaksportolóként mindezt más érzékelési módokkal kell helyettesíteni. Sokkal nagyobb szerepet kap a hallás, az egyensúlyérzék, a tapintás, a testhelyzet, az érzékelés, a testhelyzet érzékelése és az úgynevezett propriocepció, vagyis annak pontos érzése, hogy a test egyes részei hol helyezkednek el a térben. Az ellenfél mozdulatait gyakran a kontaktusból, az izomfeszülésből, a légzésből vagy a legapróbb súlypontváltozásból kell megérezni. Az aikido ráadásul nem pusztán fizikai sportág, nagyfokú fegyelmet, önkontrollt, nyugalmat és precíz időzítést követel. Kátai Németh Vilmos eredménye ezért jóval több egy sportsikernél. Annak bizonyítása, hogy az ember képes újra tanulni a mozgást, az önbizalmat és a magabiztos jelenlétet. Tapasztalatait mások szolgálatába is állította, amikor létrehozta a Fehér Kard nevű önvédelmi rendszert látássérült emberek számára. Egy ilyen kezdeményezés különösen fontos, hiszen a biztonságérzet, az önálló közlekedés és a kiszolgáltatottság csökkentése sokak mindennapi valósága. Az önvédelem itt nem csupán technikát jelent, hanem helyzetfelismerést, önbizalmat és lelki erőt is. Több mint egy személyes történet. Kátai Németh Vilmos életútja túlmutat egyetlen ember sorsán, azt mutatja meg, hogy a fogyatékossággal élő emberekről szóló társadalmi kép még ma is gyakran szűk és pontatlan. Ritkában látjuk őket vezetőként, szakértőként, döntéshozóként, vagy kiemelkedő sportteljesítmény birtokosaként, mint amennyire valójában jelen vannak ezekben a szerepekben. Ezért fontos minden olyan történet, amely árnyalja ezt a képet. Nem sajnálatot kér, nem kivételként akar látszani, hanem teljesítménnyel válaszol a kételyekre. Kátai Németh Vilmos története emlékeztet arra, hogy az akadálymentesítés nem csupán rámpákról és technikai megoldásokról szól, hanem lehetőségekről, bizalomról és arról, hogy minden ember megmutathassa a benne rejlő értékeket. Nem az határoz meg bennünket, milyen nehézségekkel találkozunk, hanem az, hogyan válaszolunk rájuk. Talán ezért fontos ma ez a történet. Adja hírül, illetve közli ezt a történetet a Rehab portál. És ez volt az Esélyegyenlőségi magazin 2026 májusi első adása, mely műsorunk a Netmédia Alapítvány támogatásával készült. Új műsorral legközelebb két hét múlva várom Önöket ugyanezen a csatornán. Ha bárkinek észrevétele, javaslata, mondani valója van műsorunkkal kapcsolatban, akkor a facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor címen található oldalon tudja felvenni velünk a kapcsolatot. Tehát facebook.com/esélyegyenlőségi magazin műsor. Megtalálhatók vagyunk a legnépszerűbb podcast applikációkban, például a Spotify-on és az Apple Podcast-ben. Ruzsa Viktor vagyok, köszönöm mára megtisztelő, kitüntető figyelmüket. Találkozunk két hét múlva ugyanezen a csatornán, a köztes héten pedig ennek az adásnak az ismétlését hallják. További tartalmas kultúrát, időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. A viszont hallásra.
0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu. Műsorajánló.
2: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
3: Vasárnap léptől. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája. Zsuffa B.
4: Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club a Hopi Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Itt a Hobby Rádió. A hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Lemondott a Hagyományok háza vezető is, a kifizetések miatt hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metrón. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Hagyományok házát vezető Bot Miklós a Válasz Online-nak adott interjújában bejelentette, hogy Bán László után ő is lemond a Nemzeti Kulturális Alapbizottságban betöltött pozíciójáról. Bot Miklós nem sokkal azután mondott le pozíciójáról, hogy kiderült, az NKA titokban osztott ki milliárdokat. A lapnak azt mondta, nem kíván szakmai legitimációt adni az olyan működéshez, amelyben a döntéshozatal, a közzététel és az ellenőrzés alapvető feltétele is sérültek. Szerinte a kialakult helyzetben a bizottság bizalmával és szakmai hitelével visszaéltek. A Hagyományok háza vezetője a Válasz Online-nak azt mondta, hogy fontosnak tart elválasztani két dolgot, a bizottság 2024-es szakmai megújítását és azt a később feltárt eljárási gyakorlatot, amely szerinte a bizottság számára sem volt átlátható. Hatalmas siker az érintéses jegyvásárlás a fővárosi metróvonalakon. A BKK PN Go rendszere április végén terjeszkedett ki az összes metróvonalra, és az első héten már is több mint 23 ezer jegyet adtak el, ami naponta 3500 jegyet jelent. A legtöbben a 3-as metrón használják az egyetlen érintéssel működő megoldást, de a 2-es és a 4-es vonalon is népszerű a digitális jegy. A tervek szerint bérleteket is vásárolhatunk majd így. 2028-ra pedig a teljes budapesti és agglomerációs hálózatra kiterjesztenék ezt a rendszert. Elgázolt egy embert egy autóbusz Budapest 10. kerületében a Kőbánya-Kispest autóbuszállomáson, közölte szombaton az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság. Mint írták, a műszaki mentési munkálat elvégzéséhez a fővárosi hivatásos tűzoltók vonultak ki. A balesetben az idős asszony olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette, írták. A BRFK büntető eljárás keretében vizsgálja a baleset körülményeit. Túl egyszerűek a mai hollywoodi filmek, és ez unalmassá teszi a mozizást. Erről beszélt egy interjújában Meryl Streep. A hollywoodi színésznő az Ördög Pradát visel című film második része kapcsán azt mondta, vannak a gonosztevők és vannak a jó fiúk, és ez unalmas. Szerinte az az igazán érdekes az életben, hogy a hősök egy része tökéletlen, és a gonoszok között is vannak emberségesek és érdekesek, akiknek megvan a saját erejük. Kiemelte, hogy számára éppen ezért különösen izgalmas az új film, mert nem fekete-fehér világot ábrázol. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
0: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
0: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió.
3: Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
4: Társadalmi célú közlemény következik.
5: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adófelajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Nos, adód, vagy nem adód adód? A biztonság kedvéért megismétlem adószámunkat. 18 12 99 82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió! A jövedelem adó! Vevő!
4: Társadalmi célú közleményt hallottam.
1: Hobby Rádió!
6: A Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
7: Magyarosi Marianna, üdvözlöm Önöket, tartsanak velem, és ismerjék meg ma a virágok országát, Hollandiát és Észak-Velencéjét, Amszterdamot. Hollandiában annyi az idegenforgalmi látványosság, hogy elegendő lenne egy ötször akkora országnak is. Az ide látogató turistáknak először talán mégis két dolog tűnik fel, a mindenütt uralkodó rend és tisztaság. A harmadik jellemző már csak alaposabb tanulmányozás után ötlik szembe, pedig végig kíséri Hollandia egész történetét, ez pedig a hagyományok gondos őrzése. Az ország idegenforgalmi látványosságai között kiemelkedő célpont mind a belföldi, mind a külföldi turisták számára Amszterdam gazdag kulturális örökségével, múzeumaival és csatornáival szórakoztató negyedével. Hollandia legrégibb és látványokban is leggazdagabb 750 ezres lakosú városa, az ország szellemi, művészeti és pénzügyi központja. Amszterdamot szabályos mértani rendben hálózzák be a csatornák, ezek felett hidak sokasága ível át. Sok látogató ámul el a tömérdek mennyiségű víz láttán, nem véletlenül nevezik a várost Észak-Velencéjének. Éppen emiatt egy amszterdami látogatás nem teljes egy kis hajókázás nélkül. A nappali hajóút a város nyugodt és érdekes oldalát mutatja meg nekünk, az estén pedig a varázslatos és romantikus oldalt árul szemünk elé, melyhez nagyban hozzájárul a kivilágított házak és hidak látványa is. Amszterdam a múzeumok, a történelmi látványosságok, a pompás épületek, a káprázatos tulipánok, a kaffeeshopok és a vörös lámpás negyedvárosa. Itt tényleg mindenki megtalálja a kedvére való szórakozást. Bármikor érdemes ide ellátogatni. A turista szezon július és augusztus, ekkor a legkedvezőbb az időjárás. Igaz, a holland időjárás sosem szélsőséges, és ha inkább szívesebben látogatnának el Amszterdamba a turista szezonon kívül, akkor ezt nyugodtan megtehetik, hiszen a város ebben az időszakban is ugyanolyan vonzó. Ilyenkor a légitársaságok, hotelek és éttermek is olcsóbbak, valamint kevésbé zsúfoltak. Magasabb színvonalú a kiszolgálás, és mindemellett sok vonzó eseményt is elkaphatunk ilyenkor. Ilyen például az Amszterdam mellett lévő tulipánmezők virágzása április közepétől május közepéig. A város naponta nyitva tartó úszó virágpiacát egyébként bármelyik évszakban érdemes felkeresni. Itt színpompás növények, virágmagok és egyéb szuvenírek sokasága lelhető fel. A kulturális szezon szeptembertől májusig tart Amszterdamban, épp úgy, mint Hágában, Rotterdamban, Utrechtben és a közeli falvakban, illetve városokban. Amszterdami kalandozásunk nem sokára folytatódik, ám hogyha melegebb vidékre, például Egyiptomba vágynak, akkor javaslom, regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu oldalon, hiszen tart még játékunk, melynek végén egy két fő részére szóló egyhetes egyiptomi nyaralást fogunk kisorsolni.
0: Hobbi rádió.
8: Fogalmam, hogy menjetek ki a busztába!

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Mielőtt még részletesen sorra vennénk, milyen fantasztikus látnivalók és élmények várnak önökre, hogyha Amsterdamba utaznak, jöjjön néhány érdekes adat arról, hogy például hány bicikli, híd, csatorna, múzeum vagy éppen piac található Amsterdamban, avagy íme a város számokban kifejezve. 600 ezer bicikli, 28 park, 232 villamos, 21 piac, 24 gyémánt csiszoló műhely, 165 csatorna, 1281 híd, 2500 lakóhajó, 51 múzeum, 22 Rembrandt, illetve 206 Van Gogh festmény, 1400 kávézó és bár, 36 diszkó, 755 étterem, valamint évente 3,5 millió látogató. Ez Amsterdam, a Világjáró magazin mai úti célja. Tényleg a világ egyik legnagyszerűbb városáról van szó, ez Európa egyik legromantikusabb és legszebb helye, a tolerancia és a sokszínűség városa, amely a 17. században a világ leggazdagabb településének számított, ez volt az aranykor, patakokban folyt a pénz. Manapság a nagyvárosok összes pozitívumával rendelkezik. Kultúra, történelem, szórakozás, jó közlekedési viszonyok. Ugyanakkor viszonylag kis csendes város, kevés közúti forgalommal, mely nagy részben a csatornáknak köszönhető. De vajon miért ennyire egyedi ez a város? Hát igazából a legjobb jelző a fesztelen. Az az igazság, hogy a lakosok kiváló egyensúlyt tartanak fenn a pihenés és az üzlet között. És ez a fajta szemlélet az ideutazókat is áthatja. Hollandiába egyébként repülővel, vonattal, autóval vagy autóbusszal juthatunk el. Hogyha ez utóbbit választjuk, számítsunk rá, hogy az út körülbelül 24 óra, ám a busz előnye, hogy az utolsó pillanatban is kedvező áron lehet jegyet foglalni. Amsterdam Budapesttől körülbelül 1450 kilométer, ami, ha magunk vesszük kézbe a kormányt, 12-15 órás utat jelent. A legegyszerűbb és leggyorsabb, hogyha repülőre pattanunk, a Schiphol reptérre fogunk megérkezni, innen nagyon könnyen el lehet jutni Amsterdam belvárosába. A legegyszerűbb természetesen taxiba szállni, de hogyha a költséghatékonyak szeretnénk lenni, akkor jobb, ha vonatra szállunk. Ezek körülbelül 10 percenként indulnak. Menetidejük a város központig, a Central Stationig, vagyis a központi pályaudvarig 15-25 perc, attól függően, hogy gyors vonat vagy IC. Amsterdamon belül a villamosokon, buszokon és metrókon egységes jeggyel lehet közlekedni. Nagyon jó a tömegközlekedés, ám arra érdemes figyelni, hogy vasárnaponként minden leáll. Ilyenkor csak taxival vagy biciklivel tudunk közlekedni. A városon belül amúgy is talán az a legolcsóbb, de mindenképpen a leghelyibb megoldás, hogyha biciklit bérlünk. Rengeteg helyen van rá lehetőség, és így mi is beilleszkedhetünk egy-két napig az ottani társadalomba, sportolhatunk egy kicsit, és kipróbálhatjuk a bicikli utakat, amelyek néhol szélesebbek, mint az autóutak, főleg a belvárosban, ahol sok helyre kocsival be sem lehet hajtani.
2: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Sirius produkció bemutatja. Világjáró. Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. A mikrofonnál.
1: Magyarosi Marianna, szép napot kívánok, folytatódik a Világjáró magazin. Ezúttal Amszterdamba invitálom önöket, ahol a múzeumok jelentik az egyik legnagyobb vonzerűt. Mindenki ismeri a Rijks, illetve a Van Gogh múzeumot, de ennél sokkal több látnivaló van itt, most vegyük sorra a legfontosabbakat. A Rijks múzeum Hollandia legnagyobbika, évente több millió látogatót vonz, a holland remek művek egyedülálló kollekcióját tudja magáinak. Tervezzenek legalább egy fél napot ezen páratlan vallási és aranykori remek művek megtekintésére, és még akkor is fennáll a lehetősége annak, hogy nem tudnak mindent megnézni, mert a világ egyik legkiválóbb művészeti gyűjteménye található itt. Az 5000 műalkotás közül minden bizonnyal Rembrandt utolsó vacsorája a legpompásabb. A Van Gogh Múzeum a Rijks Múzeum mögött található, itt látható a világ legnagyobb Van Gogh festmény kollekciója. A kiállított festmények alkalmat adnak a festő fejlődésének nyomon követésére, vagy akár a festményei más 19. századi festők műveivel való összehasonlítására. Érdemes megnézni a Rembrandt házat, a híres holland festőnek szentelt múzeumot, ahol a művész szinte valamennyi metszete és néhány festménye látható. A képzőművészet iránt érdeklődők feltétlenül nézzék meg a holland hermitást, itt a Szentpétervári orosz múzeum darabjai tekinthetőek meg, a kollekció körülbelül évszakonként változik. Amszterdam egyik leglátogatottabb helye az Anna Frank Múzeum, az a ház, ahol Anna Frank a II. Világháború alatt 2 éven át bujkált a nácik elől, és itt írta híres naplóját is. Közvetlenül az Anna Frank Múzeummal szemben található a Tulipán Múzeum. Az első virághagymákat a 15. század közepén hozták hajóval Hollandiába, ami azóta az ország szimbólumává és egyik fő import cikkévé vált. A múzeum a tulipán történetét, valamint a tulipánok helyes gondozását mutatja be röviden, viszonylag sok tulipánnal. És ha már a növényeknél tartunk, Amszterdamban találjuk a világ egyik legidősebb botanikus kertjét, itt több mint 6000 növényt csodálhatunk meg. Amszterdamban Madame Tussaud panoptikum is van. Hírességek viasz figurái között sétálgatva találkozhatunk Julia Roberts-el, Brad Pitt-tel, Elizabeth Taylor-ral, Angelina Jolie-val, Marilyn Monroe-val, de összefuthatunk Robbie Williams-el, Sean Connery-vel, Churchill-lel, Johnny Depp-el vagy éppen Bono-val. Nem csak a gyerekeknek, hanem a játékos kedvű felnőtteknek is érdekes lehet a Némú Tudomány és Technológiai Centrum, ami olyasmi, mint Budapesten a csodák palotája. Ez egy meghökkentő, 17. századbeli hajóra hasonlító épületben kapott helyet, Amszterdam történelmi kikötőjével szemben. A múzeum interaktív kiállításokat, demonstrációkat és előadásokat rendez, ami egyedi módon fedi fel a tudomány, a technológia és a művészet ötvöződését. A múzeum tetőteraszára bárki felmehet, innen lélegzetelállító kilátást árul a városra. Hollandia hajózási múltját mutatja be a holland tengeralattjárókkal együtt a Hajózás Történeti Múzeum, és az épületen kívül lehetőség van egy óriási hajóra is felmenni. Nagy élményt nyújt a Heineken Experience, ahol a látogató megismerheti a Heineken sörfőzde történetét, megnézheti a palackozást, letesztelheti, mennyit tud a sörfőzésről, és nem utolsó sorban egy jó pohár Heineken sör üdítő hatását is élvezheti, a fogyasztás

0: Világjáró. Azon kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Amszterdami utazásunk most folytatódik, ígértem, hogy mesélek majd arról az egyedülálló múzeumról, amit bizony a városba látogatók nagy része felkeres, de itt nem a művészeti a főszerep. A világon egyedülálló marihuána és hasis múzeum 1985-ben nyitotta meg kapuit, és évente 75 ezer látogatót vonz. A cannabis növény történetét mutatja be. A múzeumban különböző képek, újságok, fotók, növények és a világ legnagyobb vízipipa gyűjteménye tekinthető meg. Néhány növény is ki van itt állítva, termesztésükhöz szükséges magyarázattal ellátva. Különlegességnek számít az Erotika Múzeum is, amely a város híres hírhet piros lámpás negyedében található, 5 emeleten keresztül látható az erotikus gyűjtemény. De hát van itt Kínzások múzeuma is, egy kicsi és sötét múzeum, ahol az elvont emberi fantázia legborzalmasabb szüleményeit nézhetjük meg, az eszközök legtöbbje valaha használatban volt. Ha kevésbé borzongató élményre vágynak, akkor keressék fel a bibliai történelmi emlékeket tartalmazó Biblia Múzeumot, vagy a hollandiai zsidók történetét bemutató múzeumot. A Gyémánt Múzeum a gyémánt történetét mutatja be, természetesen rengeteg gyémánttal. Ha szeretnének ízelítőt kapni, hogy milyen is lehet Amszterdam csatornáin egy lakóhajón élni, akkor feltétlenül látogassanak el a Lakóhajó Múzeumba. Az 1500-as évek elejétől napjainkig készült táskák láthatóak a Táska Múzeumban, több mint 3500 darab, míg a Zongora Múzeumban a hangszerek szerelmesei közel 20 ezer hangszert csodálhatnak meg. Az energiatermelés történetét bemutató Energia Múzeumban fantasztikus háztartási gépekkel és fényefektekkel is

0: találkozhatunk. Hát lassan úgy tűnik, hogy egy hét is kevés Amszterdam legfontosabb látnivalóinak megtekintéséhez, és bizony a város még mindig kínál érdekességeket. Múzeumokból is akad még bőven, de többet már nem említek, talán még egyet, azt, amelyik a mozi és a filmgyártás történetét mutatja be. Itt gyakran vetítenek egészen régi filmeket is. Érdemes felkeresni, már csak azért is, mert egy gyönyörű régi épületben található, Amszterdam egyik legszebb helyén, a Vondel Parkban. 10 milliós éves forgalmával ez Hollandia leghíresebb parkja, sokan járnak ide, pihenni vágyó turisták, szerelmes párok, a napon sütkérezni vágyók, családok, futók, a park egyébként körülbelül 2 kilométer hosszú, tehát bőven jut hely mindenkinek. A város másik kedvelt helye a Dám tér, a turisták számára ez jelenti Amszterdam központját. A téren boltok, múzeumok, éttermek vannak, esténként pedig így gyülekeznek a buliba induló fiatalok, de itt látható az új templom, a Madame Tussauds Múzeum, valamint a királyi palota is. A királynő ugyan nem itt lakik, de ha a királyi követség érkezik Amszterdamba, gyakran használják ma is ezt az épületet. Az Amszterdamba utazó sport és foci rajongók számára kihagyhatatlan program az Ajax Arena megtekintése. Az Ajax a holland labdarúgás leghíresebb és legnépszerűbb egyesülete, egyike a világ legjelentősebb csapatainak. A klub története tárul elénk, hogyha ellátogatunk a stadionba, amely mindössze csak néhány percre helyezkedik el a belvárostól.
1: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Világjáró turisztikai magazin. Az ön kedvenc rádiójában.
1: Amszterdam jó ideje nem csak a múzeumok és a tulipánok miatt népszerű a turisták körében, sokan inkább a piros lámpás negyed és a coffee shopok miatt keresik fel a várost. Amszterdam nagyfokú toleranciájáról híres, és ez alól a prostitúció sem kivétel. A kormány úgy döntött, hogy legális keretek közé tereli a prostitúciót, ennek helye a piros lámpás negyed, amit kíváncsiságból azok a turisták is felkeresnek, akik egyébként valóban nem emiatt érkeztek ide. Legmeglepőbb saját hogy maga a negyed kifejezetten szép. A híres piros lámpák fénye világítja be a csatornamenti házakat és a hidakat. Ez a városrész egyfajta szexuális vidámpark. Sötétedés után érdemes ide ellátogatni, mert ekkor kezdődik az élet. Rengeteg pipsóval, üzlettel, bordélyházzal fogunk itt találkozni. Tipikus helyi sajátosság a piros lámpával megvilágított sok-sok kirakat és az üveg mögött áldogáló, lengeöltözetű lányok. A negyedben egyébként van egy kakukktojás utca is, ahol ha egy kicsit jobban odafigyelünk, akkor látjuk, hogy a lányok nem is annyira lányok. Hollandia évtizedek óta a könnyű drogok iránti laza politikájáról híres, ami turisták millióit vonza az országba. Viszont nagyon úgy néz ki, hogy vége a cannabis turizmusnak. Május elején ugyanis a fűpárti csoportok heves tiltakozása ellenére úgy döntöttek, hogy a coffee shopok ezentúl csak kizárólag hollandiai állandó lakcímmel rendelkező vásárlókat szolgálhatnak ki, és őket is csak korlátozott számban, szigorú nyilvántartás mellett. A szabályozás először a három Belgiummal határos tartományban lépett életbe, majd 2013-tól az egész országban érvényes lesz. A változás nyomán leállhat az Amszterdamba irányuló coffee shop turizmus, és a külföldiek teljesen kiszorulhatnak a legális marihuánát értékesítő üzletekből. Nagy bajba sodorhatja ez a kereskedőket, hiszen forgalmuknak mintegy 90%-át a Hollandiába látogató külföldiek adják. Nem csak az üzletemberek aggódnak a forgalom visszaesés miatt, hanem Amsterdam polgármestere is, aki szerint a turisták 33%-a kizárólag azért látogat a városba, hogy legálisan beszívhasson. Persze a harcot nem adják fel, a következő lépés az, hogy a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak. Na hát ebből is látszik, hogy Hollandia és Amsterdam mennyire különleges város Európában. Érdemes ide ellátogatni. A mai Világjáró magazin vége felé közeledve engedjék meg, hogy felhívjam a figyelmüket még egyszer arra. Még mindig tart az a játék, amelynek fődíjaként egy egyhetes, két fő részére szóló egyiptomi nyaralást sorsolunk ki. Hogyha szeretnének játszani és nyerni, akkor regisztráljanak az egyiptomtitkai.hu internetes oldalon. További kellemes rádiózást kívánok, ennyi volt a mai Világjáró magazin, tartsanak velem legközelebb is. Magyarosi Marianna vagyok, fedezzük fel együtt a világot.
2: Hubbi Rádió.

0: Világjáró. Az ön kedvenc turisztikai magazin műsora.
1: Teljes mértékben bevásároltunk mindenféle ausztráliai finomságból, a bort is beleértve, hát reméljük azért valamennyit hagynak nekünk, hogy átvigyünk a határon, legalább egy üveggel én annyival is megelégszek. No de hát, hogyha borra vagyunk szomjasak, most így nézegettem, meg így gyorsan eldöntöttük Mónival, hogy hova menjünk következő alkalommal, bor tekintetében hát a következő úti szélunkban aztán biztos, hogy nem lesz hiányom, én úgy gondolom.
2: Biztos vagyok benne, megyünk a, hát lőjük le poénként.
1: Eszünk majd csigák, mert hogy ott szeretik a csigát, te hogy állsz a csigákkal, Móni?
2: Mármint velük vagy a csigákkal?
1: A csiga evéssel.
2: Nem, még nem próbáltam.
1: Nem kultiváljuk a csiga evést.
2: De állítok, nagyon finom, csak jó melegen kell lenni.
1: Hát nem tudom, kipróbáljuk? Gondolatban?
2: Ki fogjuk így az étteren próbálni? Keresztül. Simán.
1: Egy szó mint 100, Franciaországba látogatunk a következő alkalommal.
2: Megyünk a Galád Gallokhoz, addig is mindenki pihenje ki az ausztráliai utazásunkat, mert bizony a franciákhoz nagy lelkesedéssel kell menni, hiszen kihagyhatatlan az ország.
1: Neked hatalmas csomagokkal, hiszen annyi látni valóban ott, nem is tudom, mennyi idő alatt fogjuk ezeket körbejárni. No, de hát megpróbálkozunk vele egy hét múlva ugyanúgy egy órába belezsúfolni mindazt, amit Franciaországról érdemes tudni. Egy hét múlva tehát újra utazunk, reméljük, hogy akkor is velünk tartanak majd ezen az éterbeli repülőgépünkön, ami csak úgy cikázik a világon hétről hétre. Úgyhogy következő felszállás pontosan egy hét múlva, ugyaninnen, ugyan ebben az időben. Akkor is mindenképpen itt lesz a mi stewardessünk személyében, nocsa Móni.
2: És hát természetesen itt lesz nem Kylie-val és Dannyvel, hanem a francia Champs-Élysées legbámulatosabb nőivel, Sommer Gábor László Vazó, mert ugye neki sem a világ, sem a nők soha nem elegek.
1: Egy hét múlva tehát találkozunk, tartsanak akkor is velünk. Búcsúzik önöktől a Világjáró. Egy hét múlva újra itt leszünk, viszont hallásra.
2: Viszont hallásra.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 23 óra.
1: Forduló pont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Forduló pont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapatkivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Közeledik az adóbevallás ideje. A Hobby Rádiót üzemeltető Netmédia Alapítvány számít a te segítségedre is. 1% adó felajánlásához a következő adószámot kell beírni bevallásod megfelelő rubrikájába. 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41.
4: Nos, adód vagy nem adód, adód.
3: A biztonság kedvéért megismétlem. Adószámunk 18-12-99-82 kötőjel 1 kötőjel 41. Hobby Rádió, a jövedelem adó. Kedő.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.
2: Hobby Rádió.
5: Fogalkozni, melyeket ki a buszta? A Kolping mozgalom olyan katolikus lelkiségi mozgalom, amelynek tagjai a római katolikus egyház tanítását valva fő feladatuknak tekintik a szociális problémák megoldását a keresztény szellemiségű nevelés által. Adolf Kolping még fiatal káplánként személyes küldetését adba ismerte fel, hogy a nyomasztó szociális problémák enyhítésére szentelje életét. Meg volt győződve arról, hogy a társadalmi bajokat csak a keresztény elvekhez való visszatérés által lehet enyhíteni és megoldani. Ezért 1849-ben, mint kölni egyházmegyés katolikus pap, elkezdtek szervezni a katolikus legényegyleteket, melyből a Kolping művek világszervezet bontakozott ki. Célja a munkás ifjúság érdekvédelme, valamint keresztény szellemben vallási, szakmai, családi és társadalmi életre felkészítés. Szombathelyen is volt legényegylet, amely ennek az elvnek az alapján működött, napjainkban pedig itt Szombathelyen, a Zoladi templomban működik a Kolping család. Az, hogy hogyan alakult ki, hogyan jött létre, és miért is dolgoznak az egyesület tagjai, erről beszélgetünk Pajor Klárával, illetve Lendvai Brigitával a Kolping iskolákról. A riportokat Kopcsán Dinél Zsuzsa készítette. Január 2. hétfőjére kaptam egy családi meghívót.
6: Az Zoladi Kolping családnak volt összejövetele, amelyen Lendvai Brigitta a Kolping egyesületek intézményekről írt szakdolgozatát ismertette a jelenlevőkkel.
5: Beszélgető társam pedig.
6: Köszegfavéné Pajor Klára vagyok, a Kolping család elnöke.
5: Ki volt Kolping?
6: Kolping Adolf az egy németországi származású pap volt, de eredetileg a foglalkozása az cipész volt. Szegény családból származott, aki tanulmányait anyagi gondok miatt nem tudta folytatni. Amikor elvégezte a cipész iskolát, az 1800-as években, amikor egy legény megszerezte az adott szakmát, akkor vándorútra mentek, hogy jobban elsajátítsák a tanultakat. Ő is járt a Németország településein, és rájött arra, hogy az ipari iskolásokat nagyon hátrányos helyzetben tartják, ahogy egy kicsit olyan kirekesztetnek tűnt akkoriban. Ő elhatározta, hogy tovább tanul, és pap lesz, és akkor fölkarolta ezeket az ipari tanulókat, hogy legyen szakmájuk, legyen közösségi területük, hát hogy nem csak a munka, hanem azért kell egy kicsit a szórakozás is ezeknek a hanyattatott sorsú fiataloknak. Megalakította a legényegyleteket. Itt Magyarországon is elég sok ilyen legényegylet alakult. A második világháborúig Szombathelyen is volt egy legényegylet. Székhelyük az ott volt a Hollán Árnő utcában. Sajnos ezeket a legényegyleteket a második világháború után megszüntették. És akkor, amikor újból lehetőség volt már a rendszerváltás után, akkor kezdtek el föléledni és újból megalakulni, de akkor már nem legényegylet, hanem akkor már Kolping Egyesület néven, melyeknek a célja az volt, hogy a fiatalokat fölkarolja, patronálja, egyrészt a szakma megszerzésébe segítse, másrészt pedig azért legyen nekik szórakozási lehetőségük, továbbtanulási lehetőségük.
5: Mivel foglalkozik ez a család? Akkor, amikor ott voltam, igazi családi hangulat volt, névnapi, születésnapi köszöntő előadás. Mi mindent csináltok?
6: Ez a család, hogy ugye megtartjuk egymásnak a névnapját, születésnapját, hogy egy kicsit valóban, mint Kolping család működjön, azon kívül mindig valamilyen előadást szervezünk, illetve kirándulásokat. Tavaly például ősszel pályázati támogatásból el tudtunk menni Mária zarándoklatra, voltunk Mária Besnyőn, Mária Pócson, Matra Verebélyen és Vácon, ez egy 4 napos kirándulás volt, mindenki jól érezte magát, elsődlegesen ugye Mária zarándoklat, mert Mária nevezetessége, vagy hát helyiségeket kerestünk fel.
5: Ki lehet ennek a családnak a tagja?
6: Bárki, és annak örülnénk, ha minél többen jelentkeznének, mert az utánpótlásra szükségünk van. Azt lehet a tagja, aki elfogadja azt, hogy Kolping Adolfnak a szellemiségében tevékenykedjünk, és ezt vigyük tovább.
5: Klári, beszéltünk itt a családról, beszélünk a Kolping iskolákról. Más szociális területen is részt vesz a Kolping család?
6: Van egy olyan intézmény, hogy a Kolping szellemiségét folytató iskolákat, szociális intézményeket összefogó, röviden csak KOSZISZ-nak hívják ezt az intézményt. Ennek a keretében működik Sárváron egy szociális intézmény, amelyik gyert a Kolpinghoz tartozik, ahol hát elsősorban időseknek a szociális ellátásával foglalkoznak.
5: Ez bentlakásos intézet?
6: Van bentlakásos része, és meg van hát egy napközi.
5: Én az interneten találkoztam olyannal, hogy Kolping Hotel. Ez is a KOSZISZ-hoz tartozik?
6: A Kolping Hotel az nem a KOSZISZ-hoz tartozik, ez egy önálló egység. Alsópáhokon van, elég gyakran rendezvényeket, prézes találkozó, Kolping elnököknek találkozója vagy továbbképzése. Ezeket az 1993-as években Kolping egyesületek tagjai kezdték el építeni. Magyar és német társ tulajdonnal működik. Külön van neki gyerek része, szállodai rész, hatalmas területen fekszik ez.
5: Ha valaki érdeklődik a Kolping család után itt Szombathelyen, hogyan találja meg, kit kell keresni?
6: Gyakorlatilag minden hónap második hétfőjén kint vagyunk az Oladi Batthyány templom közösségi házában. 17:30-tól oda eljön, ott megkap minden tájékoztatást, ami szükséges, illetve ha tényleg úgy adódik, akkor be is léphet, csatlakozhat hozzánk. Ott várjuk az érdeklődőket nagy szeretettel. De a honlapunkon is, ami www.szombathelykolping.hu megtalál sok mindent, egyrészt a Kolping Adolfról is, másrészt a programokról is, fotókkal, ott címek is vannak, azokon a címeken is elérhetőek vagyunk.
5: Klári, mennyire kell hithű római katolikusnak lennie annak, aki szeretne hozzátok csatlakozni?
6: Nem kitétel, hogy mennyire hithű, azért nyilván, hogy ne legyen betörő, ne csináljon olyan törvénytelen dolgokat. Jöhet más felekezet is, tehát nem csak a római katolikusok. Eljön egy pár alkalommal, megismerje a csapatot, és hogyha kedve van, akkor utána kitölti a belépési nyilatkozatot, és akkor minden további nélkül csatlakozhat hozzá.
5: Én pedig elmondhatom, hogy tényleg úgy fogadtak engem is első alkalommal, mint hogyha a családnak a tagja lennék, úgyhogy biztos, hogy jól érzi magát bárki közöttetek.
6: Hát mindenki, aki eddig jött, mindenki jól érezte magát, és tényleg azon vagyunk, hogy családias legyen a légkör.
0: Hobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!

0: Hobbi rádió.
1: Az Oladi templom közösségi házába látogattunk el, ahol egy Kolping előadást hallgathattunk meg. Beszélgető társam.
2: Lendvai Brigitta, jó napot kívánok!
1: Ki volt Kolping?
2: Adolf Kolpingról érdemes beszélni, mert én úgy gondolom, hogy elég kevesen ismerik ezt a nevet, és ha megemlítjük, akkor sokan nem is tudják, hogy mit akar ez a kifejezés, vagy ez a szó. Én egy iskolai szakdolgozat kapcsán kerültem közelebb hozzá, és akkor vizsgáltam meg leginkább, hogy ki is ő, milyen az élete, honnan indult, hova tart, és hogy jelenben hol tart. Adolf Kolping az 1800-as években volt aktív, tehát akkor született, és akkor is halt meg, 51 évesen. Egyébként egész életére jellemző ez a keresztény szellemiség, olyan családban is nevelkedett, és később ő maga is ezt vallotta, úgyhogy a papi hivatást választotta. Egy eszmét vallott, hogy az ilyen elkallódott, csellengő fiatalokat, akiket Kölnben, Németországban, a nagyvárosban látott, hogy őket felkarolja, mert elszomorította a látvány, és legényegyleteket alapított. Ez az ideológia, ez az eszme végigkísérte az ő munkásságát, miszerint, hogy a rászorulóknak segítsünk, támogassuk őket, és hogy legyen egy közösség, ahol ők érvényesülni tudnak, egymást segítik, és oktatás, nevelés céljából fejlesztő programokat, kirándulásokat szervezzenek. Ez mai napig is időszerű és korszerű, mert a Kolping iskolák és a Kolping családi egyesületek, a mozgalmak mind jelen vannak, és ugyanezt az ideológiát, eszmét vallják azóta is.
1: Magyarországon is vannak ilyen iskolák. Te háromba látogattál el. Mit tapasztaltál ebbe az iskolában? Mennyivel másabb mondjuk egy Kolping iskolában a tanítás, mint egy általános iskolában?
2: Én nagyon pozitív élményekkel lettem gazdagabb, akkor is, hogyha lényegében közben a szomorú valósággal is találkozhattam. Valóban érződik ezekben a Kolping iskolákban, hogy az ilyen hátrányos helyzetű családokból származó vagy onnan jövő gyermekek vesznek részt, és ők tanulnak. Lényegében én azt tapasztalom, hogy a tanárok szerepe elsődleges, tehát ők sokszor erejükön felül dolgoznak azon, és munkálkodnak azon, hogy ezek a diákok jó útra kerüljenek, és a rossz közegből kiszabadulhassanak, és úgymond a saját jövőjüket már keresztény szellemiségben, és sokkal nagyobb pozitív ráhatással lássák. Én szerintem az itt tanító pedagógusoknak, vagy az itt jelenlévő szakembereknek sokkal nagyobb a felelősségük, mint egy átlagos iskolában. Amúgy is nehéz sokszor a lázadó kamaszokkal, de ha ez még párosul azzal, hogy egy hátrányos helyzetből érkeznek, biztos vagyok benne, hogy sokkal nagyobb erőfeszítést kell tenni itt a pedagógusoknak. Kettő középiskolába látogattam el, illetve egy általános iskolában. Ott viszont kicsit más jellegű oktatást láttam, mert ott nem feltétlen csak a rászoruló gyermekek, tehát maga az egész lakossági gyermekek részt vesznek itt ebbe az általános iskolában, sőt óvoda is egyben. Úgyhogy ott sokkal nagyobb a szülő-diák és a tanár-diák-szülő, tehát ez a kapcsolat sokkal nagyobb és sokkal szorosabb, közösen vesznek részt a programokban, ellentétben ugye a Kolping középiskolákkal, ahol a család és a szülői háttér nem minden esetben adott a gyermekeknél.
1: Ahhoz, hogy változni tudjon valaki, új közösségbe kell kerülnie. Azzal, hogy bent marad egy jól bejáratott közösségben, ugye, amit a család ad ebben a pillanatban, és ott megtanulja mindazt, amit a család tud. Mennyire tudja megoldani egy Kolping iskola azt, hogy kivegye a családból esetleg ezeket a gyerekeket, kihívja onnan, és új értékeket mutasson neki?
2: Én úgy gondolom, hogy maximálisan eleget tesznek ennek az iskolák és a pedagógusok. Vannak olyan helyzetek, amikor a szülők maguk is látják ezt a rossz családi légkört, és ő maguk jelzik az iskoláknak, hogy a gyermeket szeretnék ide beiratni, illetve vannak szomorú esetek, amikor a szülőt egyáltalán nem érdekli, hogy a gyermeke mit csinál, hol van. Ilyen esetben a tanárok, vagy ha a gyermek ezt felismeri, akkor önmaga is segítségért fordul. Az iskolákban pedig a közösség ereje, illetve a tanári és a szakemberi odafigyelés által kapnak egy olyan esélyt és lehetőséget, lehetőséget, hogy valóban maguk mögött tudhassák ezt a rossz körülményt, ezáltal elindulhassanak a felé, hogy ők szakmát szerezhessenek, és a jövőképük pozitív legyen, tehát nem kell azt elhinniük, hogy ők értéktelenek, nem kell elviselniük azt a testi-lelki bántalmazást, amit esetlegesen kapnak, hanem tényleg van ebből kiút, csak élni kell a lehetőséggel. Én ehhez mindig azt szoktam mondani, hogy a bizonyításhoz esély, az esélyhez pedig bizonyítás kell, tényleg egy ördögi kör, ez a tanárokon, a pedagógusokon, szakembereken, tehát az iskolán is múlik, de természetesen a diák is szükséges ahhoz, hogy kiszakadjon ebből a környezetéből.
1: Hány iskola van, amelyik a Kolping módszer szerint tanít itt Magyarországon?
2: Én úgy tudom, hogy 11 iskola van, de korábban 14 iskolát jegyeztem én fel magamnak, de a kereséseim kapcsán, mintha megszűnni láttam volna néhány iskolát, de bevallom őszintén, ezek nem pontos adatok, úgyhogy ennek jobban utána kellene járnom, hogy jelenleg most Magyarországon hány ilyen iskola küzd azért, hogy az ilyen gyermekek esélyt kapjanak. Nem tudok pontos számot.
1: Ezek egyházi iskolák?
2: Ezek az iskolák egyházi iskolák. A COSIS, tehát a Kolping Oktatási és Szervezés Intézmény és Szociális Intézmény fenntartó szervezet működteti ezeket az iskolákat. Jelen van természetesen a kereszténység, a vallás. Nem feltétel az, hogy a diákok meglegyenek keresztelkedve, tehát egyéb vallású gyermekek is érkeznek ezekbe az iskolákba, de itt olyan neveltetést kapnak és olyan szellemiséget, ami áthat maga a kereszténység és a vallás szeretete, szentmisék vannak, hittanóra van, ezáltal ők is ebben a szellemiségben fogják majd talán a jövőképüket folytatni, vagy családot alapítani.
1: Mit tudna javasolni azoknak az embereknek, diákoknak, akik szeretnének változtatni az életükön? Hogyan kezdjenek hozzá?
2: Én mindenképpen azt mondom, hogy élni kell ezzel a lehetőséggel, ugyanis nagyon sok olyan gyermek van, akinek nem adatik meg, hogy az oktatásba visszakerüljön, de ha ott van úgymond az orruk előtt egy ilyen lehetőség, hogy mehetnek tanulni, visszailleszkedjenek az oktatásba,

0: szabad figyelmen kívül hagyni. Mindenképpen kell, hogy ők is akarják és tegyenek ezért. Én nagyon örülök ezeknek a kezdeményezéseknek, főleg, hogy megismerhettem a Kolping iskoláknak a szellemiségét, mert tényleg azt látom, hogy ez nagyon sokaknak, ott a diákoknak, amikor részt vettem közöttük, vagy köztük mozogtam, hogy ez nagyon sokaknak egy olyan kiugrási lehetőség, hogy ők szakmát kapnak, amit talán ők maguk sem gondoltak volna. Mindig van esély, mindig van remény, csak ezt meg kell látni, és nem szabad hagyni, hogy a társadalom jövőképe megromoljon, hogy felépíthessünk egy jobb jövőt, ahhoz kell az, hogy segítséget adjunk, és ezt pedig el is kell fogadni, tehát hogy segítséget elfogadják ezek a diákok, és menjenek e felé.
1: Én nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és sok sikert kívánok a munkájához. Még akkor is, hogyha tudom, hogy jelen pillanatban nem a katedrán állva tanítja az embereket, hiszen tanítani nem csak a katedrán lehet, hanem az életvitelünkkel elsősorban.
0: Nagyon szépen köszönöm én is a lehetőséget, mindenképpen igyekszem én továbbadni ezt a tudásomat, amit megszereztem itt a szakdolgozatom kapcsán, vagy itt a közösségi létben. Tényleg annyira pozitív meglepetésként ért engem ez a segítőkészség, hogy szeretném azt, hogy ezt többen megismerjék, úgyhogy bízom benne, hogy lesz még lehetőségem ezt máshol is hirdetni vagy elmondani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Zombi rádió!
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
3: Hobbi rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, add ne, hogy tiéd a világ.
6: Omega!
8: Oh,
6: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
9: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
10: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobbi Rádióban.
6: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
10: Teremtés koronái. Pénteken 4-től a Hobbi Rádióban.
6: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
11: Retikül. Szerdán 16 órától.
12: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
10: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
12: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
6: Világjáró.
0: A Hobbi Rádióban.
6: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobbi Rádióban.
13: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
14: Hagyományaink, értékeink Európában.
15: Ahol az érték a mérték.
16: A DS Stúdió műsora szombaton 10 órától.
6: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
10: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
6: Hungary Live.
4: Műsorajánlót hallottak.
10: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Műsorajánló.
1: Három évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
2: UK Fever Show.
3: UK Fever Show.
1: Ez a UK Fever Show.
4: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
3: UK Fever Show.
5: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
4: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid idő belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapatkivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 6-án a Frida, valamint Ivet nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. A Frida német eredetű női név, a Friede elő- vagy utótagú női nevek becézője, jelentése, béke, védelem, valamint körülkerített terület. Ünnepelnek még a Fridák szeptember 20-án és október 19-én is. Becézése Fridácska, Fridu, Friduka, Fridi, jeles viselője a névnek, Bayer Friderika énekesnő, Frida Kahlo mexikói festőnő, valamint ön kedves Frida. Szintén ezen a napon ünnepeljük Ivet nevű kedves hallgatóinkat, a francia eredetű női név, az Ivet, azaz Judit átvétele, jelentése júdeai nő, az Ivettek május 6-án kívül ünnepelnek még január 13-án is. A név becézése Ivetke, Ivetta, Vetti, Vettike, Vettácska, jeles viselője ön, kedves Ivett. Ezen a napon ünnepelnek még a Ditta, Elíz, Evetke, Friderika, Ida, Iduna, János, Judit, Ovidius, Szavéta, Tamara, Tankréd, valamint Zsóka nevű kedves hallgatóink is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió! Rádió.

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvár Viktóriával május 6-án. Üdvözlöm Önöket! Tekintsünk vissza, mi is történt a történelem során ezen a napon. 1635. május 6-án egyetemet alapított Nagyszombaton Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek, amelynek irányítását a jezsuita rendre bízta. A 18. századdal folytatjuk. 1758. május 6-án megszületett Maximilien Robespierre, a francia forradalom egyik vezetője. Lépjünk a 19. századba. 1840. május 6-án Nagy-Britanniában kiadták a világ első bélyegeit, a Viktória királynő portréját ábrázoló fekete egypenist és kétpenist. Maradunk még a 19. században. 1856. május 6-án született Sigmund Freud, osztrák pszichológus, filozófus, a pszichoanalízis atya. Folytatjuk a 20. századdal, 1915. május 6-ával. Kenosában, Wisconsin államban megszületett Orson Welles, amerikai filmrendező és színművész. Filmjeiből Aranypolgár, Az óra körbejár, A shanghai asszony és A Macbeth. Jómódú családból származott, szüleit korán elvesztette, így gyámság alatt nőtt fel. A Woodstocki magániskola elvégzése után járt Írországban, Marokkóban és Spanyolországban. 1934-ben vándorszínészként Tibolt szerepében tűnt fel a Broadway-n. 1937-ben megalapította a Mercury Theatert, ahol a Világok harca című elhíresült rádiójátékát is bemutatták. A botrányt kavaró hangjáték hatására amerikaiak százai sereg lettek az utcára, mert komolyan vették a marslakók föld elleni invázióját. Még mindig a 20. század, de már a közepe. 1953. május 6-án született Tony Blair, Nagy-Britannia miniszterelnöke. És még mindig a 20. század. 1961. május 6-án megszületett George Clooney, amerikai színész, rendező, producer. Ismertebb filmjei az Ocean's 12, az Ocean's 11, a Viharzóna, a Mintakámfor, Pacemaker és az Alkonyattól Pirkadatig. Még mindig a 20. századé a főszerep. 1975. május 6-án Bécsben 83 éves korában meghalt Mindszenty József, esztergomi érsek, bíboros és Magyarország hercegprímása, akit 1949-ben hazaárulás vádjával életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvár Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szó.

0: Üzenet a példabeszédek második részéből.
1: Ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr félelme, és rájössz, mi az Isten ismeret.

2026. május 6-a, szerda. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Evangélium Szent János könyvéből, 15. fejezet 1-től a 8. versig. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak. Én vagyok az igazi szőlőtő, és atyám a szőlőműves. Minden szőlővesszőt, amely nem hoz gyümölcsöt bennem, lemetsz rólam, azt pedig, amely gyümölcsöt hoz, megtisztítja, hogy még többet teremjen. Ti már tiszták vagytok a tanítás által, amelyet hirdettem nektek. Maradjatok bennem, akkor én is bennetek maradok. Miként a szőlővessző nem hozhat gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok.

0: Elfogy az életerőnk. De ha benne maradunk, átjár minket az ő ereje, bölcsessége, türelme és irgalma. És ez nem a mi emberi teljesítményünk, hanem mindez neki köszönhető, aki bennünk él. Sokan úgy próbálnak gyümölcsöt teremni, hogy leszagadó ágként küszködnek, s észre sem veszik, hogy nincs táplálék forrásuk. Az igazi élet abból fakad, ha újra és újra visszatérünk a forráshoz, ha kapcsolódunk az élő szőlőtőhöz, és engedjük, hogy Krisztus éljen bennünk. Uram Jézus Krisztus, Te vagy az élő szőlőtő, én pedig csak akkor hozhatok gyümölcsöt, ha vesszőként hozzád kapcsolódok. Oly sokszor próbálok önerőből élni, és csak akkor fordulok hozzád, amikor már elfáradtam. Taníts meg minden nap újra kapcsolódni hozzád, időt és figyelmet szentelve tanításodra, add, hogy ne magamat keressem, hanem benned találjam meg az életem értelmét. Töltsd be lelkemet a te éltető erőddel, hogy gyümölcsöt teremjek a világban, és másokat is hozzád vezessek. A napi evangéliumot és Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Pezenhofer Györgytől hallották.
1: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy az alma vagy egyéb gyümölcsök, illetve zöldségek fogyasztása nem helyettesítheti a fogmosást? Mert a különféle gyümölcsök cukor és sav tartalma is ártalmas a fogakra. A banán, a tarka baba mazsola és a spenót kálium tartalma megakadályozza a kisebb ráncok szarkalábak kialakulását. A citrom gőze egyes kísérletek szerint a meningokókusz, a streptokókusz és a pneumokókusz törzsekbe tartozó kórokozókat 2 órán belül képes elpusztítani. Ezen kívül erősíti a szívet, az érfalakat, a szimpatikus idegrendszert, illetve lázcsillapító hatású.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma is egy csirkét fogunk készíteni, párolt csirke mellett fóliában, héjában sült burgonyával egybekelve. A hozzávalók a következő: 60 dek a csirkemellfilé, 10 dek a gomba, 5 dek a paprika, 5 dek a paradicsom, 10 dek a békönszalonna, 3 gereszt fokhagyma, 2 deci száraz tokaji furmint, só, bors, mustár, kakukkfű, rozmarink és 60 dek a közepes burgonya. Az elkészítése a következő: körülbelül 15 dekás csirkemelleket egyenként felvágjuk. Besózzuk és borsózzuk, majd vékonyan bekenjük mustárral. A paprikát, paradicsomot, gombát kockára vágjuk, és beletörtjük a csirkemellekbe, elkészítjük a 4 nagyobb darab alufóliát, egyenként belehelyezzük a húsokat. Megszórjuk kakukkfűvel és zúzott fokhagymával, majd befedjük a békönszalonnával, aminek a tetejét rozmaringgal fűszerezzük. A fólia széleit felhajtjuk, amolyan kis batyukat készítünk. Ám mielőtt lezárnánk, mindegyik csomagba fél deciliter száraz furmintot öntünk. Furmint helyett használtunk bármilyen száraz fehér bort is. Tegyünk a csomagokat tepsibe, köré helyezzünk héjas, de megmosott burgonyákat. Körülbelül 160-180 fokos sütőben 35-40 percig sütjük. Friss bazsalikommal díszítjük.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!

0: Reklám.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Úgy térek vissza, mint egy elfelejtett álom.
10: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 1 óra.
1: Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Fordulópont előtt áll az elektromos autózás Magyarországon, közölte a Magyar Mérnöki Kamara az MTI-vel az elektromobilitásról készített tanulmánya alapján. A szakmai anyag szerint Magyarország megfelelő stratégiai irány mellett nem csak követője, hanem alakítója is lehet az elektromobilitási trendeknek a régióban. A kamara célja, hogy a tanulmány megállapításaira építve szakmai párbeszédet indítson és hozzájáruljon egy hosszú távon működőképes, fenntartható mobilitási rendszer kialakításához. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy az elektromos járművek megítélése csak teljes életciklusuk vizsgálatával ad reális képet, amely figyelembe veszi a gyártástól a használaton át az újrahasznosításig tartó folyamatokat. Hozzáteszik, bár a gyártási szakasz energiaigénye magasabb, a használat során jelentkező alacsony kibocsátás rövid időn belül kiegyenlíti ezt a különbséget, így hosszú távon egyértelmű környezeti előny mutatható ki. Elindult az úgynevezett Turizmus E-akadémia elnevezésű országos fejlesztés, amely a turisztikai szektorban működő mikro, kis és középvállalkozások digitális kompetenciáinak erősítését célozza. A komplex digitális platform tartalom és tanulásmenedzsment, valamint közösségi és e-kereskedelmi funkciókat egyaránt kínál a KKV-knak. A Magyar Turisztika Szövetség Alapítvány vezetésével megvalósuló fejlesztéssel létrejön egy új digitális kompetencia központ, amely modern internetes oktatási platform, digitális tananyagokat és szakmai szolgáltatásokat biztosít a szektor szereplői számára. Végső szakaszához érkezett a Hotel Budapest, közismertebb nevén a körszálló bontása. Már csak néhány emelet van hátra. Napok óta döbbenten figyelik a budapestiek, ahogy hatalmas munkagépek marcangolják a főváros egyik legismertebb épületét. A Szilágyi Erzsébet fasor fölé évtizedeken át űrként magasodó körszálló, hivatalos nevén Hotel Budapest lassan eltűnik a városképből. Az épületet 1967 szilveszterén adták át, és már megszületésekor szenzációnak számított, írja a Metropol. Változtatott az álláspontján az amerikai elnök 5000 főt meghaladó csapat kivonást tervez Németországban, írja a BBC alapján a Telex. Donald Trump azután dühödött fel, hogy a német kancellár azt mondta, Irán megalázta az Egyesült Államokat. A NATO szóvivője közben közölte, hogy a szövetség együtt dolgozik az USA-val, hogy megértse a döntésük részleteit. A Pentagon szerint a kivonásokat fél egy év alatt vinnék végbe. Tavaly a romániai kontingens méretét is csökkentették, mivel Amerika figyelme a csendes óceáni térségre váltott Európáról. Az európai szövetségesek aggódnak, hogy ezzel a NATO is meggyengül. Szerdán a napsütés mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés. Kora délutáni kevés helyen majd szórványosan előfordulhat zápor, zivatar. A délnyugati déli szél sok felé élénk időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 10 és 15 fok között valószínű. A maximum 23 és 28 fok között alakul.
0: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Reklám.
1: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
2: Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80.
4: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja reggeli telefonhívás.
5: Igen.
4: Egy fiú eltűnt.
6: A szekrényből hiányoznak a ruhái és a hátizsákot se találom.
4: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
7: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
4: De felbukkan egy csábító.
8: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
4: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
7: Te voltál már valaha szerelmes?
8: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
4: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
9: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
10: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
4: Az éjszaka tapintása.
11: Mi volt ez?
7: Egy csók.
4: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk! És a munka?
2: Baj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd fel az Arkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van. Kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu.
3: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Live.
2: A legnagyobb külföldi előadó koncertjei. Kedden 5-től.
1: World Live.
3: Nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új köntösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Dupláljon a feldolgozások is minden szombaton.
7: Engem ez így jó.
5: 15 órától. Csáp Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
8: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
9: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
8: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
10: A Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
2: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
3: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
2: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.